0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban. Bom.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumban járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

A különleges zenei válogatásban mindjárt Szatmári Orsolya fog nekünk énekelni. Nevét bárki ismerheti, aki már látott egy Barátok közt epizódot, ő énekelte ugyanis a főcímdalát. Az énekesnő 1975-ben született Balassagyarmaton, 5 éves korától járt zenei előképzőbe, majd 9 évig zongorázni tanult, énekléssel azonban csak 15 éves korában kezdett el foglalkozni. 16 évesen tűnt fel egy tehetségkutató fesztiválon, majd a Bojtorján együttes tagja lett. 1993 és 95 között egy szlovák produkcióval turnézott Nyugat-Európában, elsősorban Németországban, Ausztriában és Olaszországban léptek fel, hazajövetele után megalapította az Aerodynamic nevű 3 tagú dance együttest, akikkel saját dalait adta elő, táncos énekes show műsor keretében. Ezt követően fél évet Amerikában töltött, ahol country klubokban lépett fel, majd hazatérése után a Design együttes tagja lett. 1997-ben csatlakozott a Bionic együtteshez, akikkel 2 nagylemezt, egy maxi CD-t, valamint 2 videoklipet készítettek. Eközben több együttesnek és szóló énekesnek a lemezén is közreműködött, például szerepelt az Irigy Hónaj Mirigy paródiákban, Zoltán Erika és Cserháti Zsuzsa albumjain is közreműködött, a Barátok közt mellett ő énekelte Friderikus Sándor Meglepő és Mulatságos című műsorának címadó dalát is. 1999-ben tagja lett az Akt együttesnek, akikkel 2 maxit és egy nagy lemezt jelentetett meg, valamint 2 videoklip is készült a dalokból. 2000-ben Emerton díjat kapott az év felfedezettje kategóriában, 2001-ben 2 külföldi tehetségkutató fesztiválon nyert díjat, Jugoszláviában egy közönségdíjat kapott, Macedóniából pedig egy második díjat hozhatott el. 2001. februárjában megalakította az Enjoy 4 tagú énekformációt, akikkel eredeti angol nyelvű mai funky soul dalokat adtak elő. 2003. áprilisában jelent meg Minden más című önálló szólólemeze, melynek zenei és produceri munkálatait is ő végezte. Az MTV által szervezett 2008-as Eurovíziós dalverseny magyarországi elődöntőjén a Véletlen című dalával lépett fel, ahol 17 ponttal a 9. helyen végzett, Magyarországot ebben az évben végül Csézi képviselte. Az éneklés mellett énektanárként is dolgozik, a 2011-es és 2012-es X-faktorban felkészítőként, valamint Bagosi Alexa, Muri Enikő és Kovács Vera mentoraként szerepelt. Íme tehát itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en most, ahogy ígértem, Szatmári Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak kultúrával való kapcsolata áll majd. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy ez nem egy budapesti program, hanem egy országos méretűvé nőtt kulturális esemény. Hiszen a fővárosi intézmények mellett vidéki városok, kisebb települések, falvak is színvonalas, tartalmas, szórakoztató kulturális programokkal várják a látogatókat. Az idei sorozat központi témájáról szólva kiemelte, fontos, hogy megmutassuk, hogy a kulináris élmények, a kultúra, a művészet nem szétválasztó, hanem a magyar és európai kultúra fontos összekapcsolódása. Az idei rendezvénysorozat jószolgálati nagykövete Mautner Zsófia. Gasztronómiai szakíró műsorvezető lesz, a kiemelt vidéki helyszín pedig Sopron és a Soproni Múzeum. Budapesten a karszalagok érvényesek lesznek valamennyi fővárosi helyszínre és a BKK által üzemeltetett múzeumi járatokra is, amelyek június 20-án este 6 órától másnap hajnali 14:30-ig közlekednek. A programok közül kiemelte a Fővárosi Levéltár programját, amelyen Ilona Stüberli legendás bécsi konyhája elevenedik meg, valamint a Magyar Nemzeti Galéria Papírra vetett ízek című eseményét, amely a 19. századi gasztronómia és irodalom kapcsolatát mutatja be. Solymáron a Svábházban a sváb konyhai hagyományok, Esztergomban pedig a középkori gasztronómia fog a látogatók elé kerülni. A Múzeumok Éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi és gyermekprogramokkal, workshopokkal, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat, akik a részleteket a muzei.hu oldalon találják.
0: Irodalom.
1: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat, és megmutassa számukra az irodalmi művek közötti párbeszéd gazdagságát. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett versenye a díj szellemiségéhez kapcsolódva arra vállalkozik, hogy az olvasást ne pusztán iskolai feladatként, hanem személyes és közösségi tapasztalatként tegye átélhetővé a diákok számára. A kezdeményezés fókuszában az irodalmi szövegek szoros és elmélyült olvasása, a szövegekről folytatott diskurzus, valamint a személyes kapcsolat teremtés és a közösség építés áll. A verseny döntőjében kiemelt szerepet kap a személyes jelenléten alapuló feladat megoldás. A jelentkezők az online nevezési lap kitörtésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat, az első fordulós pályamunkákat az Eszterházi Irodalmi Díj 2026-os shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni. A beküldési határidő augusztus 16-a.
0: Színház.
1: Június 12-én a Lilium produkció musicaljével, a Leánybúcsúval elkezdődik a nyári színházi szezon a Mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban. A kisváros egyik legfontosabb kulturális attrakciója egészen augusztus végéig musicalekkel, operettekkel, vígjátékkal, családi zenés darabokkal és lovas színházi előadásokkal várja a nézőket. Mórahalmon kiemelt figyelmet fordítanak a minőségi szórakozást prezentáló színház, előadó, valamint alkotó művészeti és koncert tevékenységre. A Mórahalmi Színház olyan embereknek is lehetőséget kínál a minőségi kulturális kikapcsolódásra, akiknek nincs lehetősége Budapestre vagy Szegedre utazni. A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház 12. évada június 12-én a Leánybúcsú című musicallel indul, amely republik slágerekre építve mutat be egy fergeteges balatoni bulit. Idén is számos műfajilag változatos előadás közül válogathat a közönség. Egy tavaly nyáron uniós támogatással indult Bartók Béla örökségét bemutató magyar-román projekt keretében pedig bemutatják

0: Névben a színház előtti téren ingyenes előadásokkal mutatkoznak be a környék tánciskolái. A Győri Magyar Táncfesztivál egészen június 21-éig tart. A nyárindító táncforgatagról a Győri Balett művészeti projektmenedzserét Csepi Alexandrát kérdeztem. Június 17-én indul a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben. Győrben óriási kulturális hagyománya van ugye ennek a fesztiválnak. Én egyébként győri származásuként gyerekkoromban magam is felléptem ezen a táncfesztiválon, szóval nekem különösen szoros a kapcsolatom a rendezvénnyel. És minden évben egy ilyen igazi kavalkáddal, forgataggal várjátok az érdeklődőket. Ugye ennek van egy ilyen kültéri nyilvános része, amikor a járókelők megtekinthetik az előadásokat, illetve a színházban is vannak különböző produkciók. Kicsit mesélj kérlek a szervezésről. Hogyan állítottátok össze az idei programot, mi volt a meghatározó, kiket láthatnak majd az érdeklődők?
1: Igen, ismét elérkezett a táncfesztivál időszak itt a Győri Balett életében. A 21. alkalommal rendezzük most meg. Mindig próbálunk valamilyen újítást, valami finomítást, finomra hangolást készíteni itt a nézőinknek, hiszen tényleg ők is már úgymond felnőnek a fesztivállal együtt. Nagyon sokan itt fellépőként vagy gyerekként tapasztalták meg először, és most már szülőként jönnek, vagy éppen nézőként, fellépőként, és mi is, én magam is ebben a cipőben járok. Úgyhogy mindig arra gondolok, hogy valamit finomítani, de meghagyni azt, ami eddig is jól sikerült. A nagy színpadon továbbra is a Magyar Táncért egyik kiemelkedő előadásait hívtuk meg. Velünk lesz a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Hűtlen Feleség előadással. A Győri Balettnak is lesz egy premierje Kód 93 címen, és ha még egyet kiemelhetek a nagy színpadról, akkor mindenképpen a Bobán Markovics zenekarral együtt színpadra lépő Székesfehérvári Balett Színházat szeretném, aki egy ilyen parádé című előadással fogja zárni majd a nagy színpadi előadásokat, ami így titkosan mondom, de interaktív, úgyhogy biztosan egy óriási táncban fog fulladni a finálé a fesztiválnak. Ami újítás ebben az évben, hogy a gyerektáncfesztiválunk az igazából kicsit ki is nőtte magát a Győri Balett stúdióból, így most a Kisvaludi teremben lesz 3 előadás is. Itt is lesz egy Győri Balett premier, a Pompom meséit mutatjuk be most a legkisebbeknek. A Győri Balett stúdió pedig szerintem most nyeri el majd az igazi értelmét, hiszen ott ilyen nagyon intim, nagyon testközeli előadásokat fogunk tartani. Így legalább meg tudjuk mutatni azt, hogy a táncművészet egyszerre tud egy nagy színpadi előadás, egy show lenni, és hogyha olyan nagyon közel kerülhet a néző a táncoshoz, hogy igazából ott mellette lélegzik, és mellette feszülnek meg az izmok, akkor az egy nagyon intim terület is lehet, és ott pedig olyan fellépőket várunk, mint Réti Anna, Hód Adrián, Vasas Erika, vagy éppen Simon István. Az egy nagyon intim közeg lesz ez az újítás most, és ami persze nagyon jól sikerül minden évben a szabadtéri ingyenes rendezvényeink, ahol az amatőr csoportok lépnek fel itt a Győr és Győr környékéből, és ott pedig meg tudjuk azt is mutatni, hogy nem csak nézőként lehet részt venni a táncfesztivál, hanem aktív részeseként is.
0: Illetve kiszúrtam még egy nem hétköznapi táncos programot a fesztivállal kapcsolatban. Lesz egy filmvetítés és beszélgetés ugye a Rómer házban, és Frenák Párról készült egy film. Erről tudnál mesélni egy kicsit?
1: Igen, igen, valóban lesz még egy plusz programunk a Rómer házban, ahol a mozi szokott lenni. Ott Frenák Párról készült egy film, a Who Cares About Paul Frenák, Halász Glória rendezésében. Nagyon érdekes, mert ez egy kicsit dokumentumfilm, de mégiscsak egy igazi táncfilm, hiszen egy táncművészről szól, és utána van szerencsénk fogadni a rendezőt, Halász Glóriát is, és Frenák Párt is egy beszélgetésre. Itt ez is egy ingyenes program, csak regisztrálni kell rá.
0: Említetted a szabadtéri fellépéseket, ami ugye ingyenesen látogatható. Itt milyen csoportok várhatók az idei évben, milyen hosszú programmal készülnek?
1: Úgy építettük fel a programokat, hogy az amatőr győri együttesek be tudjanak mutatkozni, így az A-Force van, a Bronzis, akik már visszatérő előadóink, vagy a Nidart. Itt lesz velünk a Jazz Steps és a River Dance tánctársulat. Ők egy country zenét játszanak, és country táncokat mutatnak majd be, vagy Futó Károly latin-amerikai show-ja, és esténként pedig koncertekkel várjuk a nézőket. Itt leszünk a Bigad együttes, és lesz egy nagyon különleges esemény is, Aurora Folk Glamour divat bemutatója, ami egy kicsit így egybe lesz szőve a néptánccal és a népművészettel.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Utazás időben és térben, szél és vízimalmok nyomában. Habár a

0: Legtöbb hazai malom az idők viharának áldozatául esett, még ma is találni bőven olyan építményeket, amik eredeti helyükön állnak, és akár most is képesek lennének ellátni eredeti funkciójukat. Az elmúlt 200 év alatt őrlő szerkezetek százai lettek az örök enyészeté. Tési szélmalmok őrzik a régi idők emlékeit. A bakonyi fennsíkon egykor 4 malom is őrülte a gabonát, ma már csak 2 jelzi, hogy a szeles vidéken a molnároknak sok dolga akadt. A fazsindejes épületek ma is sok embert vonzanak magukhoz, látványuk a búzakalászok ölelésében olyan, mint egy képeslap. Nehéz és hatalmas kulccsal nyílik a malom. Odabent az egykori malomkövek és fából épült, méretes fogaskerekek őrzik a múltat. A szélmalom tetejéről madártávlatból láthatjuk a tájat, pontosan onnan, ahon a hajdani molnárok is figyelemmel követhették a búzával és kukoricával megrakott lovaskocsik érkezését. Vadregényes folyó munkál a Túr Istvándi vízimalomban. A fából készült épületen szinte alig hagytak nyomot a történelem viharos évszázadai. A malom köré épült teraszokon sétálva olyan érzésünk támad, mintha az öreg Túr vízén lebegnénk. Az ország északkeleti csücskében csordogáló folyó az 1700-as évek végétől mozgatta a malom vízkerekeit. A gyönyörű környezetben található emlékmű a régió nagy büszkesége, és egész Európában is egyedülállónak számít. Tágas és fényes belső térben található szerkezet a mai napig működőképes, külön kérésre pedig mozgásba is lendítik, amitől a Túr Istvándi kirándulás igazán emlékezetes lesz. Kengyeli szélmalom magasodik a Bagi Major fölé. A mesébe illő épület egy kunhalom tetején áll, sziluettje már távolról felfedezhető. A 19. század derekán épült malom ma már műemlék, belsejébe lépve mégis olyan, mintha megállt volna az idő. Az impozáns faszerkezetek láttán különös érzés fog el, és szinte megelevenednek a gabonákkal teli zsákok, a lisztlepten nyikorgó lépcsők, az ódon szélmalom dolgos hétköznapjai. Az épület mögött húzódó halastó kékvize teszi teljessé a látványt. A terület számos madárfajnak ad otthont, ezért távcsövet feltétlenül vigyünk magunkkal.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szolgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés. A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Bővül az ellenőrzésre jogosult integritás hatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatók, és önálló bűncselekménnyé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, az MNB vezetőire, a köztársasági elnökre, bírákra és ügyészekre is kiterjednek. A törvénycsomag megszüntetné a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét. A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg. Szigorodnak a korrupció ellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges jogállamisági és intézményi feltételek teljesítését szolgálják. Bemutatta a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett, önálló alkalmazásként is működő Siri AI asszisztenst az Apple. Az applikáció a felhasználók személyes adatai és alkalmazásai közötti összefüggések értelmezésével kíván versenyre kelni a ChatGPT-vel, a Gemini-jal és más rivális szolgáltatásokkal. Az új funkciók ugyanakkor egyelőre nem lesznek elérhetők az Európai Unióban, mert az Apple szerint az uniós szabályozás adatvédelmi és biztonsági kockázatokat teremt, míg az Európai Bizottság szerint a vállalat egyszerűen nem akar megfelelni a digitális piacokról szóló jogszabály előírásainak. Szintén az Európai Bizottság elrendelte, hogy a Meta közösségi média platformot működtető amerikai vállalat állítsa vissza más szolgáltatók általános célú mesterséges intelligencia asszisztenseinek szabad hozzáférését a WhatsApphoz. Tavaly decemberben az Európai Bizottság Trust ellenes vizsgálatot indított a Meta új politikája miatt, amely blokkolta más MI szolgáltatók hozzáférését az applikációhoz. 2026. februárjában a brüsszeli testület vizsgálata arra az előzetes következtetésre jutott, hogy ideiglenes intézkedésekre lehet szükség annak megakadályozására, hogy a Meta súlyos és helyrehozhatatlan károkat okozzon a piacon.
0: Tőzsdehírek.
1: 3,1%-os mínuszban zárt tegnap a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 133.372 ponton állt meg a BUX. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom emelkedett, viszont jelentősen 3,3%-kal ment feljebb 2736 forintra. A Richter 2,5%-ot gyengült 11.840 forintra. Egy tizeddel csökkent a Richter, az OTP 40.330 forintra, a MOL 1,1%-os mínuszban 3.892 forinton zárt. Európában vegyes volt az összkép, 1,4%-kal csökkent a londoni FTSE, 0,7%-kal a német DAX index, a párizsi CAC-on éppen csak elemelkedett 0,1%-kal, akár csak az olasz bőrze, a spanyol mutató 0,3%-os mínuszban fejezte be. A bankközi devizapiacon az euró értéke 355 forint 84 fillér, az amerikai dollárért 308 forintot és 11 fillért kell fizetni. mérlegeli az integritás hatóság vezetőjének elmozdítását célzó eljárás megindítását az állami számvevőszék elnöke Vindis László. Bíró Ferenc Pál több ügyben összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrány okozásával vádolják. A törvény szerint a végső döntést az elmozdítás ügyében a fővárosi törvényszék hozhatja meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhő képződés és a fátyol felhők mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul, késő estére hazánk északnyugati felén, nagyrészt 13 és 20, még másod 20 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 6:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kolléganőm Somodi Evelin, szervusz, jó reggelt.
2: Szervusz, jó reggelt.
1: Elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket, például az este benyújtott törvényjavaslatokról, de szó lesz majd arról is, hogy vajon milyen béke közvetítési próbálkozások vannak most Ukrajna ügyében, mert ez ügyben, mint hogyha nagyon elhallgatott volna a nemzetközi média, mondjuk az elmúlt órák fejleményeit.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szolgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés.
2: A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Bővül az ellenőrzése jogosult integritáshatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatók, és önálló bűncselekménnyé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, az MNB vezetőire, a köztársasági elnökre, bírákra és ügyészekre is kiterjednek. A törvénycsomag megszüntetné a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét. A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg. Szigorodnak a korrupcióellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges jogállamisági és intézményi feltételek teljesítését szolgálják.
1: Június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon.
2: A Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetője szerint augusztus végéig kellene tisztázni a kormánynak az ágazati szereplők felé, hogy ez ideiglenes felfüggesztés vagy sem. Hiszen ha nem nyílik meg újra a toborzás lehetősége, akkor az több vállalat növekedését és így a magyar gazdaságét is nehezen érintheti. Horváth Tamást hallják.
3: Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet szeptembertől. Általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend. Ez vonatkozik nyilván magyar munkavállalókra, illetve külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt az év végét ezt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az őszi időszakot, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemeltem nagy részem munkaerőre van szüksége. A szféráknak ez egy érdekes időszak. Lesz, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért meginokhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amit ne tudnánk kérni egy gazdasági növekedést.
1: Az amerikai hadsereg éjszaka és ma hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadt, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert, ez még hétfőn történt. Irán válaszul öböl menti országokban található amerikai bázisokat vett célba. Egyelőre nem teljesen világos, hogy egyébként a csapás ellencsapásnak vannak-e sérültjei, esetleges halálos áldozatai. Minden esetre egyébként Irán újra kiterjesztette a csapásait, mert hogy Kuvaitban, Bahrainben és Jordániában is próbált lecsapni. Hogy ez nem tesz jót a béketárgyalásoknak, az szinte bizonyos, de hát gyakorlatilag a tűzszünet is újra és újra igencsak illékonnyá válik. Legutóbb hétvégén az irániak az izraeliekkel váltottak rakétacsapásokat, hogy ilyen furcsán fogalmazzam meg. Nézzük, hogy a kőolaj esetében van-e áremelkedési hatás az újabb közel-keleti tűzszüneti megsértésnek. Hát egyelőre 7%-os emelkedésben a két fontosabb kőolajtípus, a Brent $92.08, az amerikai könnyűolaj $88.79 jár. Szünetel az amerikai békeközvetítés Ukrajna ügyében, ezt az orosz elnök sajtótitkára mondta Moszkvában.
2: Dmitrij Peszkov szerint az amerikai tárgyalók ugyanakkor folytatják a kapcsolattartást, közben Volodymyr Zelenszkij egy lapinterjúban azt mondta, a nagy hatótávolságú csapások célja, hogy Moszkva és Szentpétervár lakói is megérezzék, milyen a háború. Az ukrán elnök szerint a győzelem ebben a konfliktusban azt jelenti, hogy az orosz társadalom felismeri, a háború szörnyű dolog, nem valaki másnak valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik maguknak, mondta. Hozzátette azt is, hogy Oroszország gazdasága szörnyű helyzetben van, nagyon közel áll az összeomláshoz.
1: Németország további 300 millió euróval támogatja a cseh lőszerbeszerzési programot, amelynek keretében Ukrajna számára vásárolnak hadianyagot.
2: A német védelmi miniszter szerint az összeg mintegy 50 ezer darab lőszer beszerzését teheti lehetővé. A 2024-ben indított cseh kezdeményezés révén idén már 1 millió lőszerre kötöttek szerződést.
1: Vadászgépekkel és bombázókkal tartott hadgyakorlatot az orosz-balti flotta.
2: A pilóták különböző magasságokban

0: falaképződmények olajtartalma óvatos becslések szerint mintegy 30 milliárd tonna.
1: 8,2%-ra lassult az éves infláció a múlt hónapban Ukrajnában.
0: A helyi statisztikai hivatal által közzétett adatok szerint az éves fogyasztói áremelkedés mértéke az áprilisban jegyzett 5 havi csúcsot jelentő 8,6%-ról mérséklődött májusban. Az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5%-os célszintje fölött áll. Az ukrán központi bank március után áprilisban is változatlan szinten 15%-on hagyta az irányadó rátát azt követően, hogy januárban 50 bázispontos kamatvágásról határozott.
1: Minden elemzői várakozásnál kisebb volt az infláció májusban. A február és az áprilisi gyorsulást követően májusra 1,8%-ra lassult az éves fogyasztói árindex Magyarországon.
0: A maginfláció 2%-ra lassult, a nyugdíjas fogyasztói árindex 1,5%-ra mérséklődött, havi szinten pedig stagnálás volt. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
2: Tudtunk olyan tényezőket, amelyek az inflációt lefelé húzzák, ezek közül szerintem az erős forintot emelném ki. Hát ennek szerepét egy nyitott gazdaságban nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is ugye, hogyha egy erősödés hatása lassabban jelenik meg az árakban, mint egy gyengülésé. Ebben ugye szerepe volt az MNB fegyelmezett monetáris politikájának, illetve a választási eredmény nyomán javuló kockázati megítélésnek. Szintén csökkentette az inflációt, az inflációs várakozások mértéklése. Ugye ahogy csökkent az elmúlt hónapokban az infláció, ez beépült a várakozásokba is. A másik legfontosabb tényező az ár és topok fenntartása volt. Ugye ez korábban kérdés volt, hogy marad, megy, egyelőre úgy tűnik, hogy marad, és ez egy gátat szab mindenképpen az infláció növekedésének.
1: 355 forint 80 fillér az euró, a dollár 308 forint 10 fillér, a svájci frank 385 forint 60 fillére.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
0: A MOL 1,1%-kal 3.892 forintra csökkent, az OTP 1%-kal esett 40.330 forintra, a Magyar Telekom 3,3%-kal kilőtt 2736 forintig, a Richter 2,5%-kal visszaesett és 11840 forintot ért.
1: Többségükben csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok. A befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti helyzet, a jegybanki kamatkilátások és a héten érkező fontos amerikai makrogazdasági adatok határozták meg.
0: A londoni FTSE 1,4%-kal esett, a frankfurti DAX 9%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált a nap végén. Milánó 1%-kal emelkedett, a madridi börze 3%-kal csökkent.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A Dow Jones 2%-kal gyengült, az S&P 500 3%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 1%-kal csökkent.
1: Ázsiában a hongkongi tőzsde 1,1%-kal gyengül, Japán 1,9%-del, Shanghai 6%-os mínuszban, India 7%-kal emelkedik, a tegnap 8%-ot erősödő dél-koreai tőzsde a Kospi most 4,6%-os komoly korrekcióban lefelé, Szingapúr 1%-os mínuszban jár.
3: Időjárás jelentés.
0: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett, de észak-nyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nem drágulnak majd a Wizz Air jegyárai a Starlink internet szolgáltatás bevezetése után. A cég kommunikációs vezetője szerint ez a technológia stabil és gyors elérést biztosít, függetlenül attól, hogy hányan vannak a repülőgépen. A szolgáltatással akár a telefonálás is elérhető lesz. Egyik előnye például, hogy a pilóták élőben hozzáférnek majd az időjárási adatokhoz, valamint a légiutas kísérők is könnyebben látják, hogy van-e egy adott bankkártyán fedezet. Az internet használat azonban nem lesz mindenkinek automatikusan elérhető. Radó Andrást Kovács Gergő kérdezte.
2: Na most a Starlink ugye Elon Musk cége, és az év elején szintén emiatt vita robbant ki a Ryanair vezérigazgatója is közte, ugyanis a Ryanair szerint ennek a bevezetésével ugye az antenna miatt nőne a légellenállás, több üzemanyagra lenne szükség, ezért drágább lenne repülni. A Wizz Airnél számolniuk kell az utasoknak, hogy ha lesz egy ilyen új szolgáltatás, akkor a jegyárak is drágulnak?
3: Azt gondolom, hogy a versenytársunk rosszul mérte fel a lehetőségeket, és meg tudom erősíteni, hogy nem lesznek drágábbak a Starlink bevezetése miatt a jegyek. Ez egy opcionális költség lesz, és elsőként Európában, első low-cost diszkont légitársaságként a Wizz Air fogja bevezetni ezt az internetszolgáltatást, amely elképesztően gyors, a legmodernebb technológiának megfelelő internetet fog biztosítani a járatokon, de ez természetesen nem lesz kötelező megvásárolni, illetve miatt az alapjegyáraknak nem fognak növekedni.
2: Hogyan tud ez működni gyorsan és hatékonyan egy repülőn is? Most gondolok itt arra, hogy ha zsúfolt egy járat, akkor mennyire lesz stabil a kapcsolat?
3: Ez a legújabb technológia, és ez már más légitársaságoknál is bizonyított, Európában és Európán kívül is. Ez egy nagyon stabil és nagyon gyors kapcsolatot tud biztosítani mindenkinek egyébként, aki a repülőgépen utazik, attól függetlenül, hogy hányan utaznak a repülőgépen. Ez a gyors kapcsolat, ez streamingre, videótelefonálásra, bármilyen online elérhető tartalom megjelenítésére alkalmas lesz, illetve például akinek wifi-ről irányítható légkondicionáló berendezése, vagy fűtése, vagy esetleg szaunája van, azt mind be, illetve ki tudja kapcsolni, hogy mire hazaér, addigra hideg vagy meleg legyen a lakásban, illetve akár a távfelügyeleti kamerarendszert is tudják 10 km magasból nézni majd az utasok.
2: Picit már érintette, de azért még beszéljünk róla, hogy milyen feltételekkel lehet ez csatlakozni, tehát hogy minden utasnak díjmentes lesz-e, vagy valamilyen csomaghoz, regisztrációhoz, esetleg külön fizetéshez kötik, hogy kell ezt elképzelni?
3: Részleteket most még nem tudok elárulni, mert most még csak bejelentettük, hogy jövő évben kezdjük el felszerelni a flottánkat ezzel a rendszerrel, a Starlink rendszerével, de amint közeledünk majd az aktiválás dátumához, természetesen nagyon sok és részletes információt fogunk megosztani a szolgáltatás elérhetőségéről.
2: Nagyságrendileg mekkora beruházást jelent ez a cégnek egy ilyet kiépíteni így fokozatosan a járatokon?
3: Erről nem tudok beszélni, ez üzleti titkot jelent, de azt meg tudom erősíteni, hogy versenytársunk ellentétben mi másképp látjuk itt a Starlinknak a megvalósíthatóságát, és ez semmilyen szinten nem befolyásolja az ultra discount, angolul ultra low cost carrier üzleti modellünket. Tehát ez, ahogy korábban is mondtam, nem lesz hatással a jegyárakra, illetve a mi költségeinkre.
2: Ezért egy diszkont légitársaságnak így a pozícionálásában ez mennyire tud számítani? Tehát milyen piaci előnyökre számíthatnak mondjuk ettől?
3: Bízunk benne, hogy az utasok is olyan forradalmi tettnek fogják ezt értékelni, mint ahogy ezt mi gondoljuk. Ez egy első európai ultradiszkont légitársaságnál, ez egy óriási lépés, és nagyon sokan kérték már eddig, hogy legyen internet a fedélzeten, úgyhogy ennek köszönhetően is vizsgáltuk tovább a lehetőségeket, és ezért vezetjük be jövő évtől a Starlinket. Szerintem nincs most annyi időnk, hogy végigmenjünk az összes lehetőségen és az összes előnyön, amit egy fedélzet internet biztosíthat, de ha csak a pilóta fülkétől elindulunk hátrafele, nagyon sok előnyt tud biztosítani. Például a pilótáknak lesz online hozzáférése a legeslegfrissebb élő meteorológiai adatokhoz, ennek megfelelően könnyebben tudják majd optimalizálni a repülési tervet, ki tudnak viharzónákat például könnyebben kerülni. A légutas kísérőknek sokkal könnyebb dolga lesz hátul, hiszen a fizetésnél például sokkal könnyebben tudják igazolni, hogy egy kártyán van-e fedezet. fedezet, vagy nincs, és hát rengeteg olyan szolgáltatást tud majd még a cég bevezetni, amihez a fedélzeti internet kell, és amit eddig ennek hiányában nem tudtunk bevezetni. És hát az utasoknak természetesen talán még több előnyt fog biztosítani ez a szolgáltatás. Természetesen nem kötelező ezt megvásárolni, nem kötelező igénybe venni, tehát lehet offline is utazni, ahogy eddig lehetett. Aki nem szeretne az internetre csatlakozni, az ugyanúgy olvashat könyvet, aludhat, pihenhet, vagy nézheti a letöltött filmeket, hallgathatja a letöltött zenéket. De akinek a szolgáltatás bevezetése után online kell lennie, vagy olyan, hogy szeretne lenni, az ezt igénybe fogja tudni venni, és korlátok nélkül fogja tudni használni a jó minőség és nagyon gyors interneten.
2: Valószínűleg, tehát ha jól értem, akkor a jövő évtől már lesznek majd olyan járatok, ahol majd lehet ilyet választani, vagy igazából mindegyiknél lesz, csak nem mindenki veszi igénybe, tehát hogy lesz ez?
3: Fokozatosan fogjuk felszerelni ezeket az eszközöket jövő évtől kezdődően a repülőgépekre. Nyilván nem tudjuk egyszerre az összes repülőgépre rászerelni, beszerelni ezt a készüléket, de fokozatosan egyre több és több új generációs repülőgépünkre fog rákerülni a Starlink egysége, és ezáltal lesz elérhető az internet. Tehát azokon a repülőgépeken, amelyikre ezeket rászereljük, egyébként a flottánk jelentős részére, ott mindenkinek elérhető lesz, és aztán természetesen az utasok fognak dönteni egyénileg, hogy megvásárolják-e a fedélzeten ezt a szolgáltatást, vagy sem.
2: Egyébként mennyire kalkulálnak azzal, hogy utasforgalom szám növekedést hozhat ez, tehát hogy többen választják a Wizz Airnek a járatait ennek köszönhetően?
3: Becslésekből most nem bocsátkoznék, de abban biztos vagyok, hogy ez az új szolgáltatás és az egyedi szolgáltatás sokkal népszerűbbé, illetve még népszerűbbé fogja tenni a Wizz Airt, főleg versenytársainkkal szemben, úgyhogy én arra számítok, hogy ennek köszönhetően még többen fognak utazni a Wizz Airrel. Ami egy jelentős szám már idén is, hiszen az idei üzleti évben kb. 90 millió utas tervezünk elszállítani, úgyhogy nagyon sok ember fog tudni élni ezzel a szolgáltatással.
2: Van egy nagyon fontos dolog ebben egyébként, hogy a telefonálással mi a helyzet, tehát hogy ugye úgy, hogy interneten keresztül, valamilyen alkalmazáson keresztül, akkor ezt is lehet majd csinálni repülés közben.
3: Így van, tehát a klasszikus GSM telefonálás továbbra se lesz elérhető, de minden internet alapú üzenetküldés és telefonálás az elérhető lesz, tehát lehet akár Teams meetingeket tartani, lehet különböző Android vagy iPhone telefonok alkalmazásaival, akár videó, akár hang, interneten keresztüli hang telefonálni.
2: Na most én nem nagyon értek ennek a technikai megvalósításához, ugye itt az elején említettük, hogy a Ryanairnél volt ez a kifogás, hogy az antenna miatt nőne a légellenállás, mert hogy nyilván ugye műhold, tehát kellene egy antenna, hogy ennek vannak egyébként ilyen repülésbiztonsági részei, vagy problémái, vagy ez teljesen biztonságosan kiépíthető?
3: Teljesen biztonságosan kiépíthető ez a rendszer, ez kimondottan repülőgépekre van tervezve, és más, főleg nem európai légitársaságok már bevezettek ilyet. Tökéletesen működik, és semmilyen kockázatot nem jelent a biztonságra. Ha bármilyen kockázati tényező lenne, akkor természetesen nem szerelnénk fel a repülőgépeinket ezzel a technológiával, hiszen a biztonságot soha semmi nem írhatja felül, mindig is az a legfontosabb szempont a Wizz Airnek, hogy az utasok biztonságban repülhessenek.
2: Ezen kívül van még valami extra fejlesztés, szolgáltatás, ami készülőben van, amit elárulhat?
3: Hát olyan, amit még most elárulhatok, nincs, de nagyon sok fejlesztés van a csőben, mint mindig, és mindez összes fejlesztés az utasok kényelmét, az utazás kényelmét szolgálja. Az elkövetkezendő időszakban be fogunk jelenteni további kényelmet javító szolgáltatásokat, és egyébként, ahogy egyre közelebb kerülünk a Starlink aktiválásához, ott is várhatóak bejelentések, hiszen ahogy azt korábban mondtam, ez a technológia ez nagyon sok új ajtót és lehetőséget kinyit mind nekünk, mind az utasoknak, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas időszak elé nézünk.
1: Radó Andrást, a Wizz Air kommunikációs vezetőjét hallották. Zenével megyünk tovább, aztán egy érdekességgel a nagyvilágból, 7 órakor a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már az Egyesült Államok lesz a téma, a vonalban pedig Martin Kovács Miklós.

0: Reggeli Monitor.
1: Eltűnhet az egyetlen Magyarországon élő hiúz. A szomszédos szlovák élőhely hiúz állománya a túlélés határára sodródott, idehaza pedig egyetlen idős példány bukkan fel időről időre, márha él még egyáltalán. Az eurázsiai hiúz Európa legnagyobb macskaféléjének állománya drámai mértékben csökkent az egykor természetes élőhelyül szolgáló szlovák-magyar határvidéken. A faj gyakorlatilag eltűnőben van idehaza. A szlovák karszt nemzeti parkban a faj egyik történelmi élőhelyén mindössze két kifejlett hiúz jelenlétét sikerült igazolni, míg a magyar oldalon csupán a Börzsönyben bukkan fel időről időre egy idős példány. A magyar oldalon az utolsó hiúzlelés a Börzsönyben 2025-ben történt, miközben az Aggteleki Nemzeti Parkban 2017, a Bükki Nemzeti Park területén pedig 2019 óta nem sikerült igazolni a faj jelenlétét. Az állat közép- és kelet-európai állományait elsősorban az orvvadászat és élőhelyének feldarabolódása veszélyezteti, bár védelem alatt áll, több országban válik illegális elejtés áldozatává.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Tart a felújítása a második kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 7 órától 17 óráig veszélytelenítés miatt. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei út szervízútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: A fővárosban tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Útszűkületen kell áthajtani ma 7 órától 17 óráig a 12. kerületben az Alkotás utcában, befelé a Tarcsai Vilmos utca előtt, a Rágy György utcában a Szakács utca után, a Zugligeti úton befelé a Zalai út előtt, valamint a Fodor utcában befelé a Barta utca után veszélytelenítés miatt. A 18. kerületben az Alacskai úton a Termény utca közelében mától útszűkületen kell áthajtani vízvezeték építése miatt. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében a távhővezeték építése miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Technikai hiba miatt kétszer is meghallgathattuk a fővárosi közlekedési helyzetet, és hát amiben még az előbb egy perccel előtte bele szeretem volna kezdeni, ez az, hogy hát nem hagynak minket unatkozni a Közel-Kelettel kapcsolatban, mert hogy újra voltak kölcsönös rakétacsapások az amerikaiak és az irániak részéről. Az Egyesült Államok a hétfői helikopterrel kapcsolatos esemény miatt csapott le iráni célpontokra. Ezek szerint akkor az Apache helikoptert lelőtték, és nem baleset áldozata lett. Másrészt voltak iráni csapások több környékbeli ország ellen. Amint többet tudunk ezekről, mármint arról, hogy vannak-e esetlegesen sérültek, áldozatok vagy károk, akkor természetesen mondjuk majd. Most akkor a hír összefoglaló, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szolgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés.
3: A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Bővül az ellenőrzése jogosult integritás hatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatók, és önálló bűncselekménnyé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, az MNB vezetőire, a köztársasági elnökre, bírákra és ügyészekre is kiterjednek. A törvénycsomag megszüntetné a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét. A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg. Szigorodnak a korrupcióellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges, jogállamisági és intézményi feltételek teljesítését szolgálják.
2: Június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon. A Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetője szerint augusztus végéig ugyanakkor tisztáznia kellene a kormánynak az ágazati szereplők felé, hogy ez ideiglenes felfüggesztés vagy sem.
3: Hiszen ha nem nyílik meg újra a toborzás lehetősége, akkor az több vállalat növekedését és így a magyar gazdaságét is nehezen érintheti. Horváth Tamást hallják.
4: Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet szeptembertől, általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend. Ez vonatkozik nyilván a magyar munkavállalókra és a külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt az év végét azt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az ősz időszakot, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemeltem nagy része munkaerőre van szüksége. A szféráknak ez egy érdekes idő. Lesz, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért megjönhet egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amit el tudnánk kérni egy külgazdasági növekedést.
2: Közös nyilatkozatban sürgették Ukrajna mielőbbi Európai Uniós és NATO csatlakozását az Északi-Balti nyolcak vezetői tallini csúcs találkozójukon.
3: A Volodymyr Zelenszky jelenlétében elfogadott dokumentum szerint az ország jelentős előrelépést tett az uniós tagság felé, ezért a vezetők azt szorgalmazták, hogy még júniusban vagy júliusban nyissák meg a csatlakozási tárgyalások valamennyi fejezetét. Álláspontjuk szerint Ukrajna EU csatlakozási folyamatát a lehető leghamarabb le kell zárni. A nyolc ország egyúttal megerősítette támogatását Ukrajna NATO tagsága mellett is.
2: Németország további 300 millió euróval támogatja a cselőszer beszerzési programot, amelynek keretében Ukrajna számára vásárolnak hadianyagot.
3: A német védelmi miniszter szerint az összeg mintegy 50 ezer darab lőszer beszerzését teheti lehetővé. A 2024-ben indított cseh kezdeményezés révén idén már 1 millió lőszerre kötöttek szerződést.
2: Akár 25 milliárd euró értékű beruházást is mozgósíthat a mediterrán térségben a megújuló energiaforrások, a hidrogéntermelés, a tiszta technológiák gyártása és a villamos energiahálózatok korszerűsítése területén az Európai Unió.
3: A mediterrán paktum kezdeményezés célja az energiapiaci együttműködés elmélyítése az Európai Unió és a dél-mediterrán partnerországok között. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawatt új megújuló energiakapacitás létesülhet, miközben több mint 100 ezer új munkahely jöhet létre a tiszta energia ágazatban.
2: Minden elemzői várakozásnál kisebb volt az infláció májusban idehaza. A februári és az áprilisi gyorsulást követően májusban 1,8%-ra lassult az éves fogyasztói árindex Magyarországon.
3: A maginfláció 2%-ra lassult, a nyugdíjas fogyasztói árindex 1,5%-ra mérséklődött, havi szinten pedig stagnálás volt. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: Tudtunk olyan tényezőket, amelyek az inflációt lefelé húzzák, ezek közül szerintem az erős forintot emelném ki. Hát ennek szerepét egy nyitott gazdaságban nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is ugye, hogyha egy erősödés hatása lassabban jelenik meg az árakban, mint egy gyengülésés. Ebben ugye szerepe volt az MNB fegyelmezett monetáris politikájának, illetve a választási eredmény nyomán javuló kockázati megítélésnek. Szintén csökkentette az inflációt, az inflációs várakozások mértéklése. Ugye ahogy csökkent az elmúlt hónapokban az infláció, ez beépült a várakozásokba is. A másik legfontosabb tényező az ár és topok fenntartása volt. Ugye ez korábban kérdés volt, hogy marad, megy, egyelőre úgy tűnik, hogy marad, és ez egy gát adta mindenképpen az infláció növekedésének.
2: Jelenleg az eurót 355 forint 80 fillérre jegyzik, a dollár 308 forint 10 fillér, a svájci frank 385,60.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 3,1%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
3: A MOL 1,1%-kal csökkent 3892 forintra, az OTP 1,1%-kal gyengült 40330 forintra. A Magyar Telekom 3,3%-kal lőtt ki 2736 forintra, és a Richter visszaesett 2,5%-kal 11840 forintra.
2: Többségükben csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok. A befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti helyzet, a jegybanki kamatkilátások és a héten érkező fontos amerikai makrogazdasági adatok határozták meg.
3: A londoni FTSE 1,4%-kal esett, a frankfurti DAX 9%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált a nap végén. Milánó 1,1%-kal emelkedett, a madridi börze 3,1%-kal csökkent.
2: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
3: Emelkedett a Dow Jones 2,1%-kal, az S&P 500 0,3-del lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 1%-kal gyengült.
2: A Wizz Air jövő évtől fokozatosan bevezeti a Starlink műholdas internetet a flottáján, vagyis hamarosan a fapados járatokon is lehet majd netezni.
3: A cég kommunikációs vezetője elmondta, hogy a szolgáltatáshoz antennával látják el a repülőgépeiket, ami helyi internet kapcsolatot biztosít majd. Radu András hozzátette, hogy ez nem lesz hatással sem a költségeikre, sem a jegyárakra, azonban fedélzeti előnyökkel járhat.
6: Nagyon sok előnyt tud biztosítani, például a pilótáknak lesz online hozzáférése a legeslegfrissebb élő meteorológiai adatokhoz, ennek megfelelően könnyebben tudják majd optimalizálni a repülési tervet, ki tudnak viharzónákat például könnyebben kerülni a légutas kísérőknek, sokkal könnyebb dolga lesz hát ott, hiszen a fizetésnél például sokkal könnyebben tudják igazolni, hogy egy kártyán van-e fedezet vagy nincs, és hát rengeteg olyan szolgáltatást tud majd még a cég bevezetni, amihez a fedélzeti internet kell, és amit eddig ennek hiányában nem tudtunk bevezetni. Természetesen nem kötelező ezt megvásárolni, nem kötelező igénybe venni, tehát lehet offline is utazni, ahogy eddig lehetett.
2: A következő 10 évben átlagosan évi 6,1%-kal bővülhet a magyar biztosítási piac.
3: 2036-ra elérheti a 10 milliárd eurós díjbevételt. Az Allianz legfrissebb globális biztosítási jelentése alapján a magyar piac 2025-ben 16,6%-kal 5 milliárd euró fölé nőtt, ezen belül a vagyon- és felelősségbiztosítási ágazat majdnem 9%-os, az életbiztosítási piac pedig csaknem 30%-os növekedést mutatott. Az egészségbiztosításoknál a kiugró növekedési ütem jelentős mértékben az alacsony bázisból fakad, továbbá a portfólió átrendeződés is meghatározó szerepet játszhatott. A vagyon- és felelősségbiztosítások piacán 7%-os, az életbiztosításoknál 5%-os, az egészségbiztosításoknál pedig 13%-os éves átlagos növekedési ütem várható a következő évtizedben.
0: Időjárás jelentés.
3: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhő képződés és a fátyol felhők mellett, de észak-nyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Hátrányból fordítva, a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es győzelmet aratott Kazaksztán ellen Debrecenben a Nagyerdei stadionban. Győzelmével a magyar válogatott továbbra is veretlen idén, 4 mérkőzéséből 3-at megnyert, egyszer döntetlent játszott. Ugyanakkor ezek barátságos felkészülési találkozók voltak, szeptembertől már a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket a magyar csapat. Elsőként szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás arénába. Közös megegyezéssel távozott posztjáról Álvaro Arbeola, a Real Madrid labdarúgó csapatának a vezetőedzője. A 43 éves szakember távozását a klub kedden este erősítette meg. Arbeolát január 12-én nevezték ki Xabi Alonso helyére. Vezetésével a gárda második lett a spanyol vonalban az ősi rivális Barcelona mögött, a bajnokok ligájában pedig a negyed döntőben esett ki a Bayern Münchennel szemben. Az elnöki poszton két napja újra választott Florentino Pérez világossá tette, hogy José Mourinho-t szeretném megnyerni vezetőedzőnek. új vezetőedzővel vág neki a következő szezonnak az Atalanta is. Az olasz labdarúgó élvonal 7. helyén záró csapat szerződést bontott Raffaele Palladino vezetőedzővel. A még novemberben kinevezett 42 éves edző 39 mérkőzés után távozik, annak ellenére, hogy a nehéz idén kezdett után konferencia liga selejtező térő pozícióba vezette a bergámói gárdát. Az olasz média értesülése szerint Maurizio Sarri a legesélyesebb jelölt az Atalanta padjára. A remek első és harmadik harmadot produkáló Carolina Hurricanes 5-3-ra győzött a Vegas Golden Knights otthonában az észak-amerikai profi ékkorongliga Stanley Kupa döntőjének negyedik mérkőzésén, így 2-2-re egyenlített az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Jó reggelt, szervusz Miklós!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Hát az új szignálban aztán előttünk minden, de úgy tűnik, hogy az amerikaiak, illetve az irániak abszolút nem lőttek el mindent, mert hogy újra ütésváltás volt a két ország között. És hát ami a furcsa, hogy egy hétfőn lezuhant amerikai helikopterrel indokolták az amerikaiak a rakéta és drón csapásaikat, tehát hivatalosan, én legalábbis nem találkoztam ezzel, nem ismerték el, hogy mondjuk ezt az irániak lelőtték volna.
2: Valóban itt bármi, ami ezzel a konfliktussal kapcsolatos, az ugye homályban marad valójában a nagy publikum számára, hiszen tulajdonképpen úgy tűnik egyre több szakértő és egyre több amerikai politikus is véli úgy, hogy itt egy nagyon komoly és nem könnyen megoldható konfliktusba sodródott bele az Egyesült Államok és Izrael, miközben egy gyors változást reméltek a Közel-Keleten. Minden jel arra utal, hogy nem sikerül ezt olyan nagyon hamar elrendezni. A CNN össze is számlálta, hogy eddig 38 olyan alkalom volt, amikor Donald Trump így vagy úgy bejelentette, hogy már ott van a megállapodás az alagút végén, és csak az utolsó pontot kell feltenni az íre, de úgy tűnik, hogy még lehet számlálni ezeknek a bejelentéseknek a számát, ami nyilván rengeteg további konfliktust okoz.
1: Ráadásul ott lesz a holnap induló futballvilágbajnokságnak egy pikantériája, hogy egyrészt ugye az Egyesült Államok Mexikóval és Kanadával közösen rendezi 48 csapatos VB, 108 mérkőzés, még soha nem volt ekkora a VB, viszont az irániak ott vannak, és hát nem az Egyesült Államokban szállt meg a csapat. Hogy intézik akkor a szállásukat?
2: Mexikóban edzőtáboroztak, és onnan mennek át konkrétan a mérkőzéseikre az Egyesült Államokba, amikor úgy hozza a sorsolás, és ilyen szempontból továbbra is számítanak arra, hogy nem lesz olyan egyszerű az életük, mint ahogy valójában elég sok olyan ügy van a VB körül, amely jelzi, hogy az Egyesült Államok és személyesen Donald Trump tulajdonképpen a saját publicitásának a fényezésére, további fényezésére igyekszik felhasználni ezt az eseményt. Úgy tűnik, hogy akár többször is részt vesz ezeken a mérkőzéseken, de nem jelentik be előre nyilván biztonsági okokból. Viszont amikor ott lesz, akkor azért lehet számítani sok minden extra, ha úgy tetszik, macerára a közönség számára. Ugye az első meccs az USA csapata számára Los Angelesben lesz Paraguay ellen 12-én, most pénteken, és a napokban New Yorkban, a Madison Square Gardenben egy NBA-s kosárlabda mérkőzésen vett részt, amely azt jelentette, hogy mármint a részvétele, hogy a közönségnek 2 órával korábban kellett oda menni, mint mentek volna. Egyébként biztonsági okok miatt meg is fújolták egyébként Donald Trumpot rendesen. Szóval úgy tűnik, hogy az iráni csapat részvétele, illetve annak az ellentmondásai, azok továbbra is részei lesznek ennek a világbajnokságnak, de hát persze attól még az a 104 meccs, amit lejátszanak, az nyilván a közönség jelentős része számára élvezetes lesz, főleg, hogyha ugye valóban meg tudták fizetni a jegyárakat, e körül is elég sok kavarás volt.
1: Mert hogy nagyon-nagyon felmentek a jegyárak?
2: Igen, papíron tulajdonképpen akár már 60 dollárért is lehetett jegyet kapni, de a különböző kvóták és keverések, kavarások következtében valójában inkább az ezres tételig fölszöktek a jegyárak. Mondjuk nyilván a csúcsot azt a július 19-i döntő jelenti majd, ahol az első kategóriába 6730 dollárért lehetett vagy lehet jegyet szerezni, de ha úgy tetszik előbb is a különböző meccseken könnyen 1000-2000 dollárig felszöktek az árak, tehát ebből a szempontból sokan valószínűleg hát eltántorodtak attól, hogy megpróbáljanak jegyet szerezni. Külföldről egyébként maguk a beutazások is elég macerásak sok országból érkezők számára, hiszen 40 olyan ország van, amelyet az USA különböző okok miatt kockázatos listára tett, és ezért aki onnan érkezik, eleve mondjuk nem érkezhet, de hogyha véletlenül valaki a FIFA-hoz vagy a VB-hez kapcsolódik, akkor meg akár 10-12 órás határ ellenőrzésen kell átesnie, és adott esetben vissza is küldhetik őket. Szóval ilyen ügyek azért eléggé árnyalják a képet. Még annyit Donald Trumphoz, hogy ő igyekszik ezt egy hatalmas győzelmi parádénak fölfogni, hiszen első elnöksége idején 2018-ban nyerte el az USA a rendezés jogát együtt Mexikóval és Kanadával. Ő egybe kapcsolja az USA 250. évfordulójával, ugye ami július 4-én lesz, tehát nagy ügyek vannak. Ami meg a költségeket illeti, hadd mondjam el, mert én is rácsodálkoztam, hogy körülbelül 20 milliárd dollárba kerül ez a VB, ami egy tizede nagyjából annak, amit Katar költött 2022-ben a VB-re. Nyilván azért, mert itt Mexikóban, Kanadában és az USA-ban rendelkezésre állt az infrastruktúra jelentős része, úgyhogy a felújításokra meg egyebekre kellett költeni, de pillanatnyilag 20 milliárd körül áll a számla.
1: Hát reméljük azért, amint elindul a játék, akkor nem a problémákkal fogunk foglalkozni, de az, hogy például a szomáliai bírót visszaküldték már a határól, az nem túl jó érzéseket kelt az emberben. Reméljük, hogy mondjuk az irániakkal nem teszik meg azt a csúfságot, hogy nem engedik be majd őket a saját mérkőzéseikre. Mindettől függetlenül az amerikaiak azért nagyon várják a VB-t?
2: Hát igen, nyilván televízión is lehet majd nézni, az elnök kedvenc csatornája, a Fox News közvetíti az USA-ban a mérkőzéseket, úgyhogy alapvetően a foci rajongókat azért, mint tudjuk, ezek a dolgok még ha érdeklik is, de azért nem tántorítják el attól, hogy élvezzék a játékot magát, és hát nyilván lesznek parádés pillanatok, győzelmek, meg adott esetben fájdalmas vereségek, akár meglepetések is, szóval a VB attól még remélhetőleg VB lesz, és remélhetőleg a sport jellegű hírek töltik majd be a hírtereket, tehát minél kevesebb ilyen ellentmondással kell majd foglalkozni.
1: Nem tudom, hogy mennyire tudtad, de az a furcsaság van, hogy hát ugye Kanada eleve kevésszer járt már még VB-n, Mexikó nagyon sokszor, de sokszor a csoportkört sem érte túl, aztán mostanság már jobban szerepel, de az Egyesült Államoknak van egy bronzérme, még az 1930-as labdarúgó világbajnokságból, az ősi időkből. Számítanak jó szereplésre az amerikaiak? Tehát mondjuk úgy, hogy a csapat erejéhez képest nagyobb dobásra számítanak?
2: Hát én azt gondolom, hogy mondjuk az amerikai mentalitáshoz hozzátartozik, hogy igen, a lehető legnagyobb dobásra számítanak, de ugye a labda kerek, és ahogy mondtad az elején is, végül is a csapatok számának a felturbózása, meg egyáltalán az egész világbajnokságnak a ilyen gigantikus léptéke, azért ugye a pozitív meglepetések lehetősége mellett azt is hordozza, hogy adott esetben fájdalmas meglepetések is történhetnek, de az amerikai mentalitáshoz, ami gondolom azért egészséges, hozzátartozik az, hogy igen, számítanak valami nagy durranásra, nyilván nagyon-nagyon örülnének neki.
1: Hát előzetesen egyébként nagyon érdekes, most olvastam nemrég, hogy arra is számítanak, már nem az amerikaiak, hanem a nemzetközi közvélemény, hogy Marokkó például a torna meglepetés csapata lehet. Afrikaiként legutóbb ők voltak először elődöntősök, és végül negyedikek lettek Katarban. Hát, hogy tudnak ennél is jobban játszani, ez majd ki fog derülni. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Minden jót mindenkinek!
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton befelé a Kondorosi útnál. Egy sáv járható. Telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé. Útszükületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után 17 óráig veszélytelenítés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, már csak egyet kell aludni, és indul a labdarúgó világbajnokság 48 csapattal, 3 rendezőországgal, és hát soha nem látott mérkőzés számmal, 104 találkozóval. Előzetesen összeszedte több hírügynökség és több hírportál, például a Euronews, hogy milyen komoly meccsek várhatók a csoportmérkőzéseken, mert ott azért a nagy ágyuk elkerülték egymást. Itt lesz például már június 14-én, hát magyar szemszögből nem túl baráti időpontban, de éjfélkor a Brazília-Marokkó találkozó, ahol egyébként az ötszörös világbajnok a titkos esélyesként kezett Marokkóval játszik, majd Marokkó legutóbb 4 évvel ezelőtt negyedik lett Katarban a labdarúgó világbajnokságon. Aztán lesz a mindig pikáns Franciaország-Szenegál találkozó, ahol gyakorlatilag némi túlzással akár meg is lehetne fordítani azt, hogy melyik csapat mezében kijátszik, mert hogy gyakran a szenegáliaknál vannak olyanok, akik francia felmenőkkel rendelkeznek, és hát a franciáknál, akik szenegáli felmenőkkel rendelkeznek, komoly találkozó lesz. Aztán Anglia-Horvátország, az sem lesz piskóta meg annyi érdekességgel. Luka Modricnak, az aranylabdás horvát legendának például ez lesz az utolsó nagy tornája. Érdekes lehet az Ecuador-Németország találkozó, az Uruguay-Spanyolország mérkőzés is. Van egy-két kollégám, aki egyébként rettenthetetlenül Curaçao-nak drukkol. Curaçao az egyik legalacsonyabb népességi ország, amely valaha kijutott a világbajnokságra, és hát mindenki kíváncsi arra, hogy hogy szerepel, de például arra is, hogy még a zöldfoki köztársaság hogy fog szerepelni. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szolgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés.
4: A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, bővül az ellenőrzése jogosult integritás hatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatók, és önálló bűncselekménnyé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, az MNB vezetőire, a köztársasági elnökre, bírákra és ügyészekre is kiterjednek.
1: A törvénycsomag megszüntetni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét.
4: A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg, szigorúdnak a korrupcióellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges jogállamisági és intézményi feltételek teljesítését szolgálják.
1: Június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon.
4: A Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetője szerint augusztus végéig kellene tisztázni a kormánynak az ágazati szereplők felé, hogy ez ideiglenes felfüggesztés vagy sem. Hiszen ha nem nyílik meg újra a toborzás lehetősége, akkor az több vállalat növekedését és így a magyar gazdaságét is nehezen érintheti. Horváth Tamást hallják.
5: Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet szeptembertől, általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend. Ez vonatkozik nyilván magyar munkavállalókra, illetve külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt az év végét azt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az őszi időszakot, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemelt rendszer munkaerőre van szüksége. A szféráknak ez egy érdekes időszak. Lesz, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért meginokhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amit nem tudnánk kérni egy gazdasági növekedést.
1: Közös nyilatkozatban sürgették Ukrajna mielőbbi Európai Uniós és NATO csatlakozását az északi-balti nyolcak vezetői tallini csúcs találkozójukon.
4: A Volodymyr Zelenszkij jelenlétében elfogadott dokumentum szerint az ország jelentős előrelépést tett az uniós tagság felé, ezért a vezetők azt szorgalmazzák, hogy még júniusban vagy júliusban nyissák meg a csatlakozási tárgyalások valamennyi fejezetét. Álláspontjuk szerint Ukrajna EU csatlakozási folyamatát a lehető leghamarabb le kell zárni. A nyolc ország egyúttal megerősítette támogatását Ukrajna NATO tagsága mellett is.
1: Ukrajna célja a nagy hatótávolságú csapások jelentős felfuttatása, és hamarosan napi mintegy 600 drónnal és rakétával támadhat oroszországi célpontokat. Ezt Volodymyr Zelenszkij jelentette ki Tallinnban.
4: Az ukrán elnök szerint jelenleg 300-350 ilyen eszközt vetnek be naponta, miközben Oroszország ennél jóval nagyobb intenzitással támadja Ukrajnát. Zelenszkij kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem fogad el olyan béke megállapodást, amelyről nélküle döntenek.
1: Szlovénia a héten dönthet arról, hogy megszünteti a magyar és horvát határon 2023 őszén bevezetett ideiglenes schengeni ellenőrzéseket.
4: A belügyminisztérium szerint a rendőrség a jövőben más módszerekkel biztosítaná a határ felügyeletét, miközben könnyítenék a forgalmat a zsúfolt átkelőkön. A lépés összefügg az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumának közelgő alkalmazásával, valamint az Európai Bizottság azon elvárásával, hogy a tagállamok fokozatosan vezessék ki a belső határellenőrzéseket.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,3

0: forintot ért.
1: Többségükben csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok. A befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti helyzet, a jegybanki kamatkilátások és a héten érkező fontos amerikai makrogazdasági adatok határozták meg.
0: A londoni FTSE 1,4%-kal esett, a frankfurti DAX 9%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált a nap végén. Milánó 1%-kal emelkedett, a madridi börze 3%-kal csökkent.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A Dow Jones 2%-kal emelkedett, az S&P 500 3%-del lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 1%-kal esett vissza.
1: Frissítette a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos listáját az Európai Bizottság.
0: Az összes kirgiz légitársaságot törölték, ugyanakkor felkerült rá az Air Express Algeria. Ez azt jelenti, hogy ez a cég a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az Unió területére. A listán szerepel 22 orosz légitársaság, valamint zimbabwei, iráni, iraki és venezuelai szolgáltatók is.
2: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: 355 forint 60 fillér az euró, a dollár 307 forint 80, a svájci frank 385 forint 60 fillére jár, 1,1552 az euró dollárral szembeni árfolyama.
2: Időjárás jelentés.
0: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhő képződés és fátyol felhők mellett, de észak-nyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: Mostanság, mintha inkább a 4000 dolláros szint felé közelítene az arany, mint hogy újra megpróbáljon 5000 fölé kerülni, és hát annak ellenére, hogy újra és újra éledezik a közel-keleti feszültség, mert úgy tűnik, hogy ez se nem háború, se nem béke, szóval ennek ellenére, mintha az aranyat egy picit a háttérbe szorították volna a befektetők, de hasonlóképp érzi-e a Schmidt Kálmán, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát igen, az arany az év elején még a befektetési piacok nagy sztárja volt, de azóta nagyon sok pofont kapott az aranypiaca, különösen fájdalmas pofonokat a múlt héten, és hát most már a hét elején is. Ezek eredményeként visszaesett az árfolyam egy fontos technikai támaszszint alá, 4400 dollár alá, jelenleg ebben a pillanatban 4200 dollárt mutat az árfolyam kijelző. Hát ez a 4400 dollár egy fontos technikai támaszszint volt, most már múlt időben lehet ezt mondani. Egyrészt húzódik itt ebben a magasságban 4400-nál egy vízszintes technikai támasz, ami korábbi lokális mélypontokból vezethető le. Másrészt ebben a magasságban fut a 200 napos mozgó átlag vonala is, ami egy nagyon fontos trendindikátor azzal, hogy sérült ez a 4400 dolláros támaszszint. Megtört egyelőre a rövid és középtávon emelkedő trend. Emiatt a legvalószínűbb forgatókönyv mostantól az, hogy még további hosszú-hosszú hónapokig tartó korrekcióra kell felkészülni, amely során 4000 dollárig szinte biztosan vissza fog térni az árfolyam. Ott lehet egy következő kapaszkodó, de hát adott esetben még 4000 dollár alá is benézhet a jegyzés. Itt a korrekció egyik legfőbb oka, háború ide vagy oda, hogy a befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy az amerikai jegybank a korábban vártnál tovább tartja magasan a kamatszinteket. A háború most egyáltalán nem kedvez, iráni háború egyáltalán nem kedvez az arany árfolyamának az olajár drágulása miatt. Az inflációs kockázatok miatt ugyanis sokan már nem, hogy kamatcsökkentést nem várnak, hanem inkább szigorításra, azaz kamatemelésre számítanak, és ez kedvez az amerikai kötvénypiaci hozamoknak, miközben csökkenti az arany iránti érdeklődést, csökkenti az arany vonzerejét, amely nem fizet kamatot, ez tehát jelentős nyomást gyakorol az aranypiacára. Ugyanakkor azért a geopolitikai helyzet továbbra sem engedi, hogy a befektetők teljesen hátat fordítsanak a biztonságos menedékeszközöknek. A közel-keleti feszültségek, az ukrajnai háború, Donald Trumpnak a karcos külpolitikai megnyilvánulásai, a kereskedelmi viták, globális kereskedelmi viták, és még lehetne sorolni tovább a válságjelenségeket, mind olyan tényezők, amelyek hosszabb távon életben tartják az arany iránti stratégiai keresletet, nem véletlen, hogy a világ szinte minden jegybankja tart aranyat tartalékeszközként, és számos ország folytatja töretlenül a készleteinek bővítését, különösen a feltörekvő gazdaságokról mondható ez el, amelyek a deviza tartalékaik diversifikálására törekszenek, és ez a keresleti szegmens maradhat az aranyár egyik fő támasza a jövőben is. Valószínűleg emiatt is van az utóbbi időszakban látott méretes korrekció ellenére, és azért az árfolyam még mindig jóval magasabban, mint egy évvel ezelőtt.
1: Érződik egyébként a visszafogottság a fizikai aranyvásárlásoknál, vagy a kisbefektetői vásárlásoknál is?
2: Igen, tehát itt is megfordult a széljárás, az év elején szinte pánikszerű aranyfelvásárlásról lehetett beszámolni, illetve hát spekulatív befektetők tömeges érkezéséről a piacra, akik a további árfolyam nyereség reményében fektettek aranyba, fektettek a nemes fémekbe, és hát ez jelentősen megváltozott, a kereslet lényegesen visszábbesett, ugyanakkor pedig hát a profit realizálás jelent meg, az eladók jelentős számban megjelentek a piacon, akik hát korábbi időszakban szálltak be a piacba, és most vagy profitot realizálnak, vagy adott esetben a csúcson szálltak be, és most jelentős mínuszokban vannak, és fejvesztve menekülnek a piacról további árfolyam eséstől félve.
1: Picit fordítsuk meg a dolgot, ha mondjuk lenne egy közel-keleti béke, mint amire nagyon most egyelőre nem mutatkozik legalábbis rövid távon esély, az ha elindulna a folyamat, lejjebb vinni az energiárakat, újra előbb-utóbb normális mederbe terelni a tengeri szállítmányokat, és hát véletlenül infláció leszorító hatással lenne, az furcsa mód pozitív lehetne az arany kereskedésére?
2: Alapvetően igen. A geopolitikai konfliktusok, háborúk jellemzően segíteni szokták az arany árfolyamát, hiszen ilyen válsághelyzetekben, háborús helyzetben a biztonságos eszközök iránti kereslet hagyományosan növekedni szokott. Ez a háború viszont máshogy működik, ugyanis ennek jelentős hatása van az olajpiacára, az olajár emelkedik, és ezáltal az inflációs kockázat is növekszik. Ha még lenne is egy rövid távon béke a közel-keleten, vagy valamiféle megnyugvás, én azt gondolom, hogy akkor is egy magas olajárral kell még hosszabb távon számolnunk. Úgyhogy igazából enyhülés rövid távon emiatt nem jelenne meg szerintem az arany piacán, tehát az eladói nyomás ettől még nem múlna. Az infláció növekszik, ma jelenik meg az Egyesült Államokban a legfrissebb inflációs adat májusra vonatkozólag, további infláció növekedésre számítanak az elemzők. A mélypont február volt, akkor 2,4% volt, ha jól emlékszem, az infláció 2,2 vagy 2,4 az Egyesült Államokban, onnét emelkedett márciusban 3,3%-ra, aztán áprilisban 3,8, és most már a májusi inflációs adat 4,2%-ra számítanak az elemzők. Ilyen magasan az Egyesült Államokban az infláció 2023-ban volt utoljára, abban az évben, amikor az infláció igazán elszaladt, persze volt ennél jóval magasabban is 2023-ban. Most én azt gondolom, hogy ebben az inflációs környezetben kamat csökkentések lehetősége teljességgel kizárt. Annak is örülhetünk, hogyha a kamatszint nem változik, de sajnos számolni kell azzal, hogy a kamatok emelkedni fognak, holnap ülésezik az EKB, és szinte biztosra mondható már most, hogy kamatot fognak emelni, tehát Magyarországon is inflációs növekedés várható, úgyhogy azt gondolom, ez egy globális jelenség az infláció, ez most már jelen lesz velünk hónapokig, úgyhogy bármi is történik a közel-keleten rövid távon, az eladói nyomás ettől még nem fog enyhülni az aranypiacán.
1: Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az aranypiac Kft.

0: Reggeli Monitor.
1: A brit királyi posta 19 év késéssel kézbesített egy gyereknevelési tanácsokat adó magazint egy apukának. Paul Edwardsnak a brit posta egy elnézést kérő üzenetet is mellékelt, amiben bocsánatot kérnek azért, hogy milyen rossz állapotban érkezett meg hozzá. Az 52 éves férfi 2007-ben vásárolta meg a Mother and Baby magazin egyik számát, amikor a lánya 18 hónapos volt, fia pedig 3 hónappal később született. Az azonban csak múlt hét pénteken érkezett meg a postaládájába, miközben gyermekei már egyetemre járnak. A királyi posta az esettel kapcsolatban közölte, hogy minden egyes nap ellenőrzik a rendszereiket, és nem az történhetett, hogy a küldemény elveszett, hanem valaki azt nemrég visszarakhatta a rendszerbe, és azután kézbesítették ki. A férfi elmondta, hogy akkor talán nem is tűnt fel nekik, hogy a magazin nem érkezett meg. Edwards elmondta, hogy többen is azt javasolták neki, hogy az interneten adja el a magazint, de elmondása szerint inkább kidobja a szemétbe.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton, befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentése a Budafoki úton, kifelé a Kondorosi útnál. Egy sáv járható. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a Szél Kálmán tér felé vezető utakon. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani ma 17 óráig a 12. kerületben az Alkotás utcában befelé a Tarcsai Vilmos utca előtt, a Rágy György utcában a Szakács utca után, a Zugligeti úton befelé a Zalai út előtt, valamint a Fodor utcában, befelé a Barta utca után veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Nem csak Irán és az Egyesült Államok között volt újra rakétaütésváltás, hanem úgy tűnik, hogy az Afganisztán és Pakisztán közötti háború sem állt le. Afgán állítás szerint Pakisztán légicsapásokat hajtott végre tegnap este, emiatt 13-an meghaltak, 14-en megsebesültek. A két ország között hónapok óta dúló harcokban már több száz ember esett áldozatul. A tálibok főszóvivője azt mondta, hogy a Pakisztán a határos három tartományban voltak a légicsapások, a pakisztániak ezt nem erősítették meg. A pakisztáni akció állítólag egy nappal azután történt, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző helyet az Afganisztánnal határos észak-nyugat-pakisztáni Khyber Pakhtunkhwa tartományban, ennek során pedig 6 szövetségi pakisztáni rendőr meghalt, többen pedig megsebesültek, a támadók közül 8 ember töltek meg. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, kiemelten az Irán és az Egyesült Államok közötti, hát már nem is tudja az ember minek nevezze, szóval esetleges tűzszünetről, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások a végső szakaszba értek, és akár napokon belül megszülethet egy megállapodás.
3: Az amerikai elnök azt mondta, nagyon közel van egy erős egyesség, amelyben már alig maradt vitás kérdés, és amely akár 2-3 napon belül aláírható lehet. Később közösségi oldalán azt is jelezte, hogy az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás erősebb a bombázásnál.
2: Ugyanakkor iráni célpontok ellen hajtott végre válaszcsapást az Egyesült Államok, miután a Hormuzi szoros térségében lezuhant egy amerikai katonai helikopter.
3: Az amerikai középső parancsnokság szerint a művelet önvédelmi csapásmérés volt, amelyet az elnök rendelt el. A Pentagon tájékoztatása szerint Irán partvidékén, többek között Bandar Abbas térségében légvédelmi létesítményeket támadtak. Az incidens előzménye, hogy egy amerikai Apache helikopter zuhant le az ománi öböl felett. Washington szerint azt egy iráni drón találta el, amit Teherán tagad.
2: Közös nyilatkozatban sürgették Ukrajna mielőbbi Európai Uniós és NATO csatlakozását az Észak-Balti nyolcak vezetői tallini csúcs találkozójukon.
3: A Volodymyr Zelenszkij jelenlétében elfogadott dokumentum szerint az ország jelentős előrelépést tett az uniós tagság felé, ezért a vezetők azt szorgalmazták, hogy még júniusban vagy júliusban nyissák meg a csatlakozási tárgyalások valamennyi fejezetét. Álláspontjuk szerint Ukrajna EU csatlakozási folyamatát a lehető leghamarabb kell lezárni. A nyolc ország egyúttal megerősítette támogatását Ukrajna NATO tagsága mellett is.
2: Ukrajna célja a nagy hatótávolságú csapások jelentős felfuttatása, és hamarosan napi mintegy 600 drónnal és rakétával támadhat oroszországi célpontokat. Ezt Volodymyr Zelenszkij jelentette ki Tallinnban.
3: Az ukrán elnök szerint jelenleg 300-350 ilyen eszközt vetnek be naponta, miközben Oroszország ennél jóval nagyobb intenzitással támadja Ukrajnát. Zelenszkij elmondta azt is, hogy Ukrajna nem fogad el olyan béke megállapodást, amelyről nélküle döntenek.
2: Németország további 300 millió euróval támogatja a cseh lőszerbeszerzési programot, amelynek keretében Ukrajna számára vásárolnak hadianyagot.
3: A német védelmi miniszter szerint az összeg mintegy 50 ezer darab lőszer beszerzését teheti lehetővé. A 2024-ben indított cseh kezdeményezés révén idén már 1 millió lőszerre kötöttek szerződést.
2: Hírek itthonról: benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szolgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés.
3: A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Bővül az ellenőrzése jogosult integritás hatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatók, és önálló bűncselekménnyé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, az MNB vezetőire, a köztársasági elnökre, bírákra és ügyészekre is kiterjednek.
2: A törvénycsomag megszüntetné a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét.
3: A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg. Szigorodnak a korrupcióellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges jogállamisági és intézményi feltételek teljesítését szolgálják.
2: 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehet megtakarítani a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével, ezt mondta Magyar Péter az ATV-ben.
3: Közlése szerint a parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló javaslatot, amit pozitív fejleménynek nevezett. Úgy fogalmazott, hogy az ellenzék nincs hozzászokva az ilyen szerinte közérdeket szolgáló kezdeményezésekhez. Hozzátette, szerinte korábban jelentős pénzszórás volt a rendszerben, ezért is tartja indokoltnak a kiadás csökkentést.
2: Június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon.
3: A Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetője szerint augusztus végéig kellene tisztázni a kormánynak az ágazati szereplők felé, hogy ez ideiglenes felfüggesztés vagy sem. Hiszen ha nem nyílik meg újra a toborzás lehetősége, akkor az több vállalat növekedését és így a magyar gazdaságét is nehezen érintheti. Horváth Tamást hallják.
4: Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet, szeptembertől általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend. Ez vonatkozik nyilván magyar munkavállalókra, illetve külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt az év végét ezt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az őszi időszak, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemeltem nagy részem munkaerőre van szüksége. A szféráknak ez egy érdekes időszak. Lesz, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért meginokhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amit nem tudnánk kérni egy külgazdasági növekedést.
2: Minden elemzői várakozásnál kisebb volt az infláció májusban. A februári és az áprilisi gyorsulást követően májusban 1,8%-ra lassult az éves fogyasztói árindex Magyarországon.
3: A maginfláció 2%-ra lassult, a nyugdíjas fogyasztói árindex 0,5%-ra mérséklődött, havi szinten pedig stagnálás volt. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: Tudtunk olyan tényezőket, amelyek az inflációt lefelé húzzák, ezek közül szerintem az erős forintot emelném ki. Hát ennek szerepét egy nyitott gazdaságban nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is ugye, hogyha egy erősödés hatása lassabban jelenik meg az árakban, mint egy gyengülésés. Ebben ugye szerepe volt az MNB fegyelmezett monetáris politikájának, illetve a választás eredmény nyomán javuló kockázati megítélésnek. Szintén csökkentette az inflációt, az inflációs várakozások mértéklése. Ugye ahogy csökkent az elmúlt hónapokban az infláció, ez beépült a várakozásokba is. A másik legfontosabb tényező az ár és topok fenntartása volt. Ugye ez korábban kérdés volt, hogy marad, megy, egyelőre úgy tűnik, hogy marad, és ez egy gátat szab mindenképpen az infláció növekedésének.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
3: A MOL 1,1%-kal 3892 forintra csökkent, az OTP 1%-kal esett 40.330 forintra, A Magyar Telekom 3,3%-kal erősödött 2736 forintra, a Richter 2,5%-kal gyengült 11840 forintra.
2: Többségükben csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok.
3: A londoni FTSE 1,4%-kal esett, a frankfurti DAX 9%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnált a nap végén, Lánó 1,1%-kal emelkedett, a madridi börze 3,1%-kal csökkent.
2: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde fő mutatói.
3: Emelkedett a Dow Jones 2,1%-kal és csökkent az S&P 500 3,1%-kal, a technológiai Nasdaq 1%-kal esett vissza.
2: Hamarosan minden 5 kínai autóból 4 elektromos vagy hibrid meghajtású jármű lesz. Ezt a BYD alelnöke mondta a CNBC-nek adott interjúban.
3: Listella hangsúlyozta, a dinamikus növekedés az új technológiai megoldásoknak köszönhető, ugyanakkor a BYD a belföldi kereslet felét sem képes kielégíteni. A kínai személygépjármű szövetség adatai szerint az elektromos és hibrid járművek aránya az új autó értékesítésben tavaly már átlépte az 50%-ot, májusban pedig rekordszintű 63%-os értéket ért el. Ez az arány az Egyesült Államokban mindössze 10% körül van, globálisan pedig mintegy 25%-ot tesz ki.
2: 74 halálos áldozata van eddig a kolerának május eleje óta Nigéria északkeleti részén.
3: A fertőzöttek száma elérte a 7800-at. Az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet összefoglalója szerint nap mint nap egyre több ember jelentkezik súlyos hasmenéssel és kiszáradással, akik közül sokan nagy távolságokat tesznek meg, hogy ellátáshoz jussanak. A helyi hatóságok oltási kampány bevezetését tervezik, miközben a segélyszervezet fokozni próbálja tevékenységét a járvány megfékezése érdekében.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: 355 forint 60 fillér az euró, a dollár 307 forint 70, a svájci frank 385 forint 60 fillére, 1,1555 az euró dollár, a szembeni árfolyama 1,3393 az angol font amerikai dollár, az euró japán pedig 185,29.
0: Időjárás jelentés.
3: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Hátrányból fordítva, a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es győzelmet aratott Kazaksztán ellen Debrecenben a Nagyerdei stadionban. Győzelmével a magyar válogatott továbbra is veretlen idén, 4 mérkőzéséből 3-at megnyert, egyszer döntetlent játszott. Ugyanakkor ezek barátságos felkészülési találkozók voltak. Szeptembertől már a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket a magyar csapat. Elsőként szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás arénába. Közös megegyezéssel távozott posztjáról Álvaro Arbeola, a Real Madrid labdarúgó csapatának a vezetőedzője. A 43 éves szakember távozását a klub kedden este erősítette meg. Arbeolát január 12-én nevezték ki Xabi Alonso helyére. Vezetésével a gárda második lett a spanyol vonalban az ősi rivális Barcelona mögött, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőben esett ki a Bayern Münchennel szemben. Az elnöki poszton két napja újra választott Florentino Pérez világossá tette, hogy José Mourinho-t szeretné megnyerni vezetőedzőnek. Új vezetőedzővel vág neki a következő szezonnak az Atalanta is. Az olasz labdarúgó élvonal 7. helyén záró csapat szerződést bontott Raffaele Palladino vezetőedzővel. A még novemberben kinevezett 42 éves edző 39 mérkőzés után távozik, annak ellenére, hogy a nehéz idén kezdet után konferencia liga selejtezőtérő pozícióba vezette a bergámói gárdát. Az olasz média értesülése szerint Maurizio Sarri a legesélyesebb jelölt az Atalanta padjára. A remek első és harmadik harmadot produkáló Carolina Hurricanes 5-3-ra győzött a Vegas Golden Knights otthonában az észak-amerikai profi korongliga Stanley Kupa döntőjének negyedik mérkőzésén, így 2-2-re egyenlített az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: McMillian, ez volt az előző számnak a címe, ami nyilván dollárra vonatkozott, nem forintra, és hát, hogyha most nézzük a dollár árfolyamat, ugye az 1 millió dollár az 307 millió forint, gondolom én ingatlan piacon azért nem lenne rossz ekkora összegeket összehozni, bár azért az nagyon jó területű, nagy alapterületi lakásokról kell, hogy szóljon a fáma. De vajon mi újság az otthonstart árbúmiával egyáltalán? Megállt ez, vagy továbbra is van kereslet, komoly kereslet az ingatlan piacon? Kérdezem Balogh László vezető gazdasági szakértőt az ingatlan.com-tól. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia, Károly, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban sokat változott a lakáspiaci kép az elmúlt fél, bő egy évben, mert amennyire ilyen szilajcsikóként nem bírtunk a lakáspiaci keresleti hullámokkal, ugye emlékezhetnek a kedves hallgatók, hogy 2025-ben évelején a befektetők, akik az állampapírból kiszálltak, indították az első keresleti hullámot, majd amikor az lecsengett áprilisra, gyakorlatilag júliusban érkezett az otthonstartos sztori, és ehhez nyilván egy masszív áremelkedést hozott az egész országban, 20%-os országos lakásdrágulással, ezt hónapról hónapra le tudtuk követni az ingatlan.com lakásárindexével, aminek most a májusi kiadását, amit tegnap publikáltunk, már arról számolt be viszont, hogy ezzel szöges ellentétben például Budapesten már második hónapja csökkennek a lakásárak, de még mielőtt itt a hallgatók, akik esetleg munkába igyekeznek, felszisztenének, hogy akkor itt az idő piacra lépni, hozzá kell tenni, hogy az áprilisi lakásár csökkenés Budapesten 0,2%-os volt, a májusi pedig 0,7%-os, tehát ez inkább egyfajta negatív stagnálásnak, oldalazásnak felel meg. Egy 50 milliós lakásnál ez az 1%-os átcsökkenés, ez nagyjából 500 000 forintnak felel meg, amit egyébként egy ügyesebb alkuval is amúgy is el lehetett érni, de azt hiszem jól jelzi a viszonyokat, hogy most már nem az eladók diktálnak, hanem inkább a vevők kerülnek pozícióba, és ezt jól mutatja az is, hogy ha a májusi kereslet változását nézzük, az a korábbi évekkel szemben, pont Budapesten, áprilishoz képest egy 7%-os növekedés mutatott, ami leginkább annak köszönhető, hogy amikor az árak így kezdenek konszolidálódni, direkt nem azt mondom, hogy visszatérni a normális kerékvágásba, mert attól még egy picit lehet, hogy messzebb vagyunk. Ugye erről is kiadtunk egy elemzést nemrég, hogy Budapesten gyakorlatilag 50 millió forint alatt már nem nagyon van normális kínálat a lakáspiacon. Tehát ebből kiindulva most keresi az irányt, keresi az új egyensúlyi pontot a lakáspiac. A kínálat és a kereslet egyensúlya most úgy tűnik, hogy nagyjából ennél a 1,5 millió körüli négyzetméter árszintnél van a fővárosban.
1: Körülbelül egy hónapja van új kormányzat, még az ingatlan piaccal kapcsolatban nincsenek intézkedések, mert meg annyi más ügyel is kell foglalkozni, de van-e esetleg olyan érzésed, hogy emiatt van egyfajta kivárás, hogy vajon folytatják az otthonstart programot, ha folytatják, milyen feltételekkel, vagy egyáltalán tényleg elindulhat-e mondjuk egy bérlakási építési program, tehát hogy ezekkel kapcsolatban lehet-e akár a kereslet részéről kivárás?
2: Ha a választások eredményeit állítjuk most így a középpontba, és e köré ennek a szemszögéből vizsgáljuk a lakáspiac változását, akkor itt azért több olyan tényező is van, ami szemmel látható a lakáspiacon. Egyfelől, ahogy te is mondtad, valóban volt egyfajta kivárás, egy óriási kivárás még az előző hónapokban, hogy milyen irányba megy az ország kialakít kormányt. Ez leginkább nem is szerintem annyira az általános ilyen várakozásokat vagy bizonytalanságot tükrözte, hanem szerintem inkább azzal volt összefüggésben, hogy az MNB legfrissebb májusi lakáspiac jelentése is rámutatott arra, hogy az emberek többsége lakásvásárláshoz már hitelt vesz föl. Ez ilyen 55-56%-át érinti a lakásvásárlóknak. A kiadott lakáshitelek 70-80%-a pedig otthonstartos. Tehát gyakorlatilag most az a helyzet, hogy ha valaki lakást vásárol, akkor hitelt is felvesz, na és itt már nagyon nem mindegy, hogy milyen lesz a következő 4, 5, 10, 15 év gazdasági kilátások vagy lakáspolitika szempontjából szerintem ennek volt köszönhető egy nagy kivárás. A választások után pedig volt egyfajta kiegyenlítődés, itt amikor a visszatartó, aki visszatartja a levegőt és kifújja, akkor ez leginkább a külföldről érkező kereslet oldaláról tapasztaltunk érdeklődést, ami kizár dolog szerintem, hogy csak és kizárólag befektetők lettek volna, hiszen ugye a forint megjelentősen erősödött, tehát ez azt jelenti, hogy külföldi pozícióból nézve a magyarországi lakásárak úgy drágultak 20%-kal, hogy egy fikaznyit sem változtak nominális értékben az árak. Viszont Svájcból, az Egyesült Államokból, Spanyolországból számottevően megugrott az érdeklődés a hazai lakások iránt, tehát van szerintem egy olyan hullám, akik azokból tevődik össze, akik esetleg hazaköltöznének. És ahogy te is említetted, itt az otthonstart program jövője az nagy kérdés, bár erre vonatkozóan ugye egyrészt a kampányidőszakban is megfogalmazottak állítások, hogy ehhez nem kívánnak hozzányúlni. Nyilván racionalizálni lehet a programot, tehát azért az első lakásvásárlóknak biztos, hogy kell nyújtani valamilyen segítséget, hogy föl tudjanak kapaszkodni a lakáspiacra. Megint csak idézném a korábbi kutatásunk eredményét, hogy Budapesten a kínálat legolcsóbb lélektani határ az ilyen 54 millió forintnál jár, tehát ez az, aminél az eladó lakások és eladó használtársasági lakások 90%-a többe kerül, és ez a legolcsóbb 10%-nak a lélektani határa. És ami viszont még nem annyira látszik szerintem a felszínen, de a háttérben szerintem gőzerővel dolgozik rajta a kormányzat, legalábbis itt a iparági információk alapján, azok pedig a bérlakásprogramok. Ugye ezt az Európai Unió is be tud szállni a finanszírozásba, és itt ugye már komoly terveket kell kovácsolni ahhoz, hogy ezt az Európai Bizottság elfogadja, és támogathatónak, pénzügyileg is támogathatónak ítélje ezeket a projekteket. Ezeknek a kidolgozása, beharangozása a következő hónapokban lesz, vagy akkor fog erre sor kerülni.
1: Abból a szempontból én szerencsés helyzetben vagyok, hogy szerencsés környéken lakom, hogy azt látom a 13. kerületben, hogy nagyon sok az építkezés, csak körülöttem 3-4, de lehet, hogy 5 társasházat húznak épp fel, vagy az utolsó szakaszban vannak, de hát nyilván ez megtévesztő, mert azért nem országszerte ez a helyzet. Jelenleg a fejlesztések alapján megközelítőleg idén mekkora lakásszám várható, és mennyire lenne valójában szükség ahhoz, hogy mondjuk tényleg egészségesen forduljon, vagy legalább pótlódjon az ingatlanoknál a műszaki állapot miatti kiesés, tehát hogy megfelelő mennyiségű új lakás kerüljön a piacra.
2: Itt most le tudnám csapni ezt a magas labdát, de inkább kicsit objektíven próbálok fogalmazni, mert gyakorlatilag 2024-25-ben eljutottunk arra a pontra, aminél lejjebb már egy ilyen, amúgy egyébként nem kritikusan válságos gazdasági helyzetben ennél kevesebb lakás nem is tudott volna épülni. Tehát innen, ebből a pozícióból nézve a 2026-os, 27-es teljesítmény biztos, hogy számottevő növekedést jelenthet. Én azt gondolom, hogy a 2025-ben megépült 12.500 lakás helyett 2026-ban szerintem már 15-16 ezeret fognak átadni. Ugye itt a nagyon nagy kérdés, és nagyon fontos szempont az új lakások megfizethetősége. Ugye az új lakás árak azok begyűrűznek a használtakra is, hiszen ezek szolgáltatják a referenciapontot. És pont itt látjuk ezt a fajta furcsaságot, ellentmondás az ingatlan piacon, hogy pont az első lakásvásárlókat célzó projektek között megjelentek olyan új lakások is a kínálatban, vagy kezdenek megjelenni a kínálatban, ahol a 1,5 milliós négyzetméter árat bevállalták a beruházók, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy például az általad említett 13., de a 14. vagy 15. kerületben is vannak olyan környékek, ahol az épülő új lakások áré összeérnek szinte a használt lakások árszintjével. Na most ez hosszú távon nem nagyon fenntartható történet. és ez biztos, hogy fog majd piaci turbulenciákat okozni. Egyrészt azért, mert a prémium kategóriás új lakásokat így nehezebb eladni, másrészt pedig, hogyha ugyanannyira vehetsz használt vagy új lakást, akkor az a használt lakások iránti kereslet is lecsökkenti, tehát ott valami fajta korrekciót fog kikényszeríteni a piac. És van még egy dolog, ami miatt szerintem optimistán tekinthetünk a jövőbe lakásépítések szempontjából, az pedig szintén az otthonstarthoz kapcsolódik, mert az 50 millió forintos 3%-os hiteli építési hitelként is felhasználható, és nagyon sokan fölismerték azt egyébként, hogy gyakorlatilag annyira elszaladtak a használt lakásárak, és ez nem feltétlenül csak a legnagyobb városokat, a legnépszerűbb lokációkat érinti, de már egy agglomerációs településen sem nagyon kapsz semmit 70-80 millió forint alatt, hogy gyakorlatilag szinte olcsóbb megépíteni álmaid otthonát, mint megvásárolni ugyanazt. És ebben nagyon nagy segítséget jelent azok számára az otthonstart program, akik ebben gondolkodni tudnak. Tehát ez biztos, hogy hoz majd egy élénkülést a lakásépítésekben is. Ugye a kiadott építési engedélyekben ez már szemmel látható, és ebben viszont az is egy fontos szempont lehet, hogy itt mindig a nagy társasházi beruházásokat figyeljük, a nagy szereplő giga lakóparkjai, több száz lakásos projekteket, viszont a lakásépítések zömét azt egy-két lakásos, családi ikerházas projektek teszik ki szerte az országban, és azért ez fontos, hogy az ország egészére érvényes legyen az, hogy megújuljon az ingatlan állomány, és ennek az egyik legjobb eszköze, legfontosabb, leghatékonyabb eszköze azok a lakásépítések.
1: Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm, nektek is!
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton, befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentés a Budafoki úton, kifelé a Kondorosi útnál. Egy sáv járható. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a Szél Kálmán tér felé vezető utakon. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani ma 17 óráig a 12. kerületben az Alkotás utcában befelé a Tarcsai Vilmos utca előtt, a Rágy György utcában a Szakács utca után, a Zugligeti úton befelé a Zalai út előtt, valamint a Fodor utcában, befelé a Barta utca után veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Egy napot kell már csak aludni, vagy egy éjszakát egészen pontosan a labdarúgó világbajnokságig. A VB-k történetében másodszor lesz Mexikó-Dél-Afrika nyitómérkőzés, és hát ugye 1966 óta rendeznek hivatalos nyitómérkőzéseket, azelőtt egyidejileg több találkozóval rajtolt el a torna. Ilyenkor a William Hill fogadó iroda mindig közé teszi, hogy kit tartanak a legesélyesebbnek a végső győzelemre. Nem meglepetés, hogy Spanyolország és Franciaország erre a leginkább predesztinálta. Az Európa-bajnok spanyol és a 4 éve ezüstérmes franciákat tartják a legesélyesebbnek. Itt 5,5-szeres pénzt fizetnének a fogadóknak a végső győzelemért. Ezután jönnek az angolok 7-szeres pénzzel, aztán Brazília 9-szeres pénzzel, és még 10-en belül vannak a portugálok 9,5-szeres pénzzel. A címvédő Argentina végső győzelemért 10-szeres pénzt adna a fogadóiroda. És hát a legesélytelenebb, csak az érdekesség kedvéért, az újonc Curaçao, Haiti és Jordánia 2001-szeres pénzt adna, hogyha ők lennének a világbajnokok. Hát erre gyakorlatilag semmi esély nincsen, de azért nyilván ilyenkor ezeket az occokat is leszokták írni. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy belfasti késeléses támadást követően.
4: Belfastban fiatalokból álló tömeg autóbuszt és több járművet gyújtott fel, egyes lakónegyedekben pedig házak is lángra kaptak. Több lakót a rendőrök menekítettek ki, a zavargásokat egy hétfő éjjeli késelés előzte meg, amelyben egy 30 éves szudáni férfi több helyen megsebesített egy helyi lakost. A támadót őrizetbe vették, ellene gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek. A hatóságok szorványos rendbontásnak minősítik az eseményeket és nyugalomra intik a lakosságot.
1: Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások a végső szakaszba értek, és akár napokon belül megszülethet egy megállapodás.
4: Az amerikai elnök azt mondta, nagyon közel van egy erős egyesség, amelyben már alig maradt vitás kérdés, és amely akár 2-3 napon belül aláírható lehet. Később közösségi oldalán azt is jelezte, hogy az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás erősebb a bombázásnál is.
1: Iráni célpontok ellen hajtott végre válaszcsapást az Egyesült Államok, miután a Hormuzi szoros térségében lezuhant egy amerikai katonai helikopter még hétfőn.
4: Az amerikai középső parancsnokság szerint a művelet önvédelmi csapásmérés volt, amelyet az elnök rendelt el. A Pentagon tájékoztatása alapján Irán partvidékén többek között Bandar Abbas térségében légvédelmi létesítményeket támadtak. Az incidens előzménye, hogy egy amerikai Apache helikopter zuhant le az ománi öböl felett. Washington szerint azt egy iráni drón találta el, ezt viszont Teherán tagadja.
1: A legfrissebb információk az orosz-ukrán háborúból. Az orosz hadsereg 207 csapásmérő és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat mára viradóra. Az ukránok közlése szerint a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban több a sebesült, lakóépületekben és civil infrastruktúrális intézményekben is károk keletkeztek. Ukrajna célja a nagy hatótávolságú csapások jelentős felfuttatása, és hamarosan napi mintegy 600 drónnal és rakétával támadhat oroszországi célpontokat. Ezt Volodymyr Zelenszkij jelentette ki Tallinnban.
4: Az ukrán elnök szerint jelenleg 300-350 ilyen eszközt vetnek be naponta, miközben Oroszország ennél jóval nagyobb intenzitással támadja Ukrajnát. Zelenszkij kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem fogad el olyan béke megállapodást, amelyről nélküle döntenek.
1: Idehaza benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szolgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés.
4: A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Bővül az ellenőrzése jogosult integritás hatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatók, és önálló bűncselekménnyé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, az MNB vezetőire, a köztársasági elnökre, a bírákra és ügyészekre is kiterjednek.
1: A törvénycsomag megszüntetni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét.
4: A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg. Szigorodnak a korrupció ellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges, jogállamiság és intézményi feltételek teljesítését szolgálják.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
4: A MOL 1,1%-kal 3.982 forintra csökkent. Az OTP 1,1%-kal esett 40.330 forintra, a Magyar Telekom 3,3%-kal lőtt ki 2.736 forintig, és visszaesett a Richter 2,5%-kal 11.840 forintra.
1: Többségükben csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok. A befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti helyzet, a jegybanki kamatkilátások és a héten érkező fontos amerikai makrogazdasági adatok határozták meg.
4: A londoni FTSE 1,4%-kal esett, a frankfurti DAX 9,1%-kal került lejjebb, A párizsi Cacaron gyakorlatilag stagnált a nap végén, Milánó 1,1%-kal emelkedett, Madrid 3,1%-kal csökkent.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
4: A Dow Jones 0,2%-kal emelkedett, az S&P 500 0,3%-kal lett kevesebb, a Nasdaq 1%-kal csökkent.
1: Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósva főtől északra a szlovák határ közelében.
4: A Nemzeti Park Facebook oldala szerint az észlelés egy látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Az anyamedve és a bocs is szigorúan védett állatnak minősül Magyarországon.
1: Visszalépett a rendezéstől Eszenyi Enikő. Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy nem rendezi meg a Ghost című darabot a József Attila Színház következő évadában.
4: A döntés előzménye, hogy a Csokonai Nemzeti Színház vezetése néhány nappal korábban levette műsoráról Eszenyi Primadonnák című rendezését. Az igazgató Vadász Dániel azzal indokolta a lépést, hogy a tervezett együttműködés több munkatársban bizonytalanságot és rossz érzéseket keltett. A vita hátterében azok a korábbi vádak állnak, amelyek Eszenyi vezetői munkáját érték a Víg Színház élén. A rendező ezeket akkor visszautasította, ugyanakkor idén májusban nyílt levélben bocsánatot kért azoktól, akiket korábbi működése során megbántott. A mostani döntéssel Eszenyi rövid időn belül a második tervezett színházi munkájától lép vissza.

0: 26-26.
1: Időjárás jelentés.
2: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhő képződés és a fátyol felhők mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég, estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső. Zivatarok környezetében a szél megélénkülhet, a hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Tőzsdevilág, világtőzsde, nemzetközi tőzsdei hírek, trendek, aktualitások. Tőzsdevilág.
1: Hát nem feltétlenül a tőzsdéhez kapcsolódik, de azért az alapgazdasági folyamatokhoz igen, hogy hosszú távon nem lehet a magyar gazdaságot vendégmunkások nélkül működtetni és növekedést elérni, ráillátja a Menton Jobs vezetője. Június 6-ától ugyanis már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon. A beadott kérelmek azonban érvényesek maradhatnak, sőt, hosszabbíthatnak is a korábban már engedélyt kapott munkavállalók. A munkaerő közvetítők szerint ugyanakkor augusztus végéig el kellene dönteni, hogy ideiglenes felfüggesztésről van szó vagy sem, mert így több vállalat működése meginokhat. Horváth Tamás szerint a kijelölt országokról pozitív a tapasztalat, de akár még bővíteni is lehetne a listát. Kovács Gergő interjúja.
2: Ez most akkor teljesen betiltja a külföldi munkavállalókat, vagy a vállalatok továbbra is alkalmazhatnak vendégmunkásokat?
3: A vendégmunkás típusú tartózkodási engedély és munkavállalási engedélynek a beadását, illetve kiadását fogja tiltani ez a rendelet. Ugye

0: ez azt jelenti, hogy a bent lévő vendégmunkások azok maradhatnak, hosszabbíthatnak is, illetve a korábban májusban beadott igényeket még elbírálja az idegenrendészet, és azok a munkavállalók várhatóan még pozitív elbírálás esetén akkor bejöhetnek és majd dolgozhatnak. Ez már az új igények, az új beadásokra vonatkozik, és a gyorsított eljárásra, amire ugye minősített foglalkoztatók és pár kiemelt foglalkoztató volt jogosult. Ezen kívül ugye még van pár lehetőség külföldi munkaerőt, harmadik országbeli munkaerőt foglalkoztatni. Ezek elsősorban az Ázsiából, Grúziából, Örményországból és Fülöp-szigetekről érkező munkavállalókra vonatkozik ez az ember.
1: Önök a Menton Jobsnál egyébként egy augusztusi határidőt jelöltek meg, vagyis pontosabban, hogy augusztus végéig, hogyha nem nyílik újra a toborzásnak a lehetősége, akkor az egyre nagyobb károkat fog okozni. Miért pont ez a dátum, és mi lesz utána, hogyha mégse jön ez össze, tehát miért fontos, hogy augusztusig ez rendeződjön?
0: Ez ugye augusztus végéig azért van 2 hónap, tehát itt azért addig el lehet dönteni azt, hogy ez egy ideiglenes felfüggesztés, és 2 hónap alatt felülvizsgálják az előző rendszernek a pozitív és negatív dolgait, és azokon módosítva újra valamilyen formában, akár szigorúbban, akár valamilyen tekintetben kicsit enyhítve, továbbra is jöhetne gyorsított eljárásban a vendégmunkások, vagy pedig a tiltás marad. Ez azért fontos, mert nyilván jó lenne, hogyha minden piaci szereplő tudna tervezni, és egyértelműen ki lenne az a tény mondva, hogy a jövőben nem jöhet csak foglalkoztatási célra a vendégmunkás, vagy pedig most felülvizsgálják ezt a rendszert, és akkor adott esetben egy más folyamattal, de érkezhetnek munkavállalók külföldről. Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar, az általában azért kap egy új lendületet, szeptembertől általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend Magyarországon. Ez vonatkozik nyilván magyar munkavállalókra, illetve külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt, az év végét azt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az őszi időszak, a konferenciáknak az időszaka, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemelten nagy része munkaerőre van szüksége a szféráknak, úgyhogy ez egy érdekes időszak lesz, és ugye, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért meginokhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amivel adott esetben el tudnánk kérni egy gazdasági növekedést.
1: Most még azért nincsenek egyébként bajban a vállalatok, cégek, mert hogy ugye a Tiszapártnak a választási programjában ugye benne volt a vendégmunkások behozatalának leállítása, és ezért a választások előtt azért aktív toborzásba kezdtek a munkaadók, tehát a munkaerőpiac azért már korábban reagált erre. Ezért is kérdezem, hogy mennyire kell ezt sürgetni, mennyire van még idő, mennyire vannak már most bajban esetleg egyes cégek.
0: Én úgy gondolom, hogy van egy kis réteg, aki pénteken hitte el, hogy ez tényleg be fog következni. Ők a hétfőn, a tegnapi napon már sokat és nagyon aktívan telefonálgattak, hogy mi lesz velük, viszont a tégek nagy része az előre készült. Tehát amikor lement a választás, vagy már a választások előtt, ugye mi is arra készültünk, hogy lesz egy vendégmunkás stop, egy ideiglenes vendégmunkás stop, ameddig ezt a rendszert felülvizsgálják, de ahogy korábban is már ezt beszéltük, lenyilatkoztuk, hogy hosszú távon nem lehet vendégmunkások nélkül a magyar gazdaságot működtetni, nem lehet gazdasági növekedést elérni. Úgyhogy mi tavasszal az összes partnerünknek, piaci szereplőnek kommunikáltuk, hogy most csináljunk még egy toborzást, most futtassuk fel a létszámot, és utána pedig majd meglátjuk, hogy nyáron milyen ütemben hozzuk be ezeket a munkavállalókat, illetve hogy ősszel milyen új szabályozás léphet életbe.
1: Mik az eddigi szabályozásnak a gyengéi, illetve az erősségei, és mi az, amin szigorítani kell, mi az, amin meg nem?
0: Az egyik legjobb dolog egyébként ebben a rendszerben, ezek a kijelölt országok voltak. Tehát ez mindenféleképpen egy nagyon fontos dolog volt, hogy nem a világ 100 országából, 200 országából hozhatott munkaerőt ide bármelyik foglalkoztató, hanem célirányosan. A korábbi rendszerben egy 12-15 országból, most az utóbbi időszakban csak Fülöp-szigetekről hozhatott munkaerőt a bármelyik kölcsönző, illetve ipari szereplő. Ez alapvetően egy jó dolog, ezt egy kicsit bővíteni kellene, mert nyilván a Fülöp-szigeteki munkavállalók sem alkalmasak minden munkának az elvégzésére. Tehát korábban a törvényhozás olyan országot jelölt ki, ami nem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot. Ugye ilyen volt a Fülöp-szigetek is. Ugye a Fülöp-szigeteki munkavállalók azok békések, szorgalmasak, precízek, jól dolgoznak, és mellette pedig nem keresik a konfliktusokat, tehát ők könnyen integrálhatók a magyar társadalomba. Aztán látszódik is a komment szekcióba, illetve nyilván a munkásán a visszajelzésekben, hogy a magyar munkavállalók is viszonylag könnyen befogadták őket. De viszont ők sem alkalmasak minden munkára, ők például nehéz fizikai munkát nem nagyon tudnak elvégezni, nyilván ez abból a adódik, hogy ők azért egy viszonylag alacsony magasságot elérő nép, alacsony testsúlyjal, tehát hogy azért a fizikai munka az nem az ő erősségük. Ebben mindenféleképpen kellene valami mozgásteret találni, hogy melyik lehetnek azok a nemzetek, akik ezt mondjuk nehezebb fizikai munkára, például gumipakolásra, vagy vasöntödei munkára, vagy egyébekkel be lehetne hozni. Másik, amin változtatni kellene, és itt egyébként a munkaerőkülönbözőknek nagy szerepe lehetne, hogy az eddigi gyakorlatban az volt az irányelv, hogy egy vendégmunkás lehetőség szerint egy munkahelyen dolgozzon. Ez azt jelentette, hogy nem preferálta a törvény azt, hogyha ide-oda rakosgattuk igény szerint, a piaci igény szerint a munkavállalókat. Ez a mi véleményünk szerint érdemes lenne elhitteni a szabályozást, mivel szezonális hatásokat sokkal jobban le tudnánk fedni, és ezzel lehetne csökkenteni a behozott vendégmunkásoknak a számát, hogyha mondjuk tavasszal elkezdenénk mondjuk valamilyen mezőgazdasági munkán foglalkoztatni őket, mikor annak elindul a szezonja, nyár végével kifutnak a mezőgazdasági munkák, utána be lehetne tolni őket a felfutó logisztikába, vagy a felfutó turizmusba, mondjuk takarításra, konyhai kisegítésre, vagy egyéb munkákra, és akkor így gyakorlatilag le lehetne fedni egy egész évet. És ez védené a magyar munkavállalókat is, hogy csak szezonális csúcsidőszakra érkeznének ezek a vendégmunkások adott munkahelyekre, és a törzsgárda, az pedig megmaradhatnának a magyarok.
1: Mert hogy ugye azt is a Menton Job határozottan kifogásolja, hogy azért évek óta nem történt a hazai munkaerőtartalék mobilizálásával nagyon semmi, és hogy pontan ezt a szabályozást is úgy kéne rugalmassá tenni, hogy hát azért nyilván a magyar munkaerőt se szorítsa ki, de valamennyire mégis segítsen.
0: Ez az egyik legfontosabb, tehát hogy ide mindig kiegészítésként érkeztek vendégmunkások, és ugye ez is ugye azért nincsen körbejárva, hogy ahhoz, hogy egy vendégmunkás beléphessen az országba, vagy egy munkahelyre, ahhoz hány hivatalon kellett átfutnia, és hány hivatalnak kellett engedélyeznie azt a munkavállalást. Tehát az első esetben mindig magyar munkavállalókat kellett toborozni a kormányhivatalon keresztül, és hogyha a kormányhivatal megállapította azt, hogy az adott térségben, adott munkakörre nincsen magyar munkavállaló, akkor adta meg a engedélyt arra, hogy elkezdjünk toborozni a harmadik országbeli munkavállalót. A harmadik országbeli munkavállalónak a bejövetelét, ugye az idegenrendészet szabályozza, ők bírálták el a kérelmet, tehát itt már átment kettő ellenőrzési ponton, és ami nagyon fontos még, hogy ezeket a vendégmunkásokat, vagy hát igazából inkább úgy fogalmazni, hogy ezeket a minősített munkaerő kölcsönzőket, mint amilyenek mi is vagyunk, ezeket szinte heti szinten valahol, valamelyik partnerünknél ellenőrizték az állományt. Ott vannak-e, dolgoznak-e, megfelel minden iratunk, megfelelő körülmények között vannak-e foglalkoztatva. Tehát alapvetően van egy nagyon erős ellenőrzési rendszer, azután is, hogy beérkezett a munkavállaló. És itt gyakorlatilag ugye ezt azért tudja az idegenrendészet is jól menedzselni, mivel szűkítve van az a kör, hogy kihozhatott vendégmunkásokat, és nem 300 vállalkozást kellett ellenőrizni, illetve adatszolgáltatást kérni tőlük, hanem csak 30-tól, illetve a kölcsönzők esetén 15-től, és ezért koncentráltan tudták az ellenőrzéseket végrehajtani, ami meg nagyon fontos, ugye, hogy azért a vendégmunkásokat azért a keretrendszerben bent tartsuk, és hogyha dolgozni, akkor dolgozzanak, ne pedig megszökjenek, kidadulgassanak, illetve elmenjenek.
1: Kapott-e már felkérést akár önök, vagy bármilyen ágazati szereplő, akivel önök kapcsolatban vannak, hogy itt a nyáron akár, vagy közel-távoli jövőben segítsék a kormányzatnak a törekvéseit, hogy ezt a dolgot rendezzék?
0: Elkérést még nem kaptunk. Én úgy gondolom, hogy ennek is el fog jönni az ideje, hogy azt a tapasztalatot, amit mi ebben minősített munkaerőkölcsönzők itt az elmúlt 5 évben szereztünk, hogy ezt a tapasztalatot átadjuk, és annak megfelelően tudjanak a döntéshozók végső döntéseket hozni.
2: Horváth Tamást, a Menton Jobs vezetőjét hallották. Zenével megyünk tovább, aztán egy kulturális érdekességgel, 9 órakor a legfrissebb hírekkel, 9 óra után pedig már a hazai inflációról lesz szó, aztán megnézzük a legfrissebb tőzsdei árfolyamokat Szitás Lóránttal, az XTB munkatársával.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: 1943-ban a mai napon szabadalmaztatta a golyóstollat Bíró László. A magyar származású feltaláló az engedélyt Argentinában kapta, így az országban a köznyelv ma is bírónak, bírópennek vagy röviden bironnak hívja a találmányát. A legenda szerint az ötletet a véletlen adta. Amikor íróasztalán felborult egy tintás üveg, és az ott tartott apró golyók végigszaladtak a tintán, nyomot rajzoltak az asztalra. Bíró László először nagyméretű golyót alkalmazva láda szignáló tollat készített, később kisebb méretben írótollként is bemutatta találmányát, de ezekben a golyók még gyakran elakadtak. A feltaláló hitt a működési elvben, és arra a következtetésre jutott, hogy az alkatrészek pontatlanok. Ugyanakkor a legnagyobb kihívást a megfelelő sűrűségű festék jelentette. Végül az öntvényrepedést jelző festék vált be, mert ez gyorsan száradt és nem koszolta össze a papírt. A II. Világháború alatt a brit légierő felismerte, hogy a golyóstoll a nagy magasságban és nyomás alatt sem szivárog, így felvásárolták az első nagyobb szériákat a pilótáknak. Ezzel a golyóstoll globális sikert aratott. Bíró László Argentinában olyan tiszteletet vívott ki magának, hogy születésének napja, szeptember 29-e, az argentin feltalálók ünnepe lett.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt és a Széll Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól, a Bécsi úton, illetve a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Folytatódik az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. június 10-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A devizahiteles perek és végrehajtási eljárások ideiglenes felfüggesztéséről jelentek meg részletek a magyar közlönyben, írja a Privát Bankár.
3: A hétfőn elfogadott törvény alapján a folyamatban lévő devizahiteles perek nagy részét szüneteltetik, és a végrehajtási ügyekben sem lehet új intézkedést hozni a jogszabályi felülvizsgálatig. A szabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az adósok kérésére a perek folytatódjanak.
2: Jelenleg az euróért 355 forint 40 fillért kell adni, a dollár árfolyama 307 forint 70, a svájci franké 385 40. Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szolgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés.
3: A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Bővül az ellenőrzésre jogosult integritás hatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatók, és önálló bűncselekménnyé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, a Magyar Nemzeti Bank vezetőire, a köztársasági elnökre, a bírákra és az ügyészekre is kiterjednek.
2: A törvénycsomag megszüntetni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét.
3: A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg, szigorodnak a korrupció ellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges jogállamisági és intézményi feltételek teljesítését szolgálják.
2: 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehet megtakarítani a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével, ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV-ben.
3: Közlése szerint a parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló javaslatot, amit pozitív fejleménynek nevezett. Úgy fogalmazott, hogy az ellenzék nincs hozzászokva az ilyen, szerinte közérdeket szolgáló kezdeményezésekhez. Hozzátette, hogy szerinte korábban jelentős pénzszórás volt a rendszerben, ezért is tartja indokoltnak a kiadás csökkentést.
2: Június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon.
3: A Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetője szerint augusztus végéig kellene tisztázni a kormánynak az ágazati szereplők felé, hogy ez ideiglenes felfüggesztés vagy sem. Hiszen ha nem nyílik meg újra a toborzás lehetősége, akkor az több vállalat növekedését, így a magyar gazdaságét is nehezen érintheti. Horváth Tamást hallják.
4: Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet szeptembertől, általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend. Ez vonatkozik nyilván a magyar munkavállalókra, és a külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt az év végét azt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az ősz időszak, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemelten nagy része munkaerőre van szüksége. A szféráknak ez egy érdekes idő. Összak lesz, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért megjönhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amit nem tudnánk kérni egy gazdasági növekedést.
2: Jelentősen nőtt a magyar háztartások tőzsdei vagyona a választás utáni hónapban, derül ki a biztosdöntés.hu és a Nemzeti Bank adataiból.
3: Egyetlen hónap alatt több mint 8%-kal emelkedett a lakosság részvényállománya, ami összesen mintegy 271 milliárd forintos árfolyam nyereséget jelentett a kisbefektetőknek. Eközben az állampapírok és kötvények inkább csökkentek, miközben a befektetési jegyek iránt továbbra is stabil kereslet volt. Összességében a lakossági portfóliók értéke közel 200 milliárd forinttal nőtt egy hónap alatt az árfolyam mozgások miatt, amit főként a részvénypiaci emelkedés hajtott.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 1,1%-kal megy felfelé a BUX 133.427 ponton, a forgalom 188 millió forint. 6,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.916 forinttal jegyzik őket, az OTP 4,1%-os emelkedésben 40.500 forinttal jár, a Richter 2,1%-kal gyengül 11.820, a Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban 2.726 forinton, csökkennek a Forage részvényei 1,3%-kal 2.080 forinttal jegyzik őket. Forgalmasabb az első percek után a kereskedése a Budapesti Értéktőzsde részvényeinek, amely 1,7%-kal erősödik 11.900 forinttal jár, drágul az Autovallis 3/10-del 149 forinton, 3,3%-kal esik viszont a Granit Bank 8.700, csökken az MBH Bank is 1,8%-del 2.650, esik az Opus 7/10-del 395 forint, és a főbb részvények mellett a kisebb papíroknál a Navigátor még, ami 2,8%-kal gyengül, 105 forinttal jár. A devizapiacon az euró árfolyama 355 forint 40 fillér, a kőolaj 1,1%-kal csökken, 91,38 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolaj 88,07 dollár. Minden elemzői várakozásnál kisebb volt az infláció májusban. A februári és az áprilisi gyorsulást követően májusban 1,8%-ra lassult az éves fogyasztói árindex Magyarországon.
3: A maginfláció is lassult 2%-ra, a nyugdíjas fogyasztói árindex 0,5%-ra mérséklődött, havi szinten pedig stagnálás volt. A Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: Tudtunk olyan tényezőket, amelyek az inflációt lefelé húzzák, ezek közül szerintem az erős forintot emelném ki. Hát ennek szerepét egy nyitott gazdaságban nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is ugye, hogyha egy erősödés hatása lassabban jelenik meg az árakban, mint egy gyengülésé. Ebben ugye szerepe volt az MNB fegyelmezett monetáris politikájának, illetve a választás eredmény nyomán javuló kockázati megítélésnek. Szintén csökkentette az inflációt az inflációs várakozások mérséklése. Ugye ahogy csökkent az elmúlt hónapokban az infláció, ez beépült a várakozásokba is. A másik legfontosabb tényező az ár és topok fenntartása volt. Ugye ez korábban kérdés volt, hogy marad, megy, egyelőre úgy tűnik, hogy marad, és ez egy gát adta mindenképpen az infláció növekedésének.
2: A Wizz Air jövő évtől fokozatosan bevezeti a Starlink műholdas internetet a flottáján, vagyis hamarosan a fapados járatokon is lehet majd netezni.
3: A cég kommunikációs vezetője elmondta, a szolgáltatáshoz antennával látják el a repülőgépeiket, ami helyi internet kapcsolatot biztosít majd. Radó András hozzátette, hogy ez nem lesz hatással sem a költségeikre, sem a jegyárakra.
6: Nagyon sok előnyt tud biztosítani. Például a pilótáknak lesz online hozzáférése a legeslegfrissebb élő meteorológiai adatokhoz, ennek megfelelően könnyebben tudják majd optimalizálni a repülési tervet, ki tudnak viharzónákat például könnyebben kerülni. A légutas kísérőknek sokkal könnyebb dolga lesz hátul, hiszen a fizetésnél például sokkal könnyebben tudják igazolni, hogy egy kártyán van-e fedezet vagy nincs, és hát rengeteg olyan szolgáltatást tud majd még a cég bevezetni, amihez a fedélzeti internet kell, és amit eddig ennek hiányában nem tudtunk bevezetni. Természetesen nem kötelező ezt megvásárolni, nem kötelező igénybe venni, tehát lehet offline is utazni, ahogy eddig lehetett.
2: Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy belfasti késelés támadást követően.
3: Belfastban fiatalokból álló tömeg autóbuszt és több járművet gyújtott fel, egyes lakónegyedekben pedig házak is lángra kaptak. Több lakót a rendőrök menekítettek ki. A zavargásokat egy hétfő éjjeli késelés előzte meg, amelyben egy 30 éves szudáni férfi több helyen megsebesített egy helyi lakost. A támadót őrizetbe vették, ellene gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek. A hatóságok szorványos rendbontásnak minősítik az eseményeket és nyugalomra intik a lakosságot.
2: Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások a végső szakaszba értek, és akár napokon belül megszülethet egy megállapodás.
3: Az amerikai elnök azt mondta, nagyon közel van egy erős egyezség, amelyben már alig maradt vitás kérdés, és amely akár 2-3 napon belül aláírható lehet. Később közösségi oldalán azt is jelezte, hogy az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás erősebb a bombázásnál.
2: Az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre légi csapásokat iráni célpontok ellen tegnap éjszaka és ma hajnalban, ezt közölte a középső parancsnokság.
3: A támadások iráni légvédelmi állásokat, radarokat és irányító központokat értek a Hormúzi szoros térségében. Washington szerint a művelet válasz volt az amerikai erőket és kereskedelmi hajókat ért korábbi támadásokra, köztük egy hétfői incidensre, amikor egy amerikai helikoptert iráni drón talált el. Irán válaszul több öbölmenti országban, köztük Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában lévő amerikai bázisokat vett célba. Az amerikai hadsereg közlése szerint a legtöbb beérkező rakétát és drónt megsemmisítették.
0: Időjárás jelentés.
3: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de észak-nyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Hátrányból fordítva, a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es győzelmet aratott Kazaksztán ellen Debrecenben a Nagyerdei stadionban. Győzelmével a magyar válogatott továbbra is veretlen idén, 4 mérkőzéséből 3-at megnyert, egyszer döntetlent játszott. Ugyanakkor ezek barátságos felkészülési találkozók voltak. Szeptembertől már a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket a magyar csapat. Elsőként szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénába. Közös megegyezéssel távozott posztjáról Álvaro Arbeola, a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője. A 43 éves szakember távozását a klub kedden este erősítette meg. Arbeolát január 12-én nevezték ki Xabi Alonso helyére. Vezetésével a gárda második lett a spanyol vonalban az ősi rivális Barcelona mögött, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőben esett ki a Bayern Münchennel szemben. Az elnöki poszton két napja újra választott Florentino Pérez világossá tette, hogy José Mourinho-t szeretném megnyerni vezetőedzőnek. Új vezetőedzővel vág neki a következő szezonnak az Atalanta is. Az olasz labdarúgó élvonal 7. helyén záró csapat szerződést bontott Raffaele Palladino vezetőedzővel. A még novemberben kinevezett 42 éves edző 39 mérkőzés után távozik, annak ellenére, hogy a nehéz idén kezdett után konferencia liga selejtezőtérő pozícióba vezette a Bergamo-i gárdát. Az olasz média értesülése szerint Maurizio Sarri a legesélyesebb jelölt az Atalanta padjára. A remek első és harmadik harmadot produkáló Carolina Hurricanes 5-3-ra győzött a Vegas Golden Knights otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga Stanley Kupa döntőjének negyedik mérkőzésén, így 2-2-re egyenlített az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
2: Óriási meglepetést okozott a magyar infláció lassulása májusban. Az elemzők előzetesen 2,2%-os fogyasztói árindexet vártak, ehhez képest éves alapon mindössze 1,8%-kal voltak átlagosan magasabbak a fogyasztói árak. Ezt a mutatót az erős forintot és valószínűleg csak fokozatosan kivezetendő árstoppokat látva a jegybank június végén várhatóan ismét kamatot csökkenthet, ezt mondta a Trend FM-nek a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza Regős Gábort Kovács Gergő kérdezte.
7: Minden elemzői várakozásnál kisebb volt az infláció májusban. 1,8%-kal voltak átlagosan magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Mi az, ami ezt segítette, amitől ilyen mondhatni jó lett az adat?
5: Így van, abszolút egy pozitív meglepetésről beszélhetünk. Ugye 2,2% volt a piaci várakozás, ezzel szemben csak 1,8% lett az infláció. Tudtunk olyan tényezőket, amelyek az inflációt lefelé húzzák, ezek közül felsősorban az erős forintot emelném ki. Hát ennek szerepét egy nyitott gazdaságban nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is ugye, hogyha egy erősödés hatása lassabban jelenik meg az árakban, mint egy gyengülésé. Ezen kívül ugye ebben ugye szerepe volt az MNB fegyelmezett monetáris politikája, illetve a választás eredmény nyomán javuló kockázati megítélésnek. Szintén csökkentette az inflációt, az inflációs várakozások mértéklése. Ugye ahogy csökkent az elmúlt hónapokban az infláció, ez beépült a várakozásokba is. A másik legfontosabb tényező az árréstoppok fenntartása volt. Ugye ez korábban kérdés volt, hogy marad, megy, egyelőre úgy tűnik, hogy marad, és ez egy gátat szab mindenképpen az infláció növekedésének.
7: Na most ez egy átmeneti állapot, és ez várhatóan egyébként gyorsulni fog?
5: Ugye ez a kérdés azért nehéz, mert most is arra számítottunk, hogy gyorsulni fog, és elvileg ugye azért az energiaárak növekedése miatt kéne gyorsulnia. Valamekkor a gyorsulást hozhat majd a nyáron a szolgáltatások áremelkedése. Itt ugye arra gondolok, hogy korábban volt egy kormányzati megállapodás bizonyos szektorokkal, hogy nem emelnek árat, ez a nyáron lejárt, tehát itt lesznek áremelések, de azért most már nem számítok olyan 5% körüli inflációra
8: az év végéig, amire korábban lehetett számítani, tehát annyival kedvezőbb ez az adat, hogy azért az évvégi várakozások is javulnak. Nyilván egyébként azért az energiaárak kezében vagyunk.
7: A forint erősödése egyébként mennyire látszik a mostani számokon, vagy ezt is későbbre várjuk?
5: Hát azért az a forint erősödés nem most kezdődött, tehát ugye gyakorlatilag ez azóta tart, mióta Varga Mihály a jegybankelnök, és erre most ugye a választási eredmény a kormányváltásra tett egy újabb lapáttal. Hát ez mindenképpen már benne van a számokban, nem mondom, hogy teljes egészében, de szerepe van az alacsony inflációban.
7: Hogyha megnézzük a részletes adatokat, ott látnia valami érdekességet, kiugrót, amire szintén nem számítottak az elemzők?
5: Nekem két helyen volt meglepetés, elsősorban a háztartási energia fűtésnél, ahol 2%-os árcsökkenést mértak ASH, ezenből a tűzifa és a földgáz ára csökkent, leginkább ugye az utóbbinál egy összetétel hatást lehet, amire nem számítottam. A másik az élelmiszerek áremelkedése volt. Itt szintén havi alapon egy csökkenés történt 0,3%-kal, ez éves összehasonlításban azt jelenti, hogy 0,5%-kal nőttek az élelmiszerek árai, az előző hónapban még 1,5% volt. Ugye itt azért külön szokta tenni a KSH, hogy mi van akkor, hogyha a vendéglátóhelyeket kiszűrjük, akkor 2,1%-kal csökkentek volna az árak az élelmiszereknél. Tehát ez mindenképpen egy meglepetés nekem.
7: Ezek a különböző kormányzati intézkedések, ugye, amiről már beszéltünk, a védett ár, ár és stop, még ugye nem nyúlt hozzá az új kabinet, és lehet, hogy ennek az inflációs adatnak a fényében egy ideig nem is fog, vagy most már ezt hozzá kell majd nyúlni, mert hogy ez még, hogy mondjam, nem mutatja a valós inflációs adatot pont emiatt?
5: Egyelőre azt mondták, hogy nem nyúlnak hozzá. Nyilván most akkor valószínűleg az, hogy az MNB elkezdi csökkenteni a kamatot, és talán egy olyan időszakban nyúlnak majd hozzá, amikor az árak mérsékeltebbek. Itt ugye a védett ár az, ami kérdés. Jó esetben ehhez nem kell hozzányúlni, mert ugye a piac majd helyreáll magától, idézőjelben magától, tehát itt ugye az iráni háború végét várjuk. Hogyha ez megvalósul, és egy kisebb olajár lesz, akkor ugye ezt ki lehet vezetni fájdalommentesen. Az élelmiszerek ár és topjáról még nem sok mindent tudunk, hogy meddig lesz. Meddig nem lesz, ugye eddig azt hangzott el, hogy még lesz.
7: Mi az, amire most mindenképpen figyel, a jegybank figyelnie kell, milyen kockázatokra? Gondolom itt az energiaárak, amit említett, az talán az egyik fő.
5: Így van, talán az energiárakat lehet kiemelni, nyilván ezt eddig is figyelemmel kísérték. Ugye a másik az az EKB-nak az e-heti kamat döntése lesz, ahol a piac az kamatemelést áraz, de ezt azért én óvatosan kezelném. Hát ez nem biztos, hogy az eurózóna gazdaságának nagyon jót tenne, cserébe viszont, hogy az energiárak ettől nem lesznek alacsonyabbak. Erre kell figyelni, de összességében azért én arra számítok, hogy júniusban lesz egy kamatvágás.
7: Nem tudom, hogy látszik-e a mostani számokból, hogyan gondolkodnak erről az elemzők, hogy mennyire tudható be ez a politika változásának, vagy ez később várható ez is, és ott lesz majd egy nagyobb drágulás mondjuk emiatt?
5: Hát a politikai változás az ugye a forintra hatott májusban, tehát ott lehet egy mérsékelt hatás, de egyébként egy más intézkedés nem volt, tehát még nincs olyan, hogy itt a politikának olyan nagy hatása lett volna az inflációra. Hát annyiban, hogy azért volt egy erősebb árfolyam, tehát ez azért valamit hozhatott.
7: EU-s inflációs rangsorban is jól állunk most ezzel?
5: Még rangsor nem feltétlenül jött ki minden országra, de ugye 3,2% az eurózóna átlaga, annál azért sokkal jobbak vagyunk, tehát véletlenül a rangsorban is jó fekszünk.
2: Regős Gábort hallották, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: Nyitásban 0,2%-kal gyengül a BUX, 133.056 ponton, 584 millió forint ideig a forgalom. 0,5%-kal emelkednek a MOL részvények, 3.910 forinton jegyzik őket. Az OTP 0,3%-kal gyengült, 40.210. A Richter 0,3%-os pluszban, 11.880 forinton, míg a Magyar Telekom 1,2%-kal csökken, 2.704 forinton jár, 155 forint 10 filléren az euró. De milyen az európai nyitó hangulat, és az, hogy legalábbis egy rövid időre újra lőttek a Közel-Keleten az amerikai, illetve az iráni erők, mennyire bolygatta meg a kereskedési hangulatot? Kérdezem Szitás Lórántot, az XTV munkatársát. Szervusz, jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Ami az európai piaci nyitást illeti, akkor az olyan negatív, mint az amerikai zárás volt. Tehát ugye Amerikában is a legnagyobb amerikai részindex az S&P 500 mínusz 5%-ot könyvelt el, és tovább folytatódik még ez a negatív hangulat itt Európában, tehát a mély nyitást illeti. Láthatjuk, hogy ezt a hangulatot átvette az európai nyitás, és itt a legfőbb indexek, mint például a lengyel index, a brit index jelenleg mínusz 0,50%-os mínuszban van, és a többi részindex is jelenleg negatívan teljesít, ide beleért ugye a DAX, az olasz index és a francia indexet is egyaránt. Főképp annak köszönhető, amit már említettél is, hogy az Egyesült Államok és Irán az éjszaka folyamán közvetlen katonai csapásokat hajtott végre, ami a konfliktus kezdete óta úgy néz ki, hogy a legsúlyosabb eszkalációt jelentheti. Irán lelőtt egy amerikai Apache harci helikoptert a Hormuzi szoros felett, amire válaszolt az Egyesült Államok iráni légvédelmi rendszereket, radar telepítéseket és parancsnoki központok ellen indított támadásokat. Teherán ezt követően megtaláló támadásokat hajtott végre az amerikai katonai bázisok ellen. Láthatjuk, hogy szélesebb, tehát ez az eszkaláció már szélesebb regionális konfrontációvá alakult, amelyre természetesen hatottak is ugye a piaci hangulat, és hatott is természetesen a kőolaj hangulata is.
2: A kőolaj esetében ez a 90 dollár körüli szintről van elmozdulás felfelé?
9: Igen, így van, tehát viszont hozzá kell tenni azt, hogy a jelentős katonai eszkaláció ellenére az olajárak jelenleg stabilan maradtak, tehát a VT és a Brent hordonkénti ára 88 és 90 dollár körül mozog, a jelenlegi adatok szerint is inkább stagnál, mint hogy emelkedne vagy csökkenne, és ez annak köszönhető, hogy tehát az ilyen visszafogott reakció annak köszönhető, hogy a befektetők a jelentések megerősítésére, akár a mértékének felmérésére, illetve a legfontosabb jelzéseire várnak, hogy a diplomáciai csatornák továbbra is nyitva maradnak, vagy pedig lényegében lezárulnak a diplomáciai csatornák, az már ugye tudjuk, hogy egy komolyabb eszkalációhoz vezet. Tehát a befektetők jelenleg ezekre az adatokra várnak, megvárják ugye, hogy hogyan fog kilakulni, és ennek köszönhetően akár léphetnek is. Viszont láthatjuk, hogy ez a jelenlegi eszkaláció lényegében a részvényindexeknél is, tehát már a befektetői hangulatnál is, hogy ez ilyen bizonytalanságot keltett.
2: A CNN összeszámolta, hogy Donald Trump amerikai elnök ideig 38-szor mondta, hogy mindjárt vége a háborúnak Iránnal, és lesz megállapodás. Most újra elmondta. Mennyire hisznek még neki vajon a befektetők?
9: tesznek, hanem inkább a piaci hangulatnak és a befektetői hangulatnak. Egyébként nagyon érdekes még az is, hogy ugye Donald Trump azt is mondta, hogy mindenféleképpen ő kamatlábcsökkentéseket akar Amerikában, és hát a kötvénypiac lényegében ennek az ellenkezőjét árazza. Tehát ha megnézzük a két éves lárató amerikai kötvényhozamokat, akkor ugye már 4% felett vagyunk, és ahhoz, hogyha ugye tényleg egy kamatláb csökkentés induljon el, egyébként erre van ugye lehetőség, hiszen 17-én lesz egy kamatláb döntés, akkor ugye a kötvénypiac kamatainak nem 4%-on kellene lennie, hanem 3,5%-on, vagy ez alatt. Úgyhogy láthatjuk, hogy a kötvénypiac, tehát a befektetők is teljesen mást áraznak, amit mondjuk az Egyesült Államok elnöke akar, úgyhogy ténylegesen itt a befektetők véleményem szerint is egy ilyen, nemhogy pánik, hanem kicsit ilyen ideges reakcióban vannak, hogy akkor ugye mi is lesz. Úgyhogy én azt javaslom a kereskedőknek és a kedves befektetőinknek, hogy ilyenkor hidegvér, és próbáljanak mindenféleképpen kockázatkerülő termékeket választani.
2: Szitás Lórántot hallották, az XTV munkatársát. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
9: Szép napot kívánok!

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebb információkat, például az Afganisztán és Pakisztán közötti háborúval kapcsolatban, mert hogy ez továbbra is van, létezik, attól függetlenül, hogy nem folyamatos a fegyverropogás. Előtte még Afrikáról több fegyveres 12 embert megölt, legalább 9-et pedig megsebesített a dél-afrikai Johannesburgban egy tegnap késő esti lövöldözésben. A hatóságok információi szerint a támadás Johannesburg Cleveland nevű elővárosának egyik nyomornegyedében történt, ahol egy minimuszból kiszálló több mint 10 fős fegyveres csoport nyitott tüzet a helyi lakosokra. A helyszínen meghaltak nagyon sokan, sokan embert kórházba vittek. A rendőrség nagy erőkkel keresi a támadókat, letartóztatás egyelőre nem volt, ráadásul a lövöldözés indítéka is tisztázatlan egyelőre. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb információival, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: A stúdióban Somodi Evelin és Nagy Károly. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Afganisztánban legalább 13 halálos áldozata van a pakisztáni légicsapásoknak, közölték afgán források.
2: A tálib kormány szerint a támadások kedd este történtek, és 3 határmenti tartományt érintettek. A jelentések alapján 14-en sebesültek meg, Pakisztán ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg a légicsapásokat. A támadások egy nappal egy észak-nyugat-pakisztáni fegyveres rajtaütés után történtek, amelyben 6 rendőr vesztette életét. A térségben hónapok óta súlyos fegyveres összecsapások zajlanak Afganisztán és Pakisztán határvidékén.
1: Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy belfasti késeléses támadást követően.
2: Belfastban fiatalokból álló tömeg autóbuszt és több járművet gyújtott fel, egyes lakónegyedekben pedig házak is lángra kaptak. Több lakót a rendőrök menekítettek ki. A zavargásokat egy hétfő éjjeli késelés előzte meg, amelyben egy 30 éves szudáni férfi több helyen megsebesített egy helyi lakost. A támadót őrizetbe vették, ellene gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek. A hatóságok szorványos rendbontásnak minősítik az eseményeket, és nyugalomra intik a lakosságot.
1: Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások a végső szakaszba értek, és akár napokon belül megszülethet egy megállapodás.
2: Az amerikai elnök azt mondta, nagyon közel van egy erős egyezség, amelyben már alig maradt vitás kérdés, és akár 2-3 napon belül aláírható lehet. Később közösségi oldalán azt is jelezte, hogy az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás erősebb a bombázásnál.
1: Az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen tegnap éjszaka és ma hajnalban, közölte a középső parancsnokság.
2: A támadások iráni légvédelmi állásokat, radarokat és irányító központokat értek a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a művelet válasz volt az amerikai erőket és kereskedelmi hajókat ért korábbi támadásokra, köztük egy hétfői incidensre, amikor egy amerikai helikoptert iráni drón ért találat. Irán válaszul több öbölmenti országban, köztük Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában lévő amerikai bázisokat vett célba. Az amerikai hadsereg közlése szerint a legtöbb beérkező rakétát és drónt megsemmisítették.
1: Közös nyilatkozatban sürgették Ukrajna mielőbbi Európai Uniós és NATO csatlakozását az Észak-Balti nyolcak vezetői tallini csúcs találkozójukon.
2: A Volodymyr Zelenszky jelenlétében elfogadott dokumentum szerint az ország jelentős előrelépést tett az uniós tagság felé, ezért a vezetők azt szorgalmazzák, hogy még júniusban vagy júliusban nyissák meg a csatlakozási tárgyalások valamennyi fejezetét. Álláspontjuk szerint Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát a lehető leghamarabb kell lezárni. A 8 ország egyúttal megerősítette támogatását Ukrajna NATO tagsága mellett is.
1: Ukrajna célja a nagy hatótávolságú csapások jelentős felfuttatása, és hamarosan napi mintegy 600 drónnal és rakétával támadhat oroszországi célpontokat. Ezt Volodymyr Zelenszky jelentette ki Tallinnban.
2: Az ukrán elnök szerint jelenleg 300-350 ilyen eszközt vetnek be naponta, miközben Oroszország ennél jóval nagyobb intenzitással támadja Ukrajnát. Zelenszky kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem fogad el olyan béke megállapodást, amelyről nélküle döntenek.
1: Németország további 300 millió euróval támogatja a cseh lőszer beszerzési programot, amelynek keretében Ukrajna számára vásárolnak hadianyagot.
2: A német védelmi miniszter szerint az összeg mintegy 50 ezer darab lőszer beszerzését teheti lehetővé. A 2024-ben indított cseh kezdeményezés révén idén már 1 millió lőszerre kötöttek szerződést.
1: A devizahiteles perek és végrehajtási eljárások ideiglenes felfüggesztéséről jelentek meg részletek a Magyar Közlönyben, írja a Privát Bankár.
2: A hétfőn elfogadott törvény alapján a folyamatban lévő devizahiteles perek nagy részét szüneteltetik, és a végrehajtási ügyekben sem lehet új intézkedést hozni a jogszabályi felülvizsgálatig. A szabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az adósok kérésére a perek folytatódjanak.
1: Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szolgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés.
2: A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Bővül az ellenőrzésre jogosult integritáshatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatók, és önálló bűncselekményé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, a Magyar Nemzeti Bank vezetőire, a köztársasági elnökre, a bírákra és az ügyészekre is kiterjednek.
1: A törvénycsomag megszüntetni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét.
2: A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg, szigorodnak a korrupció ellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges jogállamisági és intézményi feltételek teljesítését szolgálják.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde 0,2%-os mínuszban jár 133.051 ponton, a forgalom 2 milliárd 5 millió forint. 0,4%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.908 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal gyengül, 40.150 forinttal jár, a Richter 3,1%-os pluszban 11.880 forint, a Magyar Telekom 9,1%-os csökkenésben 2.710, 355 forint 10 filléren az euró árfolyama. Európában 1,10%-os

0: utáni hónapban, derül ki a biztosdöntés.hu és a Magyar Nemzeti Bank adataiból.
1: Egyetlen hónap alatt több mint 8%-kal emelkedett a lakosság részvényállománya, ami összesen mintegy 271 milliárd forintos árfolyam nyereséget jelentett a kisbefektetőknek. Eközben az állampapírok és kötvények inkább csökkentek, miközben a befektetési jegyek iránt továbbra is stabil kereslet volt. Összességében a lakossági portfóliók értéke közel 200 milliárd forinttal nőtt egy hónap alatt az árfolyam mozgások miatt, amit főként a részvénypiaci emelkedés hajtott.
2: Időjárás jelentés.
1: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nagyot fordult a világ az elmúlt hónapokban, mert hogy a folyamatos hormuzi szorossal kapcsolatos válság, hogy nem igazán lehet közlekedni ebben a térségben hajókkal, teherszállító hajókkal, nos az a kőolaj és a földgáz árát tartósan magas szinten tartja, és hát bár nem $100 fölött a kőolaj, de jóval magasabb szinteken, mint az iráni háború kitörése előtt, és ez elindította újra az inflációs folyamatokat, ami akár holnap kamat emelést is hozhat az LKB-tól? Kérdezem Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Üdvözöllek, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is. Így igaz, hát nagyon nagy valószínűséggel holnap kamat emelés mellett fog dönteni az LKB, tehát az Európai Központi Bank. A várakozások szerint 25 bázisponttal fogják megemelni a kamatot.

0: ugye 2,15% a jelenlegi irányadó kamat, és ez növekedhet 2,4%-ra. És hát, hogyha visszatekintünk mondjuk így az év elejére, vagy legalábbis februárig, tehát még az iráni háború kitörése előtti időszakra, akkor ugye az volt az elképzelés az Európai Központi Bank kamatpályájával kapcsolatban, hogy nagyon nagy valószínűséggel szinten fogják huzamos ideig tartani az alapkamatot, ugye ezt a kezden a 2,15%-os szinten egész év végéig, és majd talán valamikor 2027 második felében lesz csak szükséges ezt megváltoztatni. Ugye ez a kép rajzolódott tehát teljesen az energiaársokkal, illetve hát itt a infláció emelkedésével, és ennek az az eredménye, hogy valószínűleg a holnapi ülésen kamatot emelnek, és hát ezt követően valószínűleg szeptemberben is kamatemelésre fog sor kerülni. Hogyha picit még távolabbra tekintünk, akkor viszont már különválik, némileg különválik az elemzői vélekedés. Az elemzői vélekedés az az, hogy a júniusi és szeptemberi kamatemelés az elégséges lesz, míg a piaci árazások, ugye ezek a határidős kamatügyletek, azok meg ott határán billegnek annak, hogy az idei évben 2 vagy 3 kamatemelésre lesz-e szükség az LKB részéről. A piaci árazások azok elképzelhetőnek tartják azt, hogy decemberben is egy harmadik alkalommal is szükség lesz egy 25 bázispontos kamatemelésre.
1: Csak kamat döntés lesz az Európai Központi Bank részéről, vagy friss inflációs és GDP várakozásokat is közé tesznek?
0: A friss növekedési előrejelzéseket is fog publikálni az Európai Központi Bank. Ugye negyedév végén az utolsó kamat döntő ülés alkalmával ezt mindig megteszik. Van, amikor ez egy izgalmasabb, van, amikor ez egy kevésbé izgalmasabb apropó. Most ugye ez inkább az izgalmasak közé tartozik. Várakozások szerint mind a növekedési, mind az inflációs és egyébként a maginflációs előrejelzést is módosítani fogja majd a jegybank. Nagyobb mértékben az az inflációt érintheti majd a változtatás, hiszen az idei évre az LKB a legutóbbi márciusi ülés alkalmával még 2,6%-os inflációt jelzett előre. A piaci várakozások, tehát a piaci elemzői várakozások, azok pedig inkább már 2,9% környékén vannak, tehát valószínűleg az LKB is irányba fogja majd módosítani az inflációs előrejelzését. A 27-es inflációs előrejelzésre ott kismértékben változhat csak. Ott ugye 2% volt még az LKB-nak az előrejelzése, a piac 2,1%-ot vár, tehát nagyjából ugyanott vannak. Nyilván, mivel a folyamatok azért alapvetően inkább kedvezőtlen irányba változtak, tartósabbnak tűnik tűnnek ezek a magas energiaárak, így valószínűleg ezt is kénytelen lesz majd felfelé módosítani az LKB. Ami egy picit izgalmasabb, az a maginfláció, hogy ott is várhatóan emelni fog a jegybank, valószínűleg egyébként kismértékben. Az idei évi előrejelzése az LKB-nak 2,3, a jövő évi 2,2%, piaci várakozások mindkét esetben 0,1-0,1%-ponttal vannak feljebb, tehát valószínűleg felfelé fog mozdulni itt az LKB-nak az előrejelzése, de nem jelentősen. Ugye ez is azt mutatja, hogy azért azok a folyamatok, azok az inflációs változások, amiket az elmúlt hónapokban láttunk, azok alapvetően a maginflációt csak minimálisan érintik, nagy részt inkább az energiaárakból fakadnak. És hát az utolsó nagy téma, ahol felülvizsgálat várható az LKB részéről, azok az idei és a jövő évi GDP növekedési előrejelzések. Ugye míg az inflációs előrejelzést a felfelé módosítja a jegybank, a GDP növekedési előrejelzést várhatóan lefelé fogják módosítani. Idei évben eddig 0,9-et várt az LKB, ugye ez eleve már egy elég visszafogott, minimális mértékű növekedés lett volna, és valószínűleg ezt még vissza fogja vágni, és hát jövőre pedig egy szintén nem túl erőteljes 1,3%-ot várt eddig az LKB, és hát valószínűleg itt is lefelé menő korrekció fog majd bekövetkezni a holnapi nap folyamán.
1: Tudom, hogy nem nagyon van olyan, hogy ha, de ha nem lenne az iráni háború, akkor azért erőteljesebb növekedés lenne magát a 2022 óta velünk lévő orosz-ukrán háború sokját már túltenné magán a piac? Tehát, hogy túl lenne már rajta?
0: Azon a sokkon valószínűleg már túl lenne a piac, viszont itt azt látjuk, hogy vannak más jellegű kihívások, amikkel meg kell küzdeni az európai gazdaságnak. Például az egyik ilyen, az ugye Európában nagyon erős az autóipar, ugye nagyon nagy a GDP hozzájárulása, sok embert is foglalkoztat, ugye főként Németországban, és hát ők azért itt a kínai konkurencia révén óriási versenytársat kaptak. Egyébként, hogyha nem jött volna be ez az iráni háború, akkor mondjuk a februári előrejelzések azok ilyen 1,2% körül voltak az idei évi eurozóna növekedést illetően. Ez csökkent a már említett 0,9-re az LKB-nél, 0,8-ra, hogyha az elemzői várakozásokat nézzük, tehát egy ilyen 30-40 bázispontot vittek ezek el, az amúgy sem túl erőteljes 1,2%-ból. Ugye említettem, hogy az egyik az az autógyártás, ami eléggé szenved, illetve az ehhez kapcsolódó beszállítók is nehéz helyzetben vannak. Ugye részben azért, mert ugye Európán belül is megjelentek a kínai márkák, nagyobb részt azért, mert hogy a Kínában piaci részesedést veszítenek az európai autógyártók, és hát az autógyártóktól elvonatkoztatva például még a vegyipar az egyik olyan terület, ami küszködik, főként itt a relatíve magas energiaárak tesznek nekik rosszat.
1: Az, hogy megváltozott a hangulat, és már nem tartásról, csökkentésről beszélünk, hanem esetleges emelésről, az nyilván előbb-utóbb a Fed is, az amerikai bank is ezzel néz majd szembe, de Magyarországon az, hogy legalábbis a számított infláció 1,8% volt legutóbb májusban, az abba az irányba tartja a Nemzeti Bankot, hogy várható a kamatcsökkentés, vagy előbb meg kéne nézni a Nemzeti Banknak, hogy mit hozza az LKB, és akkor itt utána lehet teljesen világos, hogy merre lesz az irány, vagy merre maradhat.
0: Először reagálnék a fel nem tett kérdésedre ugye a Feddel kapcsolatban. Ugye a Fedtől is tényleg az a várakozás, hogy idei évben már náluk is kamatemelésre lesz szükség, valószínűleg náluk egyébként egy kamatemelés az elég lesz, valószínűleg csak az év végén, december környékén fogják ők ezt meglépni. Egyrészt a Fed az egy picit más helyzetben van volt, mint az LKB. Ugye LKB-nál beszéltük, hogy egy ilyen tartós tartás nézett ki évelején. A Fednél ezzel szemben az volt a várakozás, hogy 2, akár 3 kamat csökkentés is lehet az idei évben. Először kiárazódtak ezek a kamat csökkentések, és utána beárazódott az, hogy akár kamatemelésre is szükség lehet a Fed részéről. Itthon az MNB-nél mi arra számítunk, hogy június végén kamatot fog csökkenteni az MNB, tehát ilyen szempontból az MNB az abszolút szembe fog menni, akár az LKB-val, akár ha hosszabb távon nézzük, akkor a Feddel is. Időbeni lefutást illetően ugye holnap van az LKB-nak a döntése, tehát azt már mindenféleképpen meg fogja várni az MNB. MNB az majd június végén nagyjából 2 hét múlva lesz esedékes. Hogy egyrészt az alacsony inflációs adat, másrészt a lecsökkent magyar kockázati prémium, tehát amit például a hozamok esésénél tapasztalunk, illetve az erős forint, azok azért olyan tényezők, amelyek teret engednek az MNB-nek a kamat csökkentés irányába. Ugye főként itt talán az erős forint az, ami a külföldről vásárolt termékeket, ugye amiket Euróba lehet beszerezni a külkereskedelem során, azoknak az ára az adott esetben csökkenhetés, tehát nem csak, hogy a drágulás mértéke lassulhat, hanem az erős forintnak hála, akár itt egy termék árcsökkenés is bekövetkezhet. Ez például abban is látszott, hogy a tartós fogyasztási cikkeknek is viszonylag nyomott volt az inflációja ugye a tegnap megjelent adatok során, és ezek a tényezők, tehát az erős forint és a csökkenő kockázati felárak, azok felülírhatják azt, hogy igen, az inflációnak van egy lefolytott része, ugye részben a hatósági, különböző hatósági árak miatt, illetve azért az is egy kockázat, hogy az iráni konfliktus energiaárnövelő hatása az előbb-utóbb azért valamilyen formában be fog gyűrűzni Magyarországra is, de ennek ellenére is azt látjuk, hogy jelenleg van tere az MNB-nek a kamatok csökkentésére.
1: Nagy Andrást, az Erste részvény elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
0: További szép napot kívánok!

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Andrássy úton, befelé a Kodály körödnél. Egy sáv járható. Tart a helyszínelése a Rákóczi úton, befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton, befelé a Barostér előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál. Lassú a haladása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Tart a felújítása a második kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út között. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Főút, Kazinczy utca, Pozsony utca kereszteződésben karbantartás miatt ma 15 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket. Előtte, egy kicsit hazai vizekre evezve, a magyar labdarúgó válogatott tegnap 3-1-re megverte Kazaksztán együttesét felkészülési mérkőzésen. 40 éve nem jutott ki a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságra, és hát még 4 évet legalább ez ügyben várni kell. Viszont nyilatkozott a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a főtitkára, a Vági Márton azzal kapcsolatban, hogy költségvetés szempontjából mi várható. Szerinte az, hogy ha alacsonyabb összegben tudja például a közvetítési jogokat értékesíteni, nem akar abbi 10 milliárd forintban, a forintért, az nem fogja a magyar klubokat költségvetési szempontból megfektetni. Egészen pontosan azt mondta, hogy nem csak belőlük áll a világ, rengeteg amatőr játékos van, rengeteg amatőr klub, és ők meg tudnak élni, akkor ez a profi kluboknak is megy, akár 10-15%-kal is alacsonyabb költségvetésből, és rengeteg hely van, ahol lehetne spórolni. Ezt is mondta a Vági Márton, aki viszont nem tart attól, hogy az új kormányzat esetlegesen a labdarúgástól nagyobb összegeket vonna el. Jövünk a legfrissebb információktól, a hírszerkesztő információkkal, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: A stúdióban Somodi Evelin és Nagy Károly. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások a végső szakaszba értek, és akár napokon belül megszülethet egy megállapodás.
3: Az amerikai elnök azt mondta, nagyon közel van egy erős egyesség, amelyben már alig maradt vitás kérdés, és amely akár 2-3 napon belül aláírható lehet. Később közösségi oldalán azt is jelezte, hogy az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás erősebb a bombázásnál.
2: Az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre légi csapásokat iráni célpontok ellen tegnap éjszaka és ma hajnalban, közölte a középső parancsnokság.
3: A támadások iráni légvédelmi állásokat, radarokat és irányító központokat értek a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a művelet válasz volt az amerikai erőket és kereskedelmi hajókat ért korábbi támadásokra. Köztük egy hétfői incidensre, amikor egy amerikai helikoptert iráni drón talált el. Irán válaszul több öbölmenti országban, köztük Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában lévő amerikai bázisokat vett célba. Az amerikai hadsereg közlése szerint a legtöbb beérkező rakétát és drónt megsemmisítették.
2: Közös nyilatkozatban sürgették Ukrajna mielőbbi Európai Uniós és NATO csatlakozását az északi-balti nyolcak vezetői tallini csúcs találkozójukon.
3: A Volodymyr Zelenszkij jelenlétében elfogadott dokumentum szerint az ország jelentős előrelépést tett az uniós tagság felé, ezért a vezetők azt szorgalmazzák, hogy még júniusban vagy júliusban nyissák meg a csatlakozási tárgyalások valamennyi fejezetét. Álláspontjuk szerint Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát a lehető leghamarabb kell elkezdeni. A nyolc ország egyúttal megerősítette támogatását Ukrajna NATO tagsága mellett is.
2: Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg már a Viradóra 207 csapásmérő és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat.
3: A légvédelem 181 drónt megsemmisített, de 21 esetben találat érte a célterületeket. A támadások következtében több régióban, köztük Odesszában, Harkivban és Herszonban civil sérülteket jelentettek, köztük gyerekeket is. Az ukrán hatóságok szerint a légiriadók idején még több drón is az ország légterében tartózkodott. A mentési és helyreállítási munkák több térségben folyamatban vannak.
2: Ukrajna célja a nagy hatótávolságú csapások jelentős felfuttatása, és hamarosan napi 600 drónnal és rakétával támadhat oroszországi célpontokat, ezt már Volodymyr Zelenszkij jelentette ki Tallinnban.
3: Az ukrán elnök szerint jelenleg 300-350 ilyen eszközt vetnek be naponta, miközben Oroszország ennél jóval nagyobb intenzitással támadja Ukrajnát. Zelenszkij kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem fogad el olyan béke megállapodást, amelyről nélküle döntenek.
2: Afganisztánban legalább 13 halálos áldozata van pakisztáni légicsapásoknak, közölték afgán források.
3: A tálib kormány szerint a támadások kedd este történtek, és 3 határmenti tartományt érintettek. A jelentések szerint 14-en sebesültek meg, Pakisztán ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg a légicsapásokat. A támadások egy nappal az észak-nyugat pakisztáni fegyveres rajtaütés után történtek, amelyben 6 rendőr vesztette életét. A térségben egyébként hónapok óta súlyos fegyveres összecsapások zajlanak Afganisztán és Pakisztán határvidékén.
2: Szlovénia a héten dönthet arról, hogy megszünteti a magyar és horvát határon 2023 őszén bevezetett ideiglenes schengeni ellenőrzéseket.
3: A belügyminisztérium szerint a rendőrség a jövőben más módszerekkel biztosítaná a határ felügyeletét, miközben könnyítenék a forgalmat a zsúfolt átkelőkön. A lépés összefügg az EU migrációs és menekültügyi paktumának közelgő alkalmazásával, valamint az Európai Bizottság azon elvárásával, hogy a tagállamok fokozatosan vezessék ki a belső határ ellenőrzéseket.
2: A devizahiteles perek és végrehajtási eljárások ideiglenes felfüggesztéséről jelentek meg részletek a magyar közlönyben, írja a Privát Bankár.
3: A hétfőn elfogadott törvény alapján a folyamatban lévő devizahiteles perek nagy részét szüneteltetik, és a végrehajtási ügyekben sem lehet új intézkedést hozni a jogszabályi felülvizsgálatig. A szabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy adósok kérésére a perek folytatódjanak.
2: 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehet megtakarítani a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök az ATV-ben.
3: Közlése szerint a parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló javaslatot, amit pozitív fejleménynek nevezett. Úgy fogalmazott, hogy az ellenzék nincs hozzászokva az ilyen, szerinte közérdeket szolgáló kezdeményezésekhez. Hozzátette, hogy szerinte korábban jelentős pénzszórás volt a rendszerben, ezért is tartja indokoltnak a kiadás csökkentést.
2: Június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon.
3: A Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetője szerint augusztus végéig kellene tisztázni a kormánynak az ágazati szereplők felé, hogy ez ideiglenes felfüggesztés vagy sem. Hiszen ha nem nyílik meg újra a toborzás lehetősége, akkor az több vállalat növekedését és így a magyar gazdaságét is negatívan érintheti. Horváth Tamást hallják.
4: Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet szeptembertől. Általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend. Ez vonatkozik nyilván a magyar munkavállalókra, és a külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt az év végét azt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az ősz időszakok, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemelten nagy része munkaerőre van szüksége. A szféráknak ez egy érdekes időszak. folyamat lesz, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért meginokhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amit nem tudnánk kérni egy gazdasági növekedést.
0: Tőzsdehírek.
2: A hazai értéktőzsde 3,1%-os mínuszban jár 132.974 ponton, a forgalom 2 milliárd 691 millió forint. 3,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3.880 forinttól jegyzik őket, az OTP 3,1%-os mínuszban 40.190, a Richter 4,1%-kal erősödik, 11.890 forinttól jár, a Magyar Telekom 7,1%-kal gyengül 2.716 forint. Csökkenek a 4IG részvényei 1,3-del 2080 forinttól jegyzik őket. Komolyabb forgalom mellett emelkedik a budapesti értéktőzsde részvénye 1,7-del 11.900, drágul az Ány biztonsági nyomda 0,5%-kal 7.850 forinton, esik viszont a Granit Bank 3,3-del 8.700 forinton jelen pillanatban. A devizapiacon az euróért 355 forint 70 fillért kell adni. Európában a főbb indexek emelkednek 1/10, illetve 6/10% között. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1551-es szinten jár. Jelentősen nőtt a magyar háztartások tőzsdei vagyona a választás utáni hónapban, derül ki a biztosdöntés.hu és a Nemzeti Bank adataiból.
3: Egyetlen hónap alatt több mint 8%-kal emelkedett a lakosság részvényállománya, ami összesen mintegy 271 milliárd forintos árfolyamnyereséget jelentett a kisbefektetőknek. Eközben az állampapírok és kötvények inkább csökkentek, miközben a befektetési jegyek iránt továbbra is stabil volt a kereslet. Összességében a lakossági portfóliók értéke csak nem 200 milliárd forinttal nőtt egy hónap alatt az árfolyam mozgások okán, amit főként a részvénypiaci emelkedés hajtott.
2: 5 éven belül a világ legnagyobb autógyártójává válhat a BYD, ezt mondta a kínai vállalat elnöke. A kijelentést a részvényeseknek tette, miközben a cég papírjai az elmúlt időszakban jelentősen gyengültek.
3: A BYD tavaly a világ 6. legnagyobb autógyártója volt 4,6 millió eladott járművel, de belföldön visszaesett az értékesítése a fokozódó verseny miatt. Eközben az export erősen nőtt, többek között Brazíliában, Nagy-Britanniában és Ausztráliában. A vállalat részvényei az elmúlt egy évben viszont több mint 45%-ot estek Hongkongban, miközben a Toyota továbbra is jóval nagyobb eladásokat produkál globálisan.
0: Időjárás jelentés.
3: Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul, késő estére az ország északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Óriási várakozás előzi meg a SpaceX tőzsdére lépését, ami hát véletlenül majd pénteken történik meg. Elon Musk mesterséges intelligenciával, rakétákkal és műholdakkal foglalkozó vállalatáról van szó, de ez az első nyilvános részvény kibocsátása mekkora durranás lehet, milyen részvényárral egyáltalán, mekkora kapitalizációval? Kérdezem Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát ezek már ugye megjelentek a sajtóban, úgyhogy csak ilyen értelme ez egy ismétlés lesz, hogy ez ilyen 135 dollár per részvényes kibocsátás lesz fixáron. Tehát a take it or leave it, tehát ha csak kell, akkor vedd meg, ennyi az ár, ha nem kell, akkor ne vedd meg, ez a mottója ennek a kibocsátásnak. Amúgy különben a piacon, akik ilyen pre-IPO piacon kereskednek a részvényekkel, ott magasabb az ár ennél a kibocsátási árnál, ilyen most ilyen 150 dollár fölött van nagyjából ez az ár, de még néhány hete ez 200 dollár fölött volt, tehát egy elég jelentős csökkenés volt, és ugye ez indikáció arra nézve, hogy milyen áron nyithat a részvény, milyen áron kereskedhetnek majd vele, amikor ugye pénteken kikerül a piacra, ugye a Nasdaqon fog debütálni. Különben 555,6 millió részvényt adnak el, ezek új részvények, új kibocsátós részvények, és olyan 75 milliárd dollárt von be a cég tőkét, ezzel különben ilyen 1750 milliárd dollár környékére árazza a SpaceX-et, ami egy elég méretes, tehát ugye ezzel már nem is tudom, talán 9. legnagyobb cég lenne a tőzsdén, vagy valami hasonló. Tehát, hogy ez azért egy elég nagy méretű dolog, és azért az látszik, hogy olyan értelemben meg nem nagy, hogy ez a teljes kapitalizációnak ilyen 4%-a per sat kb. Tehát igazából a hígulás az minimális lesz, és hát az Elon Musk és még néhány befektető társa az megtartja gyakorlatilag a többséget a részvényben vagy a cégben, tehát az Elon Musknak 80% fölötti szavazati joga lesz a jövőben továbbra is.
1: Gondolom én nem csak Amerikában várják tűkönülve, hogy a SpaceX megjelenik a tőzsdén, de európaiként, vagy akár unión tagállamon kívüliként hozzá lehet férni a részvényhez?
2: Igen, különben meglepően jól, tehát ugye az Egyesült Királyságban is van ilyen retail broker, akin keresztül lehet, most hirtelen meg nem mondom a nevét, de ugye Amerikában is, tehát hogyha valaki például a Robinhoodnál ügyfél, vagy ott ügyféllé válik, vagy a Schwabnál, de például olyanok is, mint mondjuk a Morgan Stanley E-Trade, vagy Fidelity-nek is van olyan platformja, ahol lehet venni. Mondjuk annyi szigorítás van, hogy ezeknél a nagyobb cégeknél, ha jól emlékszem, legalább 100 000 dollárnak kell lenni a számládon, hogy vehess, és talán 2000 dollár a minimum, amennyiért vehetsz. Viszont a Robinhood meg egyéb retail broker cégeknél talán nem tudom a pontos részleteket, de ott könnyebb, tehát hogy nincsenek ilyen kritériumok, hanem hogy ott az ember bemehet és vásárolhat. De azért fölhívom a figyelmet, hogy voltak itt gyűjtések a Market Watch részéről is, a kollégám is megnézett egy jó pár IPO-t, és azért az látszik, most mondom a Market Watch-os eredményeket, az egy elég széles bázisú merítés volt, tehát nem tudom, 30-40 IPO-t vizsgált meg, ilyen technológiai IPO-t hagyta nem túl távoli múltból, és gyakorlatilag mindegyiknél az volt, hogy hát volt, ami ugye emelkedett az IPO után, utána leesett az árfolyam, és de hogy az azért jellemző volt, hogy az első egy évben a kibocsátás után volt mélyebben az árfolyam, és ez az átlagos legnagyobb visszaesés, ez 55% volt. Tehát, hogy lefeleződtek az árfolyamok, és akkor ott olcsóbban lehetett vásárolni. Úgyhogy, és olvastam olyan cikket is, bár kis alapkezelő, 45 millió dolláros alapja van, aki ugye elmondta a Bloombergnek, hogy hát ő úgy készül, hogy most hát van valamennyi részvénye, mondjuk azt nem tudom, hogy van neki valamennyi részvénye, de tervez venni a kibocsátásban, de ugyanakkor azonnal el is ad, mert az emelkedésben el fog, mert azt gondolja, hogy utána később vissza fog esni a részvény ára, úgyhogy azért vannak sokan, akik így gondolkodnak. Nyilván ez is közrejátszik abban, hogy ez a kibocsátás utáni indikatív ár, amit most a piac áraz, az egyre inkább jön lefelé, és egyre kisebb a plusz, mert ugye egyre inkább sokan úgy gondolják, hogy majd akik jegyeznek, megpróbálnak eladni, vagy akiknál van valamilyen úton, módon részvény, vagy ígérvény, vagy opció, stb., azok megpróbálnak majd eladni szinte az elején a kereskedésnek.
1: Hát nyilván Elon Musk az ilyen jellegű összesítéseknek, hasonlításoknak, várakozás megfogalmazásoknak annyira nem örül. 75 milliárd dollár, hogyha ez bejön, mire lehet ezt vajon költeni? Mert gondolom én új forrást azért próbálnának bevonni, hogy akár a rakéta üzlet részt, akár a mesterség és intelligenciával, akár a műholdakkal foglalkozót valamelyest fejleszik. Ez ügyben jelentett be valamit a vállalat, hogy mire költeni a részvénykibocsátásból befolyó összeget?
2: Hát valamennyit lehet tudni, inkább sejteni lehet a kibocsátási prospektus alapján, illetve hát nyilván van nagy vonalakban azért lehet tudni, hogy ugye az üzleti modell az úgy néz ki, hogy ugye van a Starlink, ami keres pénzt. Tehát annak a bevétele megközelítette a 20 milliárd dollárt a tavalyi évben. És hát ugye az termeli a cashflow-ját a cégnek, és ugyanakkor van a mesterséges intelligencia rész, meg az űrhajózási rész, és ezeknek a fejlesztését finanszírozná alapvetően a Starlinknek a bevételeiből, na meg ebből a kibocsátásból. Hogy mekkorát kell finanszírozni, azt látni kell, hogy tavaly 20 milliárd volt az úgynevezett CAPEX, tehát a tőkeberuházás a cégnél. Idén csak az első negyed évben 10 milliárd dollár volt, aminek nagyon nagy része, most nem emlékszem, 80-90% az a mesterséges intelligencia volt, és ebből azt lehet sejteni, hogy idén talán ez olyan 40 milliárd dollár lehet, aztán jövőre is valószínűleg minimum 40 vagy még több is. Tehát látszik, hogy ez a 75 milliárd ennek azért meg lesz a helye, meg még ugye ehhez hozzájön a Starlinknek a cash flow-jából befolyó pénz, és akkor ezzel a kibocsátással az elkövetkező az idei év, jövő év, meg még talán az azután következő év is le van fedve, mondom figyelembe véve a Starlinknek a cash flow-ját vagy bevételeit. És hát azért ugye az látszik, hogy ugye elég magas áron tud bevonni, tehát még mondtam, a higulás az nagyon pici lesz, ugyanakkor azért mondjuk az értékeltségről is érdemes beszélni, mert hát ugye az, hogy mikor termel profitot, az nagy kérdés. Ugye a Bloombergen szerepel egy előrejelzés, de nem tudtam utána járni, hogy nem derült ki számomra, hogy ez pontosan hogy állt össze ez az előrejelzés, valaki szerint már jövőre tud 6 milliárd profitot termelni ez a cég, tehát 2027-ben, de az is egy 300-as PPR rátát jelentene a jelenlegi árazás mellett, vagy nagyjából a közelít. Tehát az azért elég magas, még a Teslánál is jóval magasabb. Ugye ez csak annyi, hogy 300 év alatt termeli vissza azt a pénzt, amit most belerakunk. Nyilván ez egy növekedési részén, tehát nem szabad így nézni, de azért az is sokat mondó, hogy ugye 1750 milliárd a piaci kapitalizációja, és ugye tavaly 20 milliárd volt a bevétele majdnem, tehát majdnem annyi capexet költ el, mint amennyi a bevétele, és idén is eddig volt az első negyed évben 10 milliárd, úgyhogy lehet, hogy ilyen 40 milliárd dollár körül lesz idén, és hogyha ilyen duplázódásokkal számolunk, akkor 5 év múlva lesz annyi az árbevétele, mint a piaci kapitalizációja a cégnek. Amúgy valószínűleg valószínűleg egy túlzó elvárás, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezt fogja tudni teljesíteni a cég. Amúgy különben, hogyha ilyen huvelykúj szabályt nézzük, hogy piaci kapitalizáció és árbevétel, akkor tipikusan, hogyha nem tudunk mást, akkor ez az 1-1 arány az már egy jó kiinduló arány szokott lenni. Tehát ugye ez azt mutatná, hogy mondjuk 5 év múlva éri el azt az árazást a cég, ami most kibocsátják a részvényeket. Nem az árazást, hanem a teljesítmény akkor éri utol azt az árazást, amin most kibocsátják a részvényeket. Azért ez nem kevés idő, tehát hogyha 10% fölötti tőkemegtérüléssel számolunk, akkor ez azért még így is egy ilyen feszítettel is kb. Dupla ár lenne. De hát majd meglátjuk.
1: Hát főleg úgy lesz érdekes, hogyha mondjuk a cég vezetése hát kénytelen nyilván negyedévente beszámolót tartani, és a további terveikről, már pedig például űrrel kapcsolatos tervekről, hogy hogy lehet valaha ott megtérülést hozni, arról fogalmam sincs.
2: Beszéljünk erről is.
1: Hát akkor röviden, mert lassan kivegyünk az időből, mert pont a mesterséges intelligencia meg az űriparnál azt gondolja az ember, hogy szinte soha nem fog tudni megtérülni, bár talán a mesterséges intelligencia, igen.
2: Hát ugye az egyik ilyen nagyra törő terv az az, hogy adatközpontokat hoznak létre az űrben. Ugye ott ugye a napenergiát felhasználva rengeteg napelemen keresztül sok energia van, és ugye a SpaceLink a keresztül ugye láthatjuk, hogy tehát ugye azok tudják használni ezeket az adatközpontokat. Tehát, hogy van egy ilyen terv, hogy ez, és ugye első ránézésre reálisnak tűnik. Ez nyilván az űrhajózási résznek is ad munkát, hiszen akkor rengeteg adatközpontot kell följuttatni, de ugyanígy a nyersanyag téren is, tehát olyan anyagokat akár a Holdról lehozni, vagy távolabbi bolygókról, amik az még jóval messzebb van. Tehát, hogy azért van tehát azért ez mégiscsak a jövőbe mutató. Tehát attól függetlenül, hogy pessimista vagyok, és elég drágának tartom a kibocsátást, meg ugye nem túl jól sültek el a múltban ezek a dolgok, azért ez a jövőben mutató cég, és érdemes félszemmel azért, vagy a félszemünket rajta tartani folyamatosan.
1: Hát meglátjuk, akár az árazást, akár a megtérülést, mindesetre kíváncsian figyeljük majd. Miró Józseffel, az Erste vezető elemzővel beszélgettünk, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén, a híreket Somodi Evelin állította össze, és akkor a részletek. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások a végső szakaszokba értek, és akár napokon belül megszülethet egy megállapodás. Az amerikai elnök azt mondta, hogy nagyon közel van egy erős egyesség, amelyben már alig maradt vitás kérdés, és amely akár 2-3 napon belül aláírható. Később közösségi oldalán azt is jelezte, hogy az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás erősebb a bombázásnál. Ehhez képest az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre légi csapásokat iráni célpontok ellen még tegnap éjszaka és ma hajnalban, erről a középső parancsnokság számolt be. A támadások iráni légvédelmi állásokat, radarokat és irányító központokat értek a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a művelet válasz volt az amerikai erőket és kereskedelmi hajókat ért korábbi támadásokra, köztük egy hétfői incidensebb, amikor egy amerikai helikoptert iráni drón talált el. Irán válaszol több öbölmenti országban, köztük Kuwaitban, Bahrainben és Jordániában lévő amerikai bázisokat vett célba. Az amerikai hadsereg közlése szerint a legtöbb beérkező rakétát és drónt megsemmisítették. Közös nyilatkozatban sürgették Ukrajna mielőbbi Európai Uniós és NATO csatlakozását az északi-balti nyolcak vezetői tallini csúcstalálkozójukon. A Volodymyr Zelenszkij jelenlétében elfogadott dokumentum szerint az ország jelentős előrelépést tett az uniós tagság felé, ezért a vezetők azt szorgalmazzák, hogy még júniusban vagy júliusban nyissák meg a csatlakozási tárgyalások valamennyi fejezetét. Álláspontjuk szerint Ukrajna EU csatlakozási folyamatát a lehető leghamarabb le kell zárni. A nyolc ország egyúttal megerősítette támogatását Ukrajna NATO tagsága mellett is. Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg már a Viradóra 207 csapásmérő és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelem 181 drónt semmisített meg, de 21 esetben találat érte a célterületeket. A támadások miatt több régióban, köztük Odesszában, Harkivban és Hersonban civil sérülteket jelentettek. Az ukrán hatóságok szerint a légiriadók idején még több drón is az ország légterében tartózkodott. A mentési és helyreállítási munkák több térségben folyamatban vannak. Ukrajna célja a nagy hatótávolságú csapások jelentős felfuttatása, és hamarosan napi mintegy 600 drónnal és rakétával támadhat oroszországi célpontokat, ezt Volodymyr Zelenszkij jelentette ki Tallinnban. Az ukrán elnök szerint jelenleg 300-350 ilyen eszközt vetnek be naponta, miközben Oroszország ennél jóval nagyobb intenzitással támadja Ukrajnát. Zelenszkij kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem fogad el olyan béke megállapodást, amelyről nélküle döntenek.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde 3,1%-kal gyengül, 132.908 ponttal a BUX, a forgalom 3.270.000.000 forint. 3,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3.882 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal csökken 40.140, a Richter 2,1%-os pluszban jár 11.870, a Magyar Telekom 7,1%-kal gyengül 2.718. Forgalmasabb még a 4IG kereskedése, amely 2,1%-kal gyengül, 2064 forinttal jár. Drágul az A1 biztonsági nyomda 4/10-del, 7840 forinton. Elkezdett gyengülni a budapesti értéktőzsde részvénye, 4,3%-kal esik 11.200 forinton. Csökken még a Gloster 2,7-del, 535 forinton jár. A devizapiacon az euró árfolyama 355 forint 90 fillére. Európában a főbb indexek emelkednek 1/10, illetve 6/10, sőt 8/10% közötti mértékben, 1,1559 az euró dollárral szembeni árfolyama, nagyjából 0,5%-kal drágul a kőolaj, 92 dolláron a Brent ára, az amerikai könnyolaj 88 dollár 62 centen jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé lesz eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet, a hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul. Késő estére az ország északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, még máshogy 20 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Ez volt a Reggeli Monitor, az adást és a híreket is Somodi Evelin állította össze. A zenei szerkesztőnk Bukovszky József volt, a technikusunk Urbán Szabolcs. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást!
0: A Reggeli Monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Legalább 12 ember meghalt és 9-en megsérültek egy fegyveres támadásban a dél-afrikai Johannesburg egyik nyomornegyedében. A rendőrség szerint több mint 10 fős fegyveres csoport érkezett egy minibuszban, majd tüzet nyitottak a helyiekre Cleveland város részben. 11-en a helyszínen vesztették életüket, egy sérült pedig később a kórházban. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőket, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe, a lövöldözés indítéka pedig továbbra sem ismert. Ukrajna célja a nagy hatótávolságú csapások jelentős felfuttatása, és hamarosan napi mintegy 600 drónnal és rakétával támadhat oroszországi célpontokat. Ezt Volodymyr Zelenszky jelentette ki Tallinnban. Az ukrán elnök szerint jelenleg 300-350 ilyen eszközt vetnek be naponta, miközben Oroszország ennél jóval nagyobb intenzitással támadja Ukrajnát. Zelenszky elmondta azt is, hogy Ukrajna nem fogad el olyan béke megállapodást, amelyről nélküle döntenek. A deviza hiteles perek és végrehajtási eljárások ideiglenes felfüggesztéséről jelentek meg a részletek a magyar közlönyben, írja a Privát Bankár. A hétfőn elfogadott törvény alapján a folyamatban lévő deviza hiteles perek nagy részét szüneteltetik, és végrehajtási ügyekben sem lehet új intézkedést hozni jogszabályi felülvizsgálatig. A szabály ugyanakkor jelentőséget jelent arra, hogy az adósok kérésére a perek folytatódjanak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,4%-ot gyengül 132.881 pontra, a részvénypiac forgalma 4,3 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, de igazából csak a Richter emelkedik 0,3%-kal 11.870 forintra, 1%-ot csökken a Magyar Telekom 2.710 forintra, az OTP 0,6-del esik vissza 40.090 forintra, a MOL 0,5%-os mínuszban 3.874 forinton jelenleg. Európában vegyesnek mondható az összkép, jelenleg a londoni FTSE csak 0,1%-kal jön feljebb, a német DAX 0,3%-os pluszban, a párizsi CAC-on 0,1%-ot emelkedik, lefordult 0,1-del a spanyol börze, és egy nagyon enyhe emelkedés látható az olasz mutatóban. A bankközi deviza piacon jelenleg az euró értéke 355 forint 83 fillér, az amerikai dollárért 307 forintot és 93 fillért kell fizetni. 5 éven belül a világ legnagyobb autógyártójává válhat a BYD, ezt mondta a kínai vállalat elnöke. A kijelentést a részvényeseknek tette, miközben a cég papírjai az elmúlt időszakban jelentősen gyengültek. A BYD tavaly a világ 6. legnagyobb autógyártója volt 4,6 millió eladott járművel, de belföldön visszaesett az értékesítése a fokozódó verseny miatt. Eközben az export erősen nőtt többek között Brazíliában, Nagy-Britanniában és Ausztráliában. A vállalat részvényei az elmúlt egy évben több mint 45%-ot estek Hongkongban, miközben a Toyota továbbra is jóval nagyobb eladásokat produkál globálisan. Visszalépett a rendezéstől Eszenyi Enikő. Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy nem rendezi meg a Ghost című darabot a József Attila Színház következő évadában. A döntés előzménye, hogy a Csokonai Nemzeti Színház vezetése néhány nappal korábban levette műsoráról Eszenyi Primadonnák című rendezését. Az igazgató Vadász Dániel azzal indokolta a lépést, hogy a tervezett együttműködés több munkatársban bizonytalanságot és rossz érzéseket keltett. A vita hátterében azok a korábbi vádak állnak, amelyek Eszenyi vezetői munkáját érték a Víg Színház élén. A rendező ezeket akkor visszautasította, ugyanakkor idén májusban nyílt levélben bocsánatot kért azoktól, akiket korábban megbántott. A mostani döntéssel Eszenyi rövid időn belül a második tervezett színházi munkájától lép vissza.
0: Időjárás jelentés.
1: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett, de észak-nyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul, késő estére az ország északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20 és 25 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások a végső szakaszba értek, és akár napokon belül megszülethet egy megállapodás. Az amerikai elnök azt mondta, nagyon közel van egy erős egyezség, amelyben már alig maradt vitás kérdés, és amely akár 2-3 napon belül aláírható lehet. Később közösségi oldalán azt is jelezte, hogy az Irán elleni gazdasági nyomásgyakorlás erősebb a bombázásnál. Ugyanakkor az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen tegnap éjszaka és ma hajnalban, közölte a középső parancsnokság. A támadások iráni légvédelmi állásokat, radarokat és irányító központokat értek a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a művelet válasz volt az amerikai erőket és kereskedelmi hajókat ért korábbi támadásokra, köztük egy hétfői incidensre, amikor egy amerikai helikoptert iráni drón talált el. Irán válaszul több öbölmenti országban, köztük Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában lévő amerikai bázisokat vett célba. Az amerikai hadsereg közlése szerint a legtöbb beérkező rakétát és drónt megsemmisítették. Németország további 300 millió euróval támogatja a cseh lőszer beszerzési programot, amelynek keretében Ukrajna számára vásárolnak hadianyagot. A német védelmi miniszter szerint az összeg mintegy 50 ezer darab lőszer beszerzését teheti lehetővé. A 2024-ben indított cseh kezdeményezés révén idén már 1 millió lőszerre kötöttek szerződést. 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehet megtakarítani a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével, ezt mondta Magyar Péter az ATV-ben. Közlése szerint a parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló javaslatot, amit pozitív fejleménynek nevezett. Úgy fogalmazott, hogy az ellenzék nincs hozzászokva az ilyen szerinte közérdeket szolgáló kezdeményezésekhez. Hozzátette, szerinte korábban jelentős pénzszórás volt a rendszerben, ezért is tartja indokoltnak a kiadás csökkentést.
0: Tőzsdehírek.
1: 1%-kal gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 132.023 ponton a BUX, a részvénypiac forgalma 5,6 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, a MOL már majdnem 2%-kal 3.826 forintra, 8 tizeddel gyengül az OTP 40 ezer forintra, a Richter szintén 8 tizedes mínusz után 11.750 forint, a Magyar Telekom 1,5%-os mínuszban 2.694 forintot ér. Európában elromlott a hangulat, a londoni FTSE már 4,1%-os mínuszban jár, a német DAX teljesít most a legrosszabbul, ott 7,1%-os a visszaesés, a párizsi CAC-on 3,1%-ot gyengül, akár csak a spanyol index, és gyakorlatilag stagnálás környékén toporog a milánói börze. A bankközi devizapiacon az euró értéke 355 forint 70 fillér, az amerikai dollárért 307 forintot és 88 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de észak-nyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul. Késő estére az ország északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, még másutt 20 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Közös nyilatkozatban sürgették Ukrajna mielőbbi Európai Uniós és NATO csatlakozását az északi-balti nyolcak vezetői tallini csúcs találkozójukon. A Volodymyr Zelenszky jelenlétében elfogadott dokumentum szerint az ország jelentős előrelépést tett az uniós tagság felé, ezért a vezetők azt szorgalmazzák, hogy még júniusban vagy júliusban nyissák meg a csatlakozási tárgyalások valamennyi fejezetét. Álláspontjuk szerint Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát a lehető leghamarabb kell lezárni. A nyolc ország egyúttal megerősítette támogatását Ukrajna NATO tagsága mellett is. Szlovénia a héten dönthet arról, hogy megszünteti a magyar és horvát határon 2023 őszén bevezetett ideiglenes schengeni ellenőrzéseket. A belügyminisztérium szerint a rendőrség a jövőben más módszerekkel biztosítaná a határ felügyeletét, miközben könnyítenék a forgalmat a zsúfolt átkelőkön. A lépés összefügg az EU migrációs és menekültügyi paktumának közelgő alkalmazásával, valamint az Európai Bizottság azon elvárásával, hogy a tagállamok fokozatosan vezessék ki a belső határellenőrzéseket. Jelentősen rontotta Németország idei növekedési kilátásait a berlini DIW gazdasági kutatóintézet. Már csak 0,5%-os GDP bővülést várnak 2026-ra. Az intézet szerint az iráni háború nyomán megugró energiaárak megtörhetik a gazdasági fellendülést, ezért a német gazdaság az év második és harmadik negyedévében is zsugorodhat, ami technikai recessziót jelentene. Az intézet az idei inflációt 2,9%, a jövő évit 3%-ra becsüli, mindkettő meghaladja az EKB 2%-os célját.
0: Tőzsde hírek.
1: Elsőként Európából, ahol a német DAX továbbra is gyengülő ütemet mutat, igazából a legrosszabbul teljesít most Európában, de ez mindössze 0,7%-os mínuszt jelent. 0,6-del gyengül a londoni FTSE, 0,3%-kal a párizsi CAC-on, 0,1%-ot esik vissza az olasz mutató, és 0,3%-ot a spanyol bőrze. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-ot esik 131.769 pontra, a részvénypiac forgalma 6,4 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, a MOL 2%-kal 3.820 forintra, az OTP 8%-del 39.980 forint, a Richter 1,1%-os mínuszban 11.710 forinton, és a Magyar Telekom 1,4%-del süllyed 2.698 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 355 forint 48 fillér, az amerikai dollárért 307 forintot és 55 fillért kell fizetni. 5 éven belül a világ legnagyobb autógyártójává válhat a BYD, ezt mondta a kínai vállalat elnöke. A kijelentést a részvényeseknek tette, miközben a cég papírjai az elmúlt időszakban jelentősen gyengültek. A BYD tavaly a világ hatodik legnagyobb autógyártója volt, 4,6 millió eladott járművel, de belföldön visszaesett az értékesítése a fokozódó verseny miatt. Eközben az export erősen nőtt, többek között Brazíliában, Nagy-Britanniában és Ausztráliában. A vállalat részvényei az elmúlt egy évben több mint 45%-ot estek Hongkongban, miközben a Toyota továbbra is jóval nagyobb eladásokat produkál globálisan.
0: Időjárás jelentés.
1: Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhő képződés és fátyol felhők miatt, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső. Zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul. Késő estére az ország északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, másút 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 00:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Élt vezeték szakaszok okozhatják a szennyezést. Az egyetem azonnali intézkedéseket vezetett be, balonos ivóvizet biztosítanak, leállították a hálózatra kötött vízautomatákat, és további vizsgálatokat indítottak a teljes épület vízrendszerére kiterjedően. Az országos tiszti főorvos szerint az észlelt ólomértékek felnőtteknél nem okoznak akut tüneteket, de hosszabb távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért az egyetem vérvizsgálati lehetőséget is felajánlott hallgatóinak és dolgozóinak.
1: Tőzsdehírek.
0: 1,2%-kal gyengül a Bux Index 131.707 pontra, a részvénypiac forgalma meghaladta a 7,1 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike gyengülésben, a MOL 2,1%-ot süllyed 3812 forintra, az OTP 0,8-es mínuszban 39.990 forinton, a Richter 1,5%-ot gyengült 11.660 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-kal esik vissza 2.698 forintra. Európában nincs javulás, a londoni FTSE 6,1%-kal gyengül, a német DAX 0,8%-kal, lefelé megy a párizsi CAC-on is 0,4%-kal, az olasz börze 0,2-del, a spanyol mutató 0,5%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 355 forint 52 fillér, az amerikai dollárért 307 forintot és 65 fillért kell fizetni. Több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki a mozgó vendéglátó egységek országos ellenőrzésénél. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos ellenőrzése során 413 vendéglátó egységet, büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg, és 43 esetben állapítottak meg szabálytalanságot. A leggyakoribb problémák a higiéniai előírások megsértése, a hiányos dokumentáció, valamint a műszaki hiányosságok voltak. Az ellenőrök több helyen lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket is találtak, továbbá gondot okozott a fogyasztók tájékoztatásának hiánya is.
1: Időjárás jelentés.
0: Még több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett, de észak-nyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul, késő estére az ország északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20 és 25 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: Egy óra múlt fél perccel jó napot kívánok. Az elkövetkezendő 30 percben itt a Monitor című műsorunkban jönnek a legfrissebb hírek majd hamarosan, de szó lesz itt arról is, hogy keresi az új egyensúlyát a magyar lakáspiac, illetve beszélgetünk arról is, hogy tőzsdére lép a SpaceX pénteken, ennek a várakozásait is megnézzük. Jönnek haza az uniós pénzek, ugye azt mondta még korábban Magyar Péter is, hogy minden centre szükségünk van. Na meg hát aggódhatnak a családok, hiszen napokon belül lejár a határideje az 5 éve zajló napelemes pályázatnak. Mindenről szó lesz itt az elkövetkezendő 30 percen. Most jönnek a hírek, amelyeket Somodi Evelin állított össze. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 70 milliárd dolláros többletfinanszírozást hagyott jóvá az amerikai kongresszus a bevándorlásért és határvédelemért felelős hatóságok számára. A forrás 2029-ig Donald Trump elnöki ciklusának végéig biztosít forrásokat az ICE és a CBP működéséhez. A döntés szűk többséggel született meg a képviselőházban, miután a szenátus már korábban elfogadta a javaslatot. A csomag jelentősen erősíti a Trump kormányzat szigorú bevándorlás politikáját, amely a kitoloncolások és a határvédelem fokozására épül. A törvény elfogadását hónapokig tartó politikai vita előzte meg, amely részben egy korábbi halálos incidens és a költségvetési padhelyzet miatt éleződött ki. A demokraták és civil jogvédők bírálják a döntést, ami szerintük megkerült a szokásos jogalkotási eljárásokat. Óriási várakozás előzi meg a SpaceX péntekre várt tőzsdei debütálását. A papírok várhatóan SPCX ticker alatt jelennek meg a piacon, miközben Elon Musk 80% feletti szavazati jogot tarthat meg a cégben. Az Erste részvény stratégiája szerint ugyanakkor több korábbi technológiai IPO esetében a kezdeti emelkedés után jelentős árfolyamesés következett. Miró Józsefet hallják.
2: A piacon, akik ilyen pre-IPO piacon kereskednek a részvényekkel, ott magasabb az ár ennél a kibocsátási árnál. Most ilyen 150 dollár fölött van nagyjából ez az ár, de még néhány hete ez 200 dollár fölött volt, tehát egy elég jelentős csökkenés volt. Ez indikáció arra nézve, hogy milyen áron nyithat a részvény, milyen áron kereskedhetnek majd vele, amikor ugye pénteken kikerül a piacra, ugye a Nasdaqon fog debütálni. 550,6 millió részvényt adnak el, és olyan 75 milliárd dollár von be a cég tőkét, ezzel különben ilyen 1750 milliárd dollár környékére árazza a SpaceX-et, ezzel talán 9. legnagyobb cég lenne a tőzsdén.
0: Tőzsde hírek.
1: Nincs jó hangulat a tőzsdén, a Bux 1,2%-a korrigál lefelé 131.805 pontra. A részvénypiac forgalma 8,1 milliárd forint, a vezető részvényeknél a MOL 2,2%-ot esik 3.806 forintra. Az OTP 4%-ot gyengül 40.180 forintig, a Richter 1,4%-ot esik 11.680 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,7%-os mínuszban 2.690 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 20 fillért kérnek. Európában is mínuszos a kép, Londonban a FTSE 4%-ot esik, Frankfurtban a DAX Index 7%-kal csökken, Párizsban a Kakaron 3%-on korrigál lefelé. Milánóban 1/10, Madridban pedig 4%-kal gyengül a tőzsde. Természetesen a részletes hírekről majd a fél időben beszélgetünk. Budapesten már második hónapja enyhén csökkennek a lakásárak, ami inkább negatív stagnálás jelez, mint érdemi áresést. A fővárosban jelenleg nagyjából 1,5 millió forintos négyzetméter ár körül látszik kialakulni az új egyensúlyi szint. Az otthonstart építési hitelként is használható része tovább ösztönözheti az új lakások, különösen a családi és ikerházas projektek építését. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallják.
3: Az áprilisi lakásárcsökkenés Budapesten 0,2%-os volt, a májusi pedig 0,7%-os, tehát ez inkább egyfajta negatív stagnálásnak, oldalazásnak felel meg. Egy 50 milliós lakásnál ez az 1%-os árcsökkenés, ez nagyjából 500 000 forintnak felel meg, amit egyébként egy ügyesebb alkuval is amúgy is el lehetett érni. Azt hiszem jól jelzi a viszonyokat, hogy most már nem az eladók diktálnak, hanem inkább a vevők kerülnek pozícióba. Ha a májusi kereslet változását nézzük, az a korábbi évekkel szemben, pont Budapesten, áprilishoz képest egy 7%-os növekedés mutatott. Ebből kiindulva most a kínálat és a kereslet egyensúlya most úgy tűnik, hogy nagyjából ennél a 1,5 millió körüli négyzetméter árszínnél van a fővárosban.
1: Az egészségügyi határértéket több ponton meghaladó ónlomkoncentrációt mutattak ki a Budapesti Corvinus Egyetem főépületének ivóvízhálózatában, erről számolt be a Telex. A vizsgálat következtében az intézményben a csapvíz fogyasztását nem javasolják, és az érintett vízvételi helyeket nem ivóvízjelzéssel látták el. A probléma egy felújítás közben végzett vízminőség ellenőrzés során derült ki, amely szerint a régebbi, még ki nem cserélt vezetékszakaszok okozhatják a szennyezést. Az egyetem azonnali intézkedéseket vezetett be, ballonos ivóvizet biztosítanak, leállították a hálózatra kötött vízautomatákat, és további vizsgálatokat indítottak a teljes épület vízrendszerére kiterjedően. Az országos tisztifőorvos szerint az észlelt ólomértékek felnőtteknél nem okoznak a kutüneteket, de hosszabb távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért az egyetem vérvizsgálati lehetőséget is felajánlott a hallgatóknak és a dolgozóknak. Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás végrehajtását szorgáló törvénycsomagot, amelynek célja a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés. A javaslat egyik legfontosabb eleme a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Bővül az ellenőrzésre jogosult integritáshatóság hatásköre, a vagyonnyilatkozatok elektronikus rendszerben lesznek benyújthatóak, és önálló bűncselekménnyé válik a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértése. Az új szabályok az országgyűlési képviselők mellett pártvezetőkre, alkotmánybírókra, az MNB vezetőire, a köztársasági elnökre, bírákra és ügyészekre is kiterjednek. A törvénycsomag megszüntetné a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentős részét. A felsőoktatási alapítványok esetében 2027-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg. Szigorodnak a korrupció ellenes és közbeszerzési szabályok is. A kabinet szerint a módosítások kizárólag az uniós pénzek lehívásához szükséges jogállamisági és intézményi feltételek teljesítését szolgálják. Ha teljesülnek a feltételek, akkor a Tisza kormány az uniós kohéziós forrásokból elérhetővé váló 87%-nál nagyobb arányban hozhatja haza a helyreállítási alapforrásait. A kohéziós pénzekből közel 20 milliárd euró gyorsan elérhető, a helyreállítási alapnál pedig 10 milliárd euróról van szó. A május végi politikai megállapodás után mindezek 92%-a már használható jelen pillanatban. Erről beszélt rádiónknak a Portfolio.hu újságírója. Szabó Dánielt hallják.
4: Amiből már hozzáférünk forrásokhoz, ez a kohéziós alapok, itt ugye 12,5 milliárd euró az, ami nagyjából hozzáférhetővé vált. Ennek a nagy részét a jelenlegi kormány már elköltötte, már lekötöttek körülbelül 10 milliárd eurónyi támogatást. Körülbelül 6,4 milliárd euró az, ami papíron hozzáférhetővé válik, de ténylegesen több kohéziós programot tud majd kihirdetni a Magyar Péter vezette új kormány, ugyanis átcsoportosítanak számos kohéziós programot a helyreállítási alapban, amik ezeknek a célnak megfelelnek. Ott különböző pénzügyi alapokat is létre kell hozni a magyar kormánynak. A Magyar Fejlesztési Banknál létrehozzák ezeket a mondjuk háztartások energetikai fejlesztéseit tartalmazó pályázati csomagot, és akkor onnantól kezdve megindulhat a pályázatoknak a meghirdetése.
1: Sok család aggódhat, hiszen napokon belül lejár a határideje az 5 éve zajló napelemes pályázatnak. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke szerint még mindig vannak elakadt projektek. De ennek nem műszaki oka van, hanem adminisztratív és pénzügyi. A probléma, hogy a pályázóknak a kivitelező cégek helyett olyan pénzt kellene visszafizetniük, amelyet sosem kaptak meg. Szilágyi László határidőhosszabbítást és gyors kivitelezőváltást sürget.
5: Támogatni kell őket abban, hogy engedélyezzék ezeknek az elakadt pályázatoknak a kivitelező váltását, az új kivitelező hozzáférjen a forrásokhoz, és akkor ezeket meg lehet gyorsan csinálni. Fontos itt például még azért kiemelnék az energiaszolgáltatókat is, hogy a villanyóráknak az átvételét is meg kell csinálni, vagy a villanyóra cseréket is nagyon gyorsan. Tehát nekünk az volt a javaslatunk többek között, hogy egyéb prioritásban előre ezeket az elakadt napelemes beruházásokat sajnos mindenképpen halasztani kell. Egyeztetés alatt van akár egy 3 hónapos határidő csatolás és szeptemberi új határidő meghatározása, és hogyha ezt elfogadják, és mellette pedig engedik a kivitelező váltásokat és egy egyszerűsített adminisztrációt, illetve az energiaszolgáltatók tényleg gyorsan az óracseréket megcsinálják, akkor gondolom, hogy meg lehet menteni még ezeket a pályázatokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Legalább több órás napsütés várható, az előterjesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Estétől a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zivatarok környezetében a szél megélénkülhet. A hőmérséklet ma 27 és 34 fok között alakul, késő estére hazánk északnyugati felé nagyrészt 13-20, míg másutt 20 és 25 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 26 fok van.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Hősként fogadták Szomáliában Omar Abdulkadir Artan játékvezetőt, akit nem engedtek be az Egyesült Államokba. A 34 éves bíró a holnap kezdődő labdarúgó világbajnokságon dolgozott volna, de a Miami repülőtéren megtagadták tőle a belépést. Mogadisuban kisebb tömeg, valamint a sportminiszter és a szövetség vezetői fogadták. Artan azt mondta, mostantól arra készül, hogy a következő világbajnokságon ott lehessen. Botrányos hajrával ért véget a Brazília Egyesült Államok női felkészülési mérkőzés. A játékvezető összesen 8 piros lapot adott a braziloknak, köztük a szövetségi kapitánynak, 3 segítőjének és több játékosnak is. A házigazdák végül 9 emberrel fejezték be a találkozót, a bírónak pedig rendőri védelem mellett kellett elhagyni a pályát. Brazília 1-0-ra kikapott, a mérkőzést Isabella Ungoya döntötte el. A több mint 55 ezer néző előtt rendezett meccsen pályára lépett a 40 éves Márta is, aki a jövő évi hazai világbajnokságon is szerepelni szeretne. Hírek a vízilabda világából. Történelmi tipnázásra készül az FTC Telekom férfi vízilabda csapata a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Nyíki Balázs együttese sorozatban harmadszor, összességében negyedszer nyerheti meg a legrangosabb európai kupát. A címvédő Ferencváros holnap a spanyol Barcelonával játszik az elődöntőben, miközben a másik ágon a Pro-Recco az Olympiakosszal találkozik. A zöldfehérek a szezon során több sérüléssel is küzdöttek, de a 4-es döntőre gyakorlatilag a legerősebb összeállításokban készülhetnek. Az FTC akár klub történelmi duplázás is elérhet, ha a férfi és a női csapat ugyanabban az idényben hódítja el a Bajnokok Ligáját.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 1 óra 13 perc van. Keresi az új egyensúlyát a magyar lakáspiac az otthon start okozta keresleti hullám után. Az ingatlan.com elemzése szerint Budapesten már második hónapja enyhén csökkennek a lakásárak, ami inkább negatív stagnálást jelez, mint érdemi áresést. A fővárosban jelenleg nagyjából 1,5 millió forintos négyzetméter ár körül látszik kialakulni az új egyensúlyi szint. Közben a lakásépítésekben élénkülés várható, a tavalyi 12,5 ezer után idén 15-16 ezer új lakás átadására számítanak. Az otthonstart építési hitelként is használható része tovább ösztönözheti az új lakások, különösen a családi és ikerházas projektek építését. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető elemzőjével Nagy Károly beszélgetett a reggeli monitorban.
6: Mi újság az otthonstart árbómiával egyáltalán, megállt ez, vagy továbbra is van kereslet, komoly kereslet az ingatlan piacon?
3: Valóban sokat változott a lakáspiaci kép az elmúlt fél, bő egy évben, mert amennyire ilyen szilajcsikóként nem bírtunk a lakáspiaci keresleti hullámokkal, ugye emlékezhetnek a kedves hallgatók, hogy 2025-ben évelején a befektetők, akik az állampapírból kiszálltak, indították az első keresleti hullámot, majd amikor ez lecsengett áprilisra, gyakorlatilag júliusban érkezett az otthonstartos sztori, és ehhez nyilván egy masszív áremelkedést hozott az egész országban, 20%-os országos lakásdrágulással, ezt hónapról hónapra le tudtuk követni az ingatlan.com lakásárindexével, aminek most a májusi kiadását, amit tegnap publikáltunk, már arról számolt be viszont, hogy ezzel szöges ellentétben például Budapesten már második hónapja csökkennek a lakására. Hozzá kell tenni, hogy az áprilisi lakását csökkenés Budapesten 0,2%-os volt, a májusi pedig 0,7%-os, tehát ez inkább egyfajta negatív stagnálásnak, oldalazásnak felel meg. Egy 50 milliós lakásnál ez az 1%-os átcsökkenés, ez nagyjából 500 000 forintnak felel meg, amit egyébként egy ügyesebb alkuval is amúgy is el lehetett érni, de azt hiszem jól jelzi a viszonyokat, hogy most már nem az eladók diktálnak, hanem inkább a vevők kerülnek pozícióba, és ezt jól mutatja az is, hogy ha a májusi kereslet változását nézzük, az a korábbi évekkel szemben, pont Budapesten, áprilishoz képest egy 7%-os növekedés mutatott, ami leginkább annak köszönhető, hogy amikor az árak így kezdenek konszolidálódni, direkt nem azt mondom, hogy visszatérni a normális kerékvágásba, mert attól még egy picit lehet, hogy messzebb vagyunk. Ugye erről is kiadtunk egy elemzést nemrég, hogy Budapesten gyakorlatilag 50 millió forint alatt már nem nagyon van normális kínálat a lakáspiacon. Tehát ebből kiindulva most keresi az irányt, keresi az új egyensúlyi pontot a lakáspiac. A kínálat és a kereslet egyensúlya most úgy tűnik, hogy nagyjából ennél a 1,5 millió körüli négyzetméter árszintnél van a fővárosban.
6: Megközelítőleg idén mekkora lakásszám várható, és mennyire lenne valójában szükség ahhoz, hogy mondjuk tényleg egészségesen forduljon, vagy legalább pótlódjon az ingatlanoknál a műszaki állapot miatti kiesés, tehát hogy megfelelő mennyiségű új lakás kerüljön a piacra.
3: Itt most le tudnám csapni ezt a magas labdát, de inkább kicsit objektíven próbálok fogalmazni, mert gyakorlatilag 2024-25-ben eljutottunk arra a pontra, aminél lejjebb már egy ilyen amúgy egyébként nem kritikusan válságos gazdasági helyzetben ennél kevesebb lakás nem is tudott volna épülni. Tehát ebből a pozícióból nézve a 2026-os, 27-es teljesítmény biztos, hogy számottevő növekedést jelenthet. Én azt gondolom, hogy a 2025-ben megépült 12,500 lakás helyett 2026-ban szerintem már 15-16 ezret fognak átadni. Ugye itt a nagyon nagy kérdés és nagyon fontos szempont az új lakások megfizethetősége. Ugye az új lakás árak azok begyűrűznek a használtakra is, hiszen ezek szolgáltatják a referenciapontot. És pont itt látjuk ezt a fajta furcsaságot, ellentmondást az ingatlan piacon, hogy pont az első lakásvásárlókat célzó projektek között megjelentek olyan új lakások is a kínálatban, vagy kezdenek megjelenni a kínálatban, ahol a 1,5 milliós négyzetméter árat bevállalták a beruházók, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy például a 13., de a 14. vagy 15. kerületben is vannak olyan környékek, ahol az épülő új lakások árai összeérnek szinte a használt lakások árszintjével. Most ez hosszú távon nem nagyon fenntartható történet, és ez biztos, hogy fog majd piaci turbulenciákat okozni. Egyrészt azért, mert a prémium kategóriás új lakásokat így nehezebb eladni, másrészt pedig, hogyha ugyanannyira vehetsz használt vagy új lakást, akkor az a használt lakások iránti kereslet is lecsökkenti, tehát ott valami fajta korrekciót fog kikényszeríteni a piac. És van még egy dolog, ami miatt szerintem optimistán tekinthetünk a jövőbe lakásépítések szempontjából, az pedig szintén az otthonstarthoz kapcsolódik, mert az 50 millió forintos 3%-os hiteli építési hitelként is felhasználható, és nagyon sokan fölismerték azt egyébként, hogy gyakorlatilag annyira elszaladtak a használt lakásárak, és ez nem feltétlenül csak a legnagyobb városokat, a legnépszerűbb lokációkat érinti, de már egy agglomerációs településen sem nagyon kapsz semmit 70-80 millió forint alatt, hogy gyakorlatilag szinte olcsóbb megépíteni álmaid otthonát, mint megvásárolni ugyanazt. És ebben nagyon nagy segítséget jelent azok számára az otthonstart program, akik ebben gondolkodni tudnak. Tehát ez biztos, hogy hoz majd egy élénkülést a lakásépítésekben is, ugye a kiadott építési engedélyekben ez már szemmel látható, és ebben viszont az is egy fontos szempont lehet, hogy itt mindig a nagy társasházi beruházásokat figyeljük, a nagy szereplő giga lakóparkjai több száz lakásos projekteket, viszont a lakásépítések zömét azt egy-két lakásos családi ikerházas projektek teszik ki szerte az országban, és azért ez fontos, hogy az ország egészére érvényes legyen az, hogy megújuljon az ingatlan állomány, és ennek az egyik legjobb eszköze, legfontosabb, leghatékonyabb eszköze azok a lakásépítések.
1: Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.
0: Félidőben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Na hát mindjárt jól megnézzük, 13 óra 19 perc van. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,3%-ot esik, 131.574 pontra. A részvénypiac forgalma 9,4 milliárd forint. A vezető részvények is mind mínuszban, 2,1%-kal gyengül a MOL, 3810 forintig. 8%-ot esik az OTP kerek 40.000 forintra, 1,7%-kal gyengül a Richter 11.630 forintra, és 1,8%-os mínuszban a Magyar Telekom 2686 forinton. Esik még a Forage is 3,3%-kal 2038 forintra, 2%-os mínuszban az Alteo, 3,3%-ot gyengül az Appenin, 3%-ot az Autovallis, 1,3%-ot a Biff, 1%-ot a Cikk Pannonia, és egyébként a Graphisoft Park is. A Masterplast 7%-kal gyengül, az Opus részvényei 2,3%-os mínuszban. A Rába 2,9%-kal esik, a Waberers 1,2%, a Cvak pedig 1,9%-ot gyengül. Erősödik az Ányi biztonságnyomda még hozzá csak 1%-kal, és a Duna House részvényei is pluszban 8%-kal. Az MBH Bank jelenleg 4%-ot gyengül, a Granit Bank stagnál, nagyjából így néz ki a kereskedés a részvénypiacon. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, amit ugye mondtam, a 131.588 ponton áll. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 20 fillért kérnek. A svájci frank 385 forint 90 fillérbe kerül. Az angol fontért pedig 412 forintot és 70 fillért kell adni. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1547, míg az euró angol fonttal szembeni értéke 0,8624. Pillantás Európára, ahol szintén nincs jó hangulat a kereskedésben. A londoni FTSE 1%-ot esik, akár csak a párizsi kakaron, Milánó pedig 9%-kal gyengül. A DAX Index Frankfurtban 1,5%-kal korrigál lefelé, az IBEX Madridban 1,2%-ot esik. Ázsiában jobbára mínuszos volt a hangulat, kivéve Indiában, onnan 1%-ot erősödött a tőzsde. A tokiói Nikkei 1,9%-ot, a hongkongi Hang Seng 6%-ot esett, a Shanghai Composite 4%-kal gyengült. Szingapurban 1,3%-os mínuszban zárt a tőzsde, és nagyot esett Dél-Korea, egészen pontosan a Kospi, ahol tegnap a majd 8%-os plusz után ma 4,5%-ot gyengült a tőzsde. A tegnapi kereskedést vegyesen zárta a Wall Street, a Dow Jones 2%-ot erősödött, gyengült viszont az S&P 500 9%-kal, a Nasdaq Composite pedig 1%-kal. Az olajárak emelkedőben az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $89.40, a Brent $92.50-be kerül. Az aranyára is mínuszban, 4188,5 dollár unciánként az értéke, a palládium $1231, a platina $1674, az ezüst $64, a rész pedig $6.20-be kerül. Végül pedig a holland tőzsdén jegyzett gáz áráról egy kicsit, július végi szállítással 8%-os erősödés van, drágulás, 1 megawattórányi gázért 49 eurót és 20 eurócentet kérnek most. Friss hír a parlamentből, az országgyűlésből, hiszen a kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett, egészen pontosan a miniszterelnökséget vezető miniszter. A Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Például az őszi ülésszakaszra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzése késedelmes megvalósítását eredményezni, illetve a döntések végrehajtásának kitudása számos problémát okozhatnak a jogalkotásban. Az előterjesztések között szerepe például a sürgős és kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabálymódosítás, a pedagógus teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésről szóló javaslat, amely felfüggeszteni a teljesítményértékelés alkalmazását. Részletek majd később.
0: Monitor.
1: 13 óra 24 perc van. Óriási várakozás előzi meg a SpaceX péntekre várt tőzsdei debütálását. Elon Musk vállalata mintegy 550 millió új részvényt adhat el. Ezzel körülbelül 75 milliárd dollár friss tőkét vonhat be. A papírok várhatóan SPCX ticker alatt jelennek meg a piacon, miközben Musk 80% feletti szavazati jogot tarthat meg. Az Erste részvény stratégiája szerint ugyanakkor több korábbi technológiai IPO esetében a kezdeti emelkedés után jelentős árfolyamesés következett. Miró Józseffel Nagy Károly beszélgetett.
6: Óriási várakozás előzi meg a SpaceX tőzsdére lépését, ami hát véhetően majd pénteken történik meg. Elon Musk mesterséges intelligenciával, rakétákkal és műholdakkal foglalkozó vállalatáról van szó, de ez az első nyilvános részvény kibocsátása mekkora durranás lehet, milyen részvényárral egyáltalán, mekkora kapitalizációval?
2: Hát ezek már ugye megjelentek a sajtóban, úgyhogy csak ilyen értelemben ez egy ismétlés lesz, hogy ez ilyen 135 dollár per részvényes kibocsátás lesz fixáron, tehát take it or leave it, tehát hogyha kell, akkor vedd meg, ennyi az ár, ha nem kell, akkor ne vedd meg, ez a mottója ennek a kibocsátásnak. Amúgy különben a piacon, akik ilyen pre-IPO piacon kereskednek a részvényekkel, ott magasabb az ár ennél a kibocsátási árnál. Most ilyen 150 dollár fölött van nagyjából ez az ár, de még néhány hete ez 200 dollár fölött volt, tehát egy elég jelentős csökkenés volt. És ugye ez indikáció arra nézve, hogy milyen áron nyithat a részvény, milyen áron kereskedhetnek majd vele, amikor ugye pénteken kikerül a piacra, ugye a Nasdaqon fog debütelni. Különben 550,6 millió részvényt adnak el, ezek új kibocsátós részvények, és olyan 75 milliárd dollárt von be a cég tőkét, ezzel különben ilyen 1750 milliárd dollár környékére árazza a SpaceX-et, ami egy elég méretes, tehát ugye ezzel már nem is tudom, talán 9. legnagyobb cég lenne a tőzsdén, vagy valami hasonló. Tehát, hogy ez egy, azért egy elég nagy méretű dolog. Ja, és azért az látszik, hogy olyan értelemben meg nem nagy, hogy ez a teljes kapitalizációnak ilyen 4%-a per sat kb. Tehát igazándiból a hígulás az minimális lesz, és hát az Elon Musk és még néhány befektető társa az megtartja gyakorlatilag a többséget a részvényben, vagy a cégben, tehát az Elon Musknak 80% fölötti szavazati joga lesz a jövőben továbbra is.
6: Gondolom én nem csak Amerikában várják tűkönülve, hogy a SpaceX megjelenik a tőzsdén, de európaiként, vagy akár unión tagállamon kívüliként hozzá lehet férni a részvényhez?
2: Igen, különben meglepően jól, tehát ugye az Egyesült Királyságban is van ilyen retail broker, akin keresztül lehet, most hirtelen meg nem mondom a nevét, de ugye Amerikában is, tehát hogyha valaki például a Robinhoodnál ügyfél vagy ott ügyfélé válik, vagy a Schwabnál, de például olyanok is, mint mondjuk a Morgan Stanley E-Trade, vagy Fidelity-nek is van olyan platformja, ahol lehet venni, mondjuk annyi szigorítás van, hogy ezek a nagyobb cégeknél, ha jól emlékszem, legalább 100 ezer dollárnak kell lenni a számládon, hogy vehess, és talán 2000 dollár a minimum, amennyiért vehetsz. Viszont a Robinhood meg egyéb retail broker cégeknél talán nem tudom a pontos részleteket, de ott könnyebb, tehát hogy nincsenek ilyen kritériumok, hanem hogy ott az ember bemehet és vásárolhat. De azért fölhívom a figyelmet, hogy voltak itt gyűjtések a market Watch részéről is, a kollégám is megnézett egy jó pár IPO-t, és azért az látszik, most mondom a Market Watch-os eredményeket, az egy elég széles bázisú merítés volt, tehát nem tudom, 30-40 IPO-t vizsgált meg, ilyen technológiai IPO-t hagyta nem túl távoli múltból, és gyakorlatilag mindegyiknél az volt, hogy hát volt, ami ugye emelkedett az IPO után, utána leesett az árfolyam, de hogy az azért jellemző volt, hogy az első egy évben a kibocsátás után volt mélyebben az árfolyam, és ez az átlagos legnagyobb visszaesés, ez 55% volt. Tehát, hogy lefeleződtek az árfolyamok, és akkor ott olcsóbban lehetett vásárolni, és olvastam olyan cikket is, bár kis alapkezelő, 45 millió dolláros alapja van, aki ugye elmondta a Bloombergnek, hogy hát ő úgy készül, hogy most hát van valamennyi részvénye, mondjuk azt nem tudom, hogy van neki valamennyi ennyi részvényre, de tervez venni a kibocsátásban, de ugyanakkor azonnal el is ad, mert az emelkedésbe el fog, mert azt gondolja, hogy utána később vissza fog esni a részvény ára, úgyhogy azért vannak sokan, akik így gondolkodnak. Nyilván ez is közrejátszik abban, hogy ez a kibocsátás utáni indikatív ár, amit most a piac áraz, az egyre inkább jön lefelé, és egyre kisebb a plusz, mert ugye egyre inkább sokan úgy gondolják, hogy majd akik jegyeznek, megpróbálnak eladni, vagy akiknál van valamilyen úton, módon részvény, vagy ígérvény, vagy opció, stb., azok megpróbálnak majd eladni szinte az elején a kereskedésnek.
1: Az elmúlt percekben Miró Józsefet, az Erste részvény stratégiáját hallották, és ez volt az Egy órai monitor című műsorunk. A híreket Somodi Evelin állította össze, a szerkesztő műsorvezetőt Kecső Rihárdot hallották. Most pillanatokon belül érkezik a hírekkel Németh László kollégám. Tartsanak a Trend FM-en a továbbiakban is, viszont hallásra.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 70 milliárd dolláros többletfinanszírozást hagyott jóvá az amerikai kongresszus a bevándorlásért és határvédelemért felelős hatóságok számára. A forrás 2029-ig Donald Trump elnöki ciklusának végéig biztosít lehetőségeket az ICE és a CBP működéséhez. A döntés szűk többséggel született meg a képviselőházban, miután a szenátus már korábban elfogadta a javaslatot. A csomag jelentősen erősíti a Trump kormányzat szigorú bevándorlás politikáját, amely a kitoloncolások és a határvédelem fokozására épül. Legalább 12 ember meghalt és 9-en megsérültek egy fegyveres támadásban a dél-afrikai Johannesburg egyik nyomornegyedében. A rendőrség szerint több mint 10 fős fegyveres csoport érkezett egy minibuszban, majd tüzet nyitottak a helyiekre Cleveland városrészben. 11-en a helyszínen haltak meg, egy sérült pedig később a kórházban. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőket, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A lövöldözés indítéka továbbra sem ismert. Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg már a Viradóra több mint 200 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem nagy részüket megsemmisítette. Az ukrán hatóságok szerint a légiriadók idején még több drón is az ország légterében volt, a mentési és helyreállítási munkák több térségben folyamatban vannak. Afganisztánban legalább 13 halálos áldozata van pakisztáni légicsapásoknak, ezt közölték afgán források. A tálib kormány szerint a támadások tegnap este történtek, és 3 határmenti tartományt érintettek. A jelentések szerint 14-en megsebesültek, Pakisztán ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg a légicsapásokat. Az akció egy nappal az észak-nyugat-pakisztáni fegyveres rajtaütés után történt, amelyben 6 rendőr halt meg.
0: Tőzsdehírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenéssel 131.623 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 10,4 milliárd forintot, 1,8%-kal csökkent a MOL 3.822 forintra. Az OTP 8%-kal került lejjebb 40.000 forintig, a Richter 1,4%-os mínuszban 11.620 forinton. A Magyar Telekom 1,7%-kal csökkent 2690 forintra. A Masterplast 7%-os mínuszban 2760 forinton áll, a 4IG 3,2%-kal csökkent 2040 forintra. A Rába 2,7%-os mínuszban 2505 forinton, az Opus 2,8%-kal csökken és 387 forintnál jár. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forint és 62 fillér, 1 amerikai dollár 308 forint és 96 fillér, 1 svájci frank 386 forint és 81 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 9-10, a frankfurti DAX 1,5%-os csökkenésben, a párizsi CAC 1%-kal korrigál lefelé, Milánó 4-10, Madrid 7%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 9%-kal erősödött 88 dollár 95 centre, a Brent jegyzési ára 6%-os pluszban 92 dollár 10 centen. 1 uncia aranyért 2,2%-os mínuszban 4192 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
7: Több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett, a Dunántúlon egyre több felé várható eső. Zivatarok környezetében a szél megerősödik. A hőmérséklet estig 27 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Esemény.
2: Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak kultúrával való kapcsolata áll majd. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy ez nem egy budapesti program, hanem egy országos méretűvé nőtt kulturális esemény. Hiszen a fővárosi intézmények mellett vidéki városok, kisebb települések, falvak is színvonalas, tartalmas, szórakoztató kulturális programokkal várják a látogatókat. Az idei sorozat központi témájáról szólva kiemelte, fontos, hogy megmutassuk, hogy a kulináris élmények, a kultúra, a művészet nem szétválasztó, hanem a magyar és európai kultúra fontos összekapcsolódása. Az idei rendezvénysorozat jószolgálati nagykövete Mautner Zsófia. Gasztronómiai szakíró műsorvezető lesz, a kiemelt vidéki helyszín pedig Sopron és a Soproni Múzeum. Budapesten a karszalagok érvényesek lesznek valamennyi fővárosi helyszínre és a BKK által üzemeltetett múzeumi járatokra is, amelyek június 20-án este 6 órától másnap hajnali 14:30-ig közlekednek. A programok közül kiemelte a Fővárosi Levéltár programját, amelyen Ilona Stüberli legendás bécsi konyhája elevenedik meg, valamint a Magyar Nemzeti Galéria Papírra vetett ízek című eseményét, amely a 19. századi gasztronómia és irodalom kapcsolatát mutatja be. Solymáron a Svábházban a sváb konyhai hagyományok, Esztergomban pedig a középkori gasztronómia fog a látogatók elé kerülni. A Múzeumok Éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi és gyermekprogramokkal, workshopokkal, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat, akik a részleteket a muzei.hu oldalon találják.

0: közötti párbeszéd gazdagságát. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugattársaság támogatásával meghirdetett versenye a díjszellemiségihez kapcsolódva arra vállalkozik, hogy az olvasást ne pusztán iskolai feladatként, hanem személyes és közösségi tapasztalatként tegye átélhetővé a diákok számára. A kezdeményezés fókuszában az irodalmi szövegek szoros és elmélyült olvasása, a szövegekről folytatott diskurzus, valamint a személyes kapcsolat teremtés és a közösség építés áll. A verseny döntőjében kiemelt szerepet kap a személyes jelenléten alapuló feladat megoldás. A jelentkezők az online nevezési lap kitörtésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkákat az Eszterházi Irodalmi Díj 2026-os shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni. A beküldési határidő augusztus 16-a.
1: Színház.
0: Június 12-én a Lilium produkció musicaljével, a Leány búcsúval elkezdődik a nyári színházi szezon a Móra-Halmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban. A kisváros egyik legfontosabb kulturális attrakciója egészen augusztus végéig musicalekkel, operettekkel, vígjátékkal, családi zenés darabokkal és lovas színházi előadásokkal várja a nézőket. Móra-Halmon kiemelt figyelmet fordítanak a minőségi szórakozást prezentáló színház, előadó, valamint alkotó művészeti és koncert tevékenységre. A Móra-Halmi Színház olyan embereknek is lehetőséget kínál a minőségi kulturális kikapcsolódásra, akiknek nincs lehetősége Budapestre vagy Szegedre utazni. A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház 12. évada június 12-én a Leány búcsú című musicallel indul, amely republik slágerekre építve mutat be egy fergeteges balatoni bulit. Idén is számos műfajilag változatos előadás közül válogathat a közönség. Egy tavaly nyáron uniós támogatással indult Bartók Béla örökségét bemutató magyar-román projekt keretében pedig bemutatják a zeneszerző a Kékszakállú Hercegvára című operáját, valamint a Csodálatos Mandarin című balettet a Kolozsvári Magyar Opera előadásában.
1: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Jövő héten szerdán, június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben. Kortárs tánc és klasszikus balett előadások látogathatók a Győri Nemzeti Színházban, emellett kinyitják a fesztivál kapuit, és ahogy minden évben, a színház előtti téren ingyenes előadásokkal mutatkoznak be a környék tánciskolái. A Győri Magyar Táncfesztivál egészen június 21-éig tart. A nyárindító táncforgatagról a Győri Balett művészeti projektmenedzserét Csepi Alexandrát kérdeztem. Június 17-én indul a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben. Győrben óriási kulturális hagyománya van ugye ennek a fesztiválnak. Én egyébként győri származásuként gyerekkoromban magam is felléptem ezen a táncfesztiválon, szóval nekem különösen szoros a kapcsolatom a rendezvénnyel. És minden évben egy ilyen igazi kavalkáddal, forgataggal várjátok az érdeklődőket. Ugye ennek van egy ilyen kültéri nyilvános része, amikor a járókelők megtekinthetik az előadásokat, illetve a színházban is vannak különböző produkciók. Kicsit mesélj kérlek a szervezésről, hogyan állítottátok össze az idei programot, mi volt a meghatározó, kiket láthatnak majd az érdeklődők.
3: Igen, ismét elérkezett a táncfesztivál időszak itt a Győri Balett életében. A 21. alkalommal rendezzük most meg. Mindig próbálunk valamilyen újítás, valami finomítást, finomra hangolást készíteni itt a nézőinknek, hiszen tényleg ők is már úgymond felnőnek a fesztivállal együtt. Nagyon sokan itt fellépőként vagy gyerekként tapasztalták meg először, és most már szülőként jönnek, vagy éppen nézőként, fellépőként, és mi is, én magam is ebben a cipőben járok. Úgyhogy mindig arra gondolok, hogy valamit finomítani, de meghagyni azt, ami eddig is jól sikerült. Ha nagy színpadon továbbra is a Magyar Táncért egyik kiemelkedő előadásait hívtuk meg, velünk lesz a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Hűtlen Feleség előadással. A Győri Balettnak is lesz egy premierje Kód 93 címen, és ha még egyet kiemelhetek a nagy színpadról, akkor mindenképpen a Bobán Markovics zenekarral együtt színpadra lépő Székesfehérvári Balett Színházat szeretném, aki egy ilyen parádé című előadással fogja zárni majd a nagy színpadi előadásokat, ami így titkosan mondom, de interaktív, úgyhogy biztosan egy óriási táncban fog fulladni a finálé a fesztiválnak. Ami újítás ebben az évben, hogy a gyerektáncfesztiválunk az igazából kicsit ki is nőtte magát a Győri Balett stúdióból, így most a Kisvaludi teremben lesz 3 előadás is. Itt is lesz egy

0: Győri Balett premier, a Pompom meséit mutatjuk be most a legkisebbeknek. A Győri Balett stúdió pedig szerintem most nyeri el majd az igazi értelmét, hiszen ott ilyen nagyon intim, nagyon testközeli előadásokat fogunk tartani. Így legalább meg tudjuk mutatni azt, hogy ugye a táncművészet egyszerre tud egy nagy színpadi előadás, egy show lenni, és hogyha olyan nagyon közel kerülhet a néző a táncoshoz, hogy igazából ott mellette lélegzik, és mellette feszülnek meg az izmok, akkor az egy nagyon intim terület is lehet, és ott pedig olyan fellépőket várunk, mint Réti Anna, Hód Adrien, Vasas Erika, vagy éppen Simon István. Az egy nagyon intim közeg lesz ez az újítás most, és ami persze nagyon jól sikerül minden évben a szabadtéri ingyenes rendezvényeink, ahol az amatőr csoportok lépnek fel itt a Győr és Győr környékéből, és ott pedig meg tudjuk azt is mutatni, hogy nem csak nézőként lehet részt venni a táncfesztivál, hanem aktív részeseként is.
1: Illetve kiszúrtam még egy nem hétköznapi táncos programot a fesztivállal kapcsolatban. Lesz egy filmvetítés és beszélgetés ugye a Rómer házban, és Frenák Párról készült egy film. Erről tudnál mesélni egy kicsit?
0: Igen, igen, valóban lesz még egy plusz programunk a Rómer házban, ahol a mozi szokott lenni. Ott Frenák Párról készült egy film, a Who Cares About Paul Frenák, Halász Glória rendezésében. Nagyon érdekes, mert ez egy kicsit dokumentumfilm, de mégiscsak egy igazi táncfilm, hiszen egy táncművészről szól, és utána van szerencsénk fogadni a rendezőt, Halász Glóriát is, és Frenák Párt is egy beszélgetésre. Itt ez is egy ingyenes program, csak regisztrálni kell rá.
1: Említetted a szabadtéri fellépéseket, ami ugye ingyenesen látogatható. Itt milyen csoportok várhatók az idei évben, milyen hosszú programmal készülnek?
0: Úgy építettük fel a programokat, hogy az amatőr győri együttesek be tudjanak mutatkozni, így az A-Force van, a Bronzit, akik már visszatérő előadóink, vagy a Nidárt. Itt lesz velünk a Jazz Steps és a River Dance tánctársulat. Ők egy country zenét játszanak, és country táncokat mutatnak majd be, vagy Futó Károly latin-amerikai show-ja, és esténként pedig koncertekkel várjuk a nézőket. Itt leszünk a Bigad együttes, és lesz egy nagyon különleges esemény is, Aurora Folk Glamour divat bemutatója, ami egy kicsit így egybe lesz szőve a néptánccal és a népművészettel.
1: Koncert. Ma este lép fel Jason Derulo a Budapest Parkban. A The Last Dance World Tour című turnéja részeként Jason Derulo nemzetközi pop és R&B sztár olyan világslágerekkel lép a színpadra, mint a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla vagy a Savage Love. A világsztár fellépése előtt az előzenekar Bruno és Spack lesz, akikhez K. Kevin is csatlakozik a színpadon. A kapukat ma este 6 órakor nyitják, az előzenekar 6 óra 50-kor kezd, Jason Derulo pedig 8-tól lép színpadra. A szervezők látványos showt, ismert slágereket és nagyszabású produkciót ígérnek a budapesti közönségnek.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Utazás időben és térben, szél és vízimalmok nyomában. Habár a legtöbb hazai malom az idők viharának áldozatául esett, még ma is találni bőven olyan építményeket, amik eredeti helyükön állnak, és akár most is képesek lennének ellátni eredeti funkciójukat. Az elmúlt 200 év alatt őrlő szerkezetek százai lettek az örök enyészeté. Tési szélmalmok őrzik a régi idők emlékeit. A Bakonyi fennsíkon egykor 4 malom is őrülte a gabonát, ma már csak 2 jelzi, hogy a szeles vidéken a molnároknak sok dolga akadt. A fazsindejes épületek ma is sok embert vonzanak magukhoz, látványuk a búzakalászok ölelésében olyan, mint egy képeslap. Nehéz és hatalmas kulccsal nyílik a malom, odabent az egykori malomkövek és fából épült, méretes fogaskerekek őrzik a múltat. A szélmalom tetejéről madártávlatból láthatjuk a tájat, pontosan onnan, ahon a hajdani molnárok is figyelemmel követhették a búzával és kukoricával megrakott lovaskocsik érkezését. Vadregényes folyó munkál a Túr Istvándi vízimalomban. A fából készült épületen szinte alig hagytak nyomot a történelem viharos évszázadai. A malom köré épült teraszokon sétálva olyan érzésünk támad, mintha az öreg túrvizén lebegnénk. Az ország északkeleti csücskében csordogáló folyó az 1700-as évek végétől mozgatta a malom vízkerekeit. A gyönyörű környezetben található emlékmű a régió nagy büszkesége, és egész Európában is egyedülállónak számít. Tágas és fényes belső térben található szerkezet a mai napig működőképes, külön kérésre pedig mozgásba is lendítik, amitől a Túr Istvándi kirándulás igazán emlékezetes lesz. Kengyeli szélmalom magasodik a Bagi Major fölé. A mesébe illő épület egy kunhalom tetején áll, sziluettje már távolról felfedezhető. A 19. század derekán épült malom ma már műemlék, belsejébe lépve mégis olyan, mintha megállt volna az idő. Az impozáns faszerkezetek láttán különös érzés fog el, és szinte megelevenednek a gabonákkal teli zsákok, a lisztlepten nyikorgó lépcsők, az ódon szélmalom dolgos hétköznapjai. Az épület mögött húzódó halastó kékvize teszi teljessé a látványt. A terület számos madárfajnak ad otthont, ezért távcsövet feltétlenül vigyünk magunkkal.
4: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Olá Andreával.
5: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában? Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk.
6: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert ez szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, akihez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála. Tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
5: És végül is megtartja ezt, nem csak a Bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz.
6: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
5: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment
6: tankre szinte. Így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
5: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
6: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
5: Például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak
6: igen,
5: benne, ugye?
6: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elemilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír. És talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyarázott esetben, hogy ez az agyfejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődés írt le az agy.
7: Hogy melyik a legősibb része igen, az agynak, van, és hogy hogyan van, rakódott
6: van.
7: Rá.
6: Tehát ugye ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát egy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
7: Utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, holott pont nem erről van szó, tehát hogy mint hogyha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
6: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk, majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok, tehát hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz, tehát például az allergiánál. Ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek.
7: Az immunrendszerrel kapcsolatban azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga.
6: És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát ott magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. Mi az, amit fel tud dolgozni?
7: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 14 óra, mai jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ismét működési engedélye meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenlegi engedély jövő kedden lejár. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NISZ ellen, mert a cég többsége orosz tulajdonban van. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprommal egy kötelező érvényű keretmegállapodás feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, a MOL emellett egyeztet az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az Andokkal is, az Adnokkal is, a cég esetleges belépéséről a NISZ-be. A ciszjordániai beduin közösségek elleni etnikai tisztogatással és erőszakos kitelepítéssel vádolja Izraelt az Amnesty International. A nemzetközi jogvédő szervezet felszólította a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel a terület megszállása ellen. A szervezet szerint az izraeli hatóságok Cisziordániában 27 beduin közösséget telepítettek ki, vagy fenyegettek meg kitelepítéssel 2023 és 25 között. A szervezet emellett felhívta a figyelmet az izraeli tisztségviselőknek a zsidó telepek bővítését szorgalmazó felhívásaira, valamint a palesztin jelenlét minimálisra csökkentését célzó intézkedésekre. Az 1967-ben Jordániától elfoglalt Cisziordániában, Kelet-Jeruzsálemet nem számítva, több mint félmillió zsidó telepes él, ezzel együtt a telepeket a nemzetközi jog továbbra is illegálisnak tekinti. A területen 3 millió palesztin lakik. Mintegy 20 ezer ember nem jut ivóvízhez a déliráni Sirik kikötővárosban, miután amerikai támadás ért két környékbeli víztározót. A térségben a hőmérséklet akár az 50 Celsius fokot is elérheti. Az amerikai hadsereg éjszaka és hajnalban több hullámban intézett csapásokat iráni célpontok ellen, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert. Irán erre válaszul, öbölmenti országokban található amerikai bázisokat vett célba. A vártnál kedvező belső negyedéves GDP adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, az infláció tartósan a jegybanki toleranciasávban maradhat, az erős forint, az enyhülő pénzromlás teret adhat a monetáris lazításnak, míg a költségvetési hiány csak a következő években csökkenhet. Egyebek mellett ez derül ki az MBH elemzési centrum frissen kiadott makró gazdasági kitekintőjéből. Az elemzés szerint a hazai vállalatok növekvő költségnyomással szembesülnek, ami visszafoghatja a foglalkoztatási hajlandóságot. A szakértők számítanak a munkanélküliségi ráta jelentős emelkedésére, idén átlagosan 4,6% körüli szintet várnak. A béremelkedés ütemét 9%-osra becsülik, jövőre lassulás várható. Ebben a hónapban is közlekednek nosztalgiajáratok Budapesten. A muzeális korú buszok, trolik, villamosok mellett az érdeklődők a fővárosi nosztalgia autóbusz flotta legegyedibb darabján egy Ikarusz kabriobuszon is utazhatnak majd. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV közös közleménye szerint a fogaskerekű egyik régi kocsija is az érdeklődők szolgálatába áll. Szombaton az N109-es vonalán közlekedik majd a több mint 50 éve gyártott, az egykori Német Demokratikus Köztársaságban használt, 2017-ben átalakított kabriobusz.
2: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 132.071 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 11,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3.832 forinton forog 1,5%-os mínuszban. Az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintra. A Richter 1,4%-kal került lejjebb 11.680 forintig. A Magyar Telekom 1,8%-os mínuszban 2.686 forint. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forint és 58 fillér, egy amerikai dollár 309 forint és 7 fillér, egy svájci frank 386 forint és 78 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 93 fillér, a cseh koronáé 14 forint 74 fillér. Egy angol font 413 forintba és 54 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-os, a frankfurti DAX 9,1%-os csökkenésben, Párizs 0,5%-kal, Madrid szintén 0,5%-kal, Milánó 3,1%-kal esik.
2: Időjárás jelentés.
8: Estig sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, aztán majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és beborul az ég. Esőkre, záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A hőmérséklet éjjel 10 és 17, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
9: Jó napot kívánok! Egy 5. századi római hajó rakománya mutatkozik be az Aquincumi Múzeumban. Míg a Kárpát-medencét már megszállták a hunok, az Adrián és a földközi tengeren még a mindennapok része volt a távolsági kereskedelem. Erről is beszélgetünk a műsor első perceiben.
10: Nagy szerencsénkre és nagy örömünkre érkezik hozzánk a horvátországi Zadar környékéről egy 5. század közepi, tehát meglehetősen késő római kori hajóroncsnak a rakománya. Számunkra azért is érdekes, részben azért, mert a látogatóink nagyon ritkán találkoznak víz alatti régészeti eredményeket bemutató kiállítással, tengeri régészeti kiállítást pedig még ritkábban láthatnak, tehát számukra ez, én azt gondolom, önmagában is egy kuriózum lesz. Másfél pedig egy olyan korszaknak a történetébe enged egy pici kis bepillantást engedni ez a rakomány vagy ez a kiállítás, amely Aquincum esetében már egy nagyon késő időszak.
9: Ezután egy elfelejtett háború, az 1919-es magyar-román harcok emlékeiről lesz szó. Az egykori csataterek még mindig rejtenek leleteket.
11: Ami nálunk itt unikum, ez a 1919-es magyar-román háború, hiszen a frontnak a központi eleme, ugye a magyar-román háborúnak a frontjának központi eleme, az pont itt zajlott Szolnok környékén. Törökszent Miklós, Szent Márton és Tiszafüred úgymond háromszögben, és itt rendkívül nagy mennyiségű fegyverleletet tudtunk felgyűjteni.
9: Végül egy település feltárása és egy nemrég megjelent könyv kapcsán az avarokról beszélgetünk.
12: Egy kulturálisan igen sokszínű népesség tárul elénk a 6. sőt a 7. században, a részben helyi, részben betelepülő romanizált kultúrájú csoportok, akkor a germán csoportok nagy számban jelen voltak, kelet-európai nomádok most már elkülöníthetőek, és van az az ázsiai, belső ázsiai, mai Mongólia tágabb vidékéről érkezett elit, és nem csak elit, hanem nagyon úgy tűnik a genetikai adatok alapján, hogy azért egy korábbi fogalmainkkal élve köznép is érkezett velük.
9: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az Aquincumi Múzeumban lángorsoly a régész főmuzeológussal, a most nyíló kiállítás kurátorával beszélgettem.
10: Az Aquincumi polgárváros területén vagyunk, ott is az úgynevezett két pilléres védőépületünknél, egy római lakóház egyik helysége fölépített védőépületnél.
9: Ahol éppen akkor, amikor elhangzik majd ez a műsor, megnyílik egy új kiállítás.
10: Így van, nagy szerencsénkre és nagy örömünkre érkezik hozzánk a horvátországi Zadar környékéről egy 5. század közepi, tehát meglehetősen késő római kori hajóroncsnak a rakománya. Ezt a kiállítást már évekkel ezelőtt szerettük volna megrendezni, az zadari kollégákkal nagyon jó a viszony, és ők ajánlották, hogy esetleg szívesen áthoznák. Sajnos ez a Covid és különböző egyéb problémák miatt elmaradt, de most így ebben az évben erre sor tudtunk keríteni.
9: Mitől olyan különleges ez a római kori hajórakomány? Egyáltalán sok ilyen leletet ismerünk?
10: Elég sok késő római hajólelet, és általában elég sok hajórakomány lelet ismert, nem csak az Adriai tengerben, általában a mediterrán térségből. Számunkra azért is érdekes, részben azért, mert a látogatóink nagyon ritkán találkoznak víz alatti régészeti eredményeket bemutató kiállítással, tengeri régészeti kiállítást pedig még ritkábban láthatnak, tehát számukra ez, én azt gondolom, önmagában is egy kuriózum lesz. Másfél pedig egy olyan korszaknak a történetébe enged egy pici kis bepillantást engedni ez a rakomány vagy ez a kiállítás, amely Aquincum esetében már egy nagyon késő időszak. Ugye az 5. század és egyetlen az 5. század közepe, az már gyakorlatilag Aquincum esetében a népvándorlás korát jelenti többé-kevésbé. Egy olyan időszakot, amikor az antik kultúra és az antik városi kultúra már csak nagyon-nagyon kis nyomokban található. Ugye a 430-as években Pannóniát, mint provinciát a rómaiak átadják hivatalosan a hunoknak, és ezt követően gyakorlatilag megszűnik a római közigazgatás, nincs már városi élet, városi kultúra, és bár kicsit később még egy rövid időre visszakerül római fennhatóság alá ez a térség, de ez már érdemi eredményeket nem jelent. Tehát Tehát egy olyan korszakról beszélünk, ami Aquincum esetében már egy nagyon erős átmenet a népvándorlás korába, de szépen mutatja, hogy a római birodalom területének többi részén még adott esetben egy virágzó, vagy viszonylag mondjuk azt, hogy működő gazdasági környezet van. Ez a hajóroncs nagyon jó példa arra, hogy hogyan érkezik egyik területről a másikra ez a hajó, milyen edényeket, tárgyakat vesz fel, és azt mutatja, hogy bizony van még aktív gazdasági kapcsolat a birodalom más provinciái között, annak ellenére is, vagy azzal együtt is, hogy a birodalom határprovinciáinak nagy része ekkor már gyakorlatilag elveszik a római birodalom számára.
13: Azzal együtt, hogy Pannonia provinciában megszűnik a római közigazgatás, kiesik a világkereskedelemből is?
10: A római birodalom kereskedelmi hálózatából igen. Tehát már a korábbi időszakokban sem találunk, tehát ez mondjuk a 4. század, sem nagyon találunk már import tárgyakat, tehát az a fajta nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatrendszer, aminek egyébként Aquincum és Pannonia is a része a római birodalom korábbi évszázadaiban, az megszűnni látszik és megszakadni látszik. Eltűnnek az importkerámiák, egyáltalán kevesebb importtárgyat látunk, sokkal inkább a helyi kerámia művesség edényeit találjuk meg az ásatások során. Az éremforgalomból az nagyon jól látszik, hogy a 4. században azért természetesen még használják a településeket, noha egyébként nagyrészt összezsugorodott formában, de például az aquincumi polgárvárost eddigre már elhagyják a lakói, és a katonaváros területe is beszűkül. Ugye a 4. század elején egy új késő-római erőd épül, ugye a régi legiótábor mellé, tehát változások vannak mindenképpen, ami nagyrészt összefügg azzal a közigazgatási és katonapolitikai váltással, ami ugye gyakorlatilag ugyan korábban elindul, de a tetrarchia idején teljesedik ki, és ezzel gyakorlatilag egy rövid ideig tartó felvirágzás után aztán egy végső hanyatlás folyamatát láthatjuk, aminek ténylegesen az az eredménye, hogy ez a régió szép lassan kiszakad a birodalom gazdasági keringéséből, és amikor az ide átérkező barbár népcsoportok szép lassanként, hát hogy is mondjam, most maguk képére formálják ennek a térségnek a kultúráját, és egyáltalán a topográfiáját is, ez már lassan azt fogja jelenteni, hogy elveszik Róma számára ez a régió. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy a déli részen, tehát mondjuk a Földközi-tenger medencéjének közvetlen környezetében azért még működik ez a gazdasági kapcsolati háló. Kereskednek, távoli provinciák árui eljutnak, még Rómába eljutnak a birodalom központi régióiba, és pont ez a kontraszt lesz nagyon érdekes ebben a kiállításban, hogy azt látjuk, hogy miközben a Mediterráneumban ez az élet még zajlik, még élik a klasszikus római világukat, addig itt Aquincumban már egy kicsit másféle élet kezd körvonalazódni.
13: Akkor ezek szerint olyan tárgyak voltak a hajó rakományában, amik már nem fordultak elő itt Aquincumban, illetve Pannonia provinciában az 5. században?
10: Igen, ez számunkra a régészek számára is egy kicsit kuriózum lesz, mert olyan tárgyakat láthatunk, amiket mi nem nagyon szoktunk itt Aquincumban, olyan amfora típusokat, olyan tálakat, edényformákat, mécseseket, amelyek ide már nem jutnak el a késő római időszakban, 5. században pedig pláne nem jutnak el, viszont a Mediterráneumban ezek mindennapi használati tárgynak számítanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a látogatók számára is egy nagyon egzotikus kis kiállítás lesz, de nekünk régészek számára is szakmailag is nagyon érdekes dolog lesz látni olyan edényformákat, olyan tárgyformákat, amik egyébként itt Aquincumban már nem jelennek meg.
13: A római birodalom a Földközi-tenger térségéből sem tűnt el nyomtalanul. A keleti részen ugye a később Bizáncnak levezett kelet-római birodalom volt az örököse. Az folytatta ezeket a kereskedelmi hagyományokat, vagy ebben a korszakban az 5.-6. századtól kezdve ezek már lehanyatlottak a Mediterránumban is?
10: Elég sokáig folytatja még, tehát a bizánci birodalom viszonylag ügyesen fent tudta tartani azt a fajta kereskedelmi hálózatot, amit részben a római birodalom fennállásának időszakából örökölt, és így aztán úgy például a kerámia készítésben vagy egyáltalán a gazdasági kapcsolatrendszerekben ez még jó hosszú ideig változatlan marad. Ugyanakkor viszont például ennek a hajónak a rakományában ezeket a tárgyakat nem találjuk meg, ugyanis a hajó maga a Földközi-tengernek igazából a középső régiójában, vagy inkább a nyugati medencéjében hajózott, és az onnan származó tárgyak töltötték meg a rakteret. Nagyon érdekes volt látni, hogy ugye általában a vizalati régészeti kutatások elsősorban a hajóroncsok esetében azt célozzák, hogy a hajók útvonalát lehessen rekonstruálni. Ezt itt is meg lehetett tenni, mert az előkerült rakományból lehetett látni, hogy honnan indult a hajó, milyen sorrendben milyen tárgyakat pakoltak be a raktérbe, és ebből azt lehetett látni, hogy a hajó a mai Észak-Afrika, valószínűleg Tunézia partvidékétől indult, érintette Pantelleria szigetét, ami nagyon közel van ugye az afrikai partvidék de már a mai Olaszországhoz tartozik egyébként, utána megáll Szicíliában, és utána pedig a Csizmának a déli részén hajózott tovább, itt is több helyen kiköthetett. Ezt követően pedig fölfelé kanyarodott az Adriára, mert valószínűleg a végcél talán Aquileia lehetett, ugye az egyik legfontosabb kereskedelmi csomópontja a római birodalomnak. Ugyanakkor azonban odáig már nem jutott el, mert Zadar környékén, illetve ez Rovinj Zadar zónája, itt egy Veliki Piruzi nevű sziget környékén zátonyra futott egy vihar során, összetört, és ugye ott süllyedt el. Tehát azért nagyon érdekes tehát ez a roncs, mert remekül rekonstruálni lehet az útvonalát, illetve azt is nagyon jól lehet látni, hogy bizony az észak-afrikai provinciákban ekkor még intenzív gazdasági tevékenység zajlik, aminek eredményeképpen az ott előállított termékeket, elsősorban mezőgazdasági termékeket, gabonafélék, szőlő, bor, olaj, ezek el tudtak jutni a birodalom más pontjaira.
13: Ugye ez egy tengeri hajóroncs, és bár nekünk tengerünk nincsen, de itt ülünk alig egy kilométernyire a római birodalom folyami határszakaszának, a Ripának a partjától. Nekünk vannak ilyen elsüllyedt római kori hajóink?
10: Hát sajnos nincsenek, egyelőre legalábbis nincsenek. Ugye a tengeri régészettel szemben a folyami régészet egy sokkal bonyolultabb és nehezebb műfaj, hiszen nagyon erős a sodrás, nagyon rosszak a látási viszonyok, nagyon gyors az üledékképződés, aminek megfelelően, ha nyilván voltak is ilyen elsüllyedt hajók, vagy voltak hajóroncsok, akkor azok nagyon gyorsan, hogy mondjam, erodálódtak el a folyó tevékenység által, vagy kerültek olyan mélységbe az üledék alá, amit ma már nagyon nehezen lehetne kutatni. Ettől eltekintve, vagy ettől függetlenül vannak vízalatti kutatások a Duna medrében is, elsősorban különböző beruházásokhoz kapcsolódóan, de egyelőre ezek római hajóroncsot nem találtak. Találtak viszont mást, és különösen a partvonal zónájában nagyon sok esetben sikerült például olyan cölöpkonstrukciós építményeket találnunk, részben vízalatti régészeti módszerekkel, részben hagyományos szárazföldi módszerekkel, amelyek például nagyon jól körvonalazták a hajógyári szigeten található helytartói palotához tartozó kikötői létesítményeket például, vagy ez már az óbudai oldalon vélhetően egy kikötő létesítménynek egy pillér részének szintén a fa szerkezetét, és itt például dendrokronológiai módszerekkel a kivágás időpontjait is meg lehetett határozni, tehát például vizes környezetben szerves faanyag az, ami esetünkben is jól meg tud maradni, hát sajnos hajóroncs eddig nem került elő.
13: Ez a kiállítás, ez Horvátországból érkezik ide. Tervezik azt, hogy valamit bemutatnak Panóniából Horvátországban, mondjuk a tengerparton is? Nyilván érdekes lenne az ottaniaknak, hiszen teljesen más jellegű a leletanyag.
10: Igen, erről volt szó az adari kollégákkal, és hogy reméljük, hogy a jövőben lesz egy kis csere vándorkiállítás majd a Kvinkumból az Adárban.
13: Ez a kiállítás, ami most nyílik meg, ez meddig tekinthető meg itt a Kvinkumban?
10: A kiállításunk június 11-én csütörtökön nyílik, és október végéig lesz látható.
13: Az Akvinkumi Múzeumban Lángorső a régész főmúzeológussal, a római hajókiállítás kurátorával beszélgettem. Hamarosan Szolnokon folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egy elfelejtett háború leletei. Szolnokon Kiss Henrik Ferenc régésztechnikussal, független kutatóval, a Szolnoki Múzeum múzeumbarát önkéntesével beszélgettem.
2: Most jelenleg Szolnokon állunk itt a belvárosi hídnek a túloldalán. A helyszín azért is fontos, mert itt jelentős események zajlottak 1919. április utolsó napjaiban és májusában, hiszen a román hadsereg 1919. áprilisában egy hatalmas támadást indított Tiszántúl ellen, és egészen Szolnokig nyomultak előre a május 1-jéig. És itt a május 1-én kelt át a magyar vörös hadseregnek egy jelentős része, és az elkövetkező hónapokban itt, ahol állunk, komoly tüzérségi párbajok, kézilőfegyver, tűzváltások, légi felderítések és bizonyos mértékben lövészárok, kiépítések is zajlottak.
3: Itt állunk pillanatnyilag egy parkolóban. Vannak egyébként itt a felszínen még valamiféle nyomai ennek az egykori, hát most már több mint 100 évvel ezelőtti harci tevékenységnek?
2: A felszínen sajnos már semmilyen nyom nem látható, azonban az 1920-as vagy 30-as években készültek olyan légi felvételek, amelyeken láthatóak bizonyos első világháborús nyugati és keleti harcszerekre jellemző lövészárok, szakaszok. Ezeket feltételezhetően a románok építették. Amikor ezeket idézősen felfedeztük, Kertész Róbertnek az 2021-ben megjelent nagyobb hangvételű művében láttam meg ezeket a lövészárkokat, és nyilván ez is ihlett a kutatást, hogy jobban megismerjük ezeket.
3: Általában az emberek úgy képzelik, hogy amikor vége volt az első világháborúnak, akkor beköszöntött a béke itt a Kárpát-medencében, holott semmi nem változott szinte, csak legfeljebb egy más dimenziójú harc váltotta föl, hiszen még tulajdonképpen egészen 1920-ig harcoltak itt különböző egységek, gyakran nem is magyar katonák.
2: Így van, a 1918-ban ugye egy békekötés történik, de a fegyverek azok nem hallgattak el. Érdemes belegondolni azt, hogy az osztrák-magyar monarchia, amikor felbomlott, akkor rengeteg olyan állam pályázott a monarchia területeire, mint például ugye Csehország, vagy a románok, vagy a jugoszlávok, amik annó még ugye szerb, horvát, szlovén királyság, és ugye 18-ra már elkezdődik ez a terület darabolás, például a román erők már elkezdenek nyomulni Erdély irányába, és 19 tavaszára már a Párciumot is elfoglalják, északon pedig ugye a cseh, szlovák erők a történelmi felvidék jelentős részét bekebelezik, délen még ugye a szerbek, és egyébként az osztrákok is később, ugye említhetjük a nyugat-magyarországi felkelést, ahol pontosan az osztrákok térfoglalásáról szóltak az események. Kelet-Magyarországon teljesen más a helyzet, itt a román erők április 16-tól folyamatosan haladnak előre ugye Szolnok felé, és ugye a céljuk az egész Tiszántúl elfoglalása, hogy itt a Nagy Románia elképzelést azt megvalósítsák, és ugye május 1-től viszont beáll a front, tehát hogy a román erők nagy részének át kell csoportosítani magukat a Nyeszter menti harcok színterére, ezért itt a Tisza védvonalra nagyon kevés egységük jut, így a magyar és román erők itt tulajdonképpen állásharcokban kényszerülnek, vannak átkelési kísérletek, tüzérségi párbajok és gyalogsági rohamok, vagy folyami átkelési kísérletek.
3: Azért a románok csak összeszedték a végére magukat, hiszen bevonultak Budapestre is.
2: Májustól egészen július 20-áig vannak ezek az állásharcok, ez a patthelyzet. Július 20-án azonban ugye a magyar vörös hadsereg egy nagyon komoly offenzívát intéz román erők ellen, amiről egyébként a románok már tudnak, hiszen egyrészt légifelderítések eredményeit megkapják a franciáktól, nekik is vannak légifelderítéseik, és ugye vannak árulók is a magyar seregben és ugye a magyar oldalon. A románok hátravonják a csapataikat, így a magyar támadás az tulajdonképpen hirtelen nagy területet tud szerezni, tehát itt Szolnok környéken egészen Karcagig, Kisújszállásig előre törnek, Csongrádnál Szentesig, és északon a Tokaj környékén, meg Tiszafület környékén ott kisebb területeket szereznek, de hát pár nap alatt visszavonulni kényszerülnek, hiszen a románok megtörik ezt az előrenyomulást, és augusztus első napjaira már tulajdonképpen ugyanott vannak a magyar erők, ahol voltak július 20-a előtt. És eltelik pár nap, tehát augusztus 1-e, 2-a, 3-a, magyar erők már a Duna-Tisza közén vonulnak vissza kisebb-nagyobb halogató harcokkal, és azt hiszem az utolsó igazi ütközet, vagy ilyen kisebb harc az Isaszeg Gödöllő környékén zajlik, utána felbomlik a magyar vörös hadsereg, kisebb ellenálló alakulatok harcairól még tudunk, de onnastól kezdve a románoké a főszerep.
1: Hamarosan folytatjuk az 1919-es magyar-román harcok régészeti emlékeiről szóló beszélgetést.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elfogadta a dominánc törvényt az amerikai képviselőház. Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A jogszabály a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén erősíteni kívánja az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát. Kína jelenleg a globális ritka földfém feldolgozási kapacitás mintegy 90%-át ellenőrzi. Peking ráadásul exportkorlátozásokat is bevezetett egy időben ezen anyagokkal kapcsolatban. Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az Orlán részvényesei. A lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak készhez. Csak nem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Suezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban. A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren átvezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Suezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Mintegy 20 ezer ember nem juthat ivóvízhez a déliráni Sirik kikötővárosban, miután amerikai támadásért két környékbeli víztározót. A térségben a hőmérséklet akár az 50 Celsius fokot is elérheti. Az amerikai hadsereg éjszaka és hajnalban több hullámban intézett támadásokat iráni célpontok ellen, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert. Teherán erre válaszul öbölmenti országokban található amerikai bázisokat vett célba. A vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, az infláció tartósan a jegybanki tolerancia sávban maradhat. Az erős forint, az enyhülő pénzromlás teret adhat a monetáris lazításnak, míg a költségvetési hiány csak a következő években csökkenhet. Egyebek mellett ez derült ki az MBH elemzési centrum frissen kiadott makrogazdasági kitekintőjéből. Az elemzés szerint a hazai vállalatok növekvő költségnyomással szembesülnek, ami visszafoghatja a foglalkoztatási hajlandóságot. A szakértők számítanak a munkanélküliségi ráta jelentős emelkedésére. 2026-ban átlagosan 4,6% körüli szintet várnak. A béremelkedés ütemét 9%-osra becsülik, jövőre lassulás várható.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 131.931 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 12,4 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2%-kal csökken, 3.816 forinton jegyzik, az OTP 3%-kal került lejjebb 40.210 forintra. A Richter 1,6%-os mínuszban 11.650 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-kal került lejjebb 2.684 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 355 forint és 94 fillér. Egy amerikai dollár 308 forint 24 fillér, egy svájci frank 386 forint és 3 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 9/10%-kal csökken, a párizsi CAC 40 szintén 4/10%-kal került lejjebb, Milánó 3/10, Madrid 4/10%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,9%-os pluszban, 89 dollár 89 centen, az északi tengeri Brentet 1,5%-os erősödés mellett 92 dollár 86 centen jegyzik.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig sok napsütés várható, aztán egyre több felé kell esőre, záporra számítani, esetleg nagyméretű jégesővel. A szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Folytatjuk az 1919-es magyar-román harcok régészeti emlékeiről szóló beszélgetést. A beszélgető társam továbbra is Kis Henrik Ferenc régésztechnikus, független kutató. Mennyire ismertek régészeti leletek alapján ezek az 1919-es harcok?
3: Az első szisztematikus kutatások Észak-Magyarországon zajlottak, a Karancshegyi kilátó környékén, ahol egy cseh tüzérségi lőállást kutattak meg, így Négyesi Lajos vezetésével. Nyilván ő a magyarországi hadirégészet megalapítója, ezért az ő munkái nagyon fontosak. Én is az ő kötete miatt kezdtem el ezzel a témával foglalkozni. De például tudunk arról, hogy ugye közvetlen módon 1920-as években a szentesi régészek, tehát Csallány Gábor, vagy Csallány Dezső, de inkább Gábor, kihívják egy olyan lövészárokhoz, vagy gödörhöz, ahol magyar vörös katonáknak a maradványai vannak, és mellettük vannak lőszerleletek, ruházati felszerelések. Hát tulajdonképpen ez lenne az első olyan régészeti kutatás még a múlt században, amit érdemes megemlíteni. A komoly áttörést azt a 2020-as évek hozták, amikor is ugye a fémkereső műszeres kutatások olyan szintre értek, hogy már azok az emberek, akik elkezdtek hadizni korábbi években, tehát a hadizás az egy olyan jelenség, amikor az emberek kimennek dokumentálás nélkül, összeszednek mindenféle fegyverleletet, hazaviszik, kirakják a polcra, de komoly tudományos tevékenységet nem folytatnak velük. Na most van egy ilyen, hogy hadtörténeti örökség, amelyet már ugye igen korán definiált a törvény, viszont nagyon kevés ember tartja be ennek a súlyát és veszi komolyan. Itt Szolnok megyében viszonylag korlátozott mennyiségű hadtörténeti örökségünk van, ezért mindenféle lehetőséget megragadnánk. És ugye ami nálunk itt unikum, ez a 1919-es magyar-román háború, hiszen a frontnak a központi eleme, ugye a magyar-román háborúnak a frontjának központi eleme, az pont itt zajlott Szolnok környékén. Törökszent Miklós, Unszent Márton és Tiszafüred úgymond háromszögben, és itt rendkívül nagy mennyiségű fegyverleletet tudtunk felgyűjteni. Ezek egy része direkt, másik része indirekt kutatás. Az indirekt kutatások az, amikor a keresősök kimennek mondjuk egy lelőhelyen kutatni, vagy egy teljesen más korszakra állnak rá, és emellett jönnek el a 19-es leletek. Viszont vannak direkt kutatásaink, amikor tudjuk, hogy mit keresünk, és tudjuk, hogy mit fogunk találni, akkor viszont nagyon komoly eredményeket tudunk elérni.
2: Összesen hány önkéntes fémkeresős foglalkozik ezzel a korszakkal, meg ezzel a háborúval?
3: Országos szinten nagyon-nagyon kevés, itt Szolnok megyében szintén kevés, van egy-kettő, aki ténylegesen, lelkismeretesen, becsületesen dokumentál minden tárgyat, ilyen például Kis Norbert, vagy Hankó Tamás, Csontos Szabolcs, ő az a három személy, aki tényleg minden egyes tárgyat rögzít GPS koordinátával, legyen az háborús, régészeti, vagy bármi. Nyilván a többiek rá vannak állva a régészeti leletekre, ők azokat komolyan veszik, de országos szinten is nagyon kevés az az ember, aki tényleg mindenféle töltényi hüvelyt, lövedéket, gránátrepeszt, vagy bármilyen fegyverleletet összegyűjt normális módon.
2: És hát ugye nem csak az összegyűjtést a lényeg, mert hogy éppen ezek a leletek azok, amiknek akkor már, hogyha valaki összeszedi őket és beviszi egy zacskóba a múzeumba, akkor nem sok értékük van, hanem a helyszínen való dokumentáció. Tehát pontosan tudjuk, hogy hol találta és mit is talált. Létezik valamilyen egységes ilyen adatbázis?
3: Nem létezik tulajdonképpen, a régészeti leletekre alkalmazott eljárások teljesen megfelelnek, és a hadirégészeti leletekre is. Tehát én ahogy csinálom, az úgy néz ki, hogy nyilván minden egyes tárgy külön koordinátát kap, külön zacskózásra kerül, és mivel a legtöbb lelet azok lövedékek és töltényhüvelyek, a töltényhüvelyeknek pedig van egy olyan tulajdonság, hogy a talpukon, tehát a csappantyúk környékén ott vannak a gyártási adatok. Most ez az egyik legfontosabb eleme a kutatásunknak, hiszen ezeket az adatokat én rögzítem adatbázisban, rögzítem a töltényhüvelyek előfordulási helyét, hogy ki van előve, nincs-e kilőve, ugye itt van egy olyan szabályzás, hogy nyilván lőszerelemről van szó, tehát töltényhüvelyekre is vonatkoznak bizonyos szabályozások, mi azokat gyűjtjük fel, amelyek ki vannak lőve, meg vannak sérülve, és újra töltésre alkalmatlanok. Tehát ez fontos kiemelni. A lövedékek esetében ugye ott az ellenségre történő támadás nyomaira utalhatunk, a töltényhüvelyek esetén ahonnan a katonák tüzeltek. Ugye ezt a kettőt mindig össze kell fésülni, és akkor meg tudunk kapni esetleg egy harcérintkezésnek a nyomait, rekonstruálni, vagy konstruálni tudjuk azt, hogy éppen mi zajlott azon a területen. Mert nem biztos, hogy a források, az írott források adni fognak nekünk kellő mennyiségű adatot, de ha hozzáfésüljük ezeket a ilyen mikrotörténeteket, egyéni vagy csapattesteknek a harctevékenységét, akkor egy egész jó történet fog kikerekedni a dologból.
2: Ugye egy háborús konfliktusban nem csak az történik, hogy az emberek különböző kézilő fegyverekkel vagy nagyobb lőfegyverekkel lőnek egymásra, hanem lőállásokat létesítenek, lövészárkokat ásnak. Ezeknek a nyomait is kutatják? Ugye ez az, amit fémkeresővel nem lehet megtalálni.
3: Így van, itt elsősorban a légi régészet, a régi archív légi felvételek segítenek bennünket, de bizonyos modern műhold felvételeken is, és láthatóak ezek a harcárok rendszerek, ezek általában ilyen farkasfogas cikcakalakban készített lőállások, egy részük hevenyészet, tehát hogy egy részüket csak ilyen nagyon sekélyen ássák, más részük nagyon komoly erődítés.
2: A lőszereken kívül fegyverek vagy fegyvermaradványok is előkerülnek?
3: Abszolút, de itt én igyekeznék csoportosítani ezeket a tárgyakat.

0: tudomásom szerint országosan egy pár darab került eddig elő, Szolnok megyéből egy ismert, Turkevéről van egy pisztoly, egy osztrák-magyar pisztoly, Szolnok környékéről pedig egy 1888/90 mintájú 8x50 mm peremes lőszer tüzelő Mannlicher puskának a társzekrény töredéke került eddig elő. Valószínűleg ennél jóval több tárgyról van szó, csak ezek a tárgyak nagyon kelendőek, tehát hogyha bárki megtalálja ezeket, akkor ezeket biztos, hogy nem kerülnek leadásra, annak ellenére, hogy fegyvereknek számítanak, de ezeket is érdemes a háborúnak az emlékeiként vizsgálni. Visszatérve gyorsan a lőszerekre, ugye három fő puska lőszert kell kiemelni a harcok kutatása során. Itt a leggyakoribbak azok a 8x50 mm-es 93 mintájú Mannlicher töltényhüvelyek, ezt a magyar erők, a magyar vörös katonák használják, és ugyanígy használják a csehek is, hiszen ők is a monarchiából váltak ki. A román erőknek elsősorban francia fegyverei vannak, tehát Berthier 1907/15 mintájú puskákkal vannak ellátva. Ezek 8x50 mm-es Lebel lőszert üzelnek. A Lebel lőszerek érdekessége, hogy egy részük egy francia gyártmány, másik részük amerikai. Tehát nagyon gyakoriak a Remington és a Western cég által gyártott lőszerek is, és tulajdonképpen a lőszerek az Antantnak a fegyverellátási technológiáiba is bevezetnek bennünket. És van még egy érdekes lőszertípus, ez a mai napig használatban lévő 762x54R Mosin Nagant töltényhüvely, amit ugye az orosz szári Mosin Nagant puskához rendszeresítettek, és bizony a magyar erőknek számos ilyen lőszertüzelő puskájuk és géppuskájuk volt, ezáltal rengeteg orosz szári lőszeranyag van itt a 19-es harcokhoz kapcsolódóan, de a román erők is használják az orosz szári fegyvereket, és tulajdonképpen itt mindenféle fegyver használatban van. A románok esetében még érdemes megemlíteni, hogy az első világháború előtt az osztrák-magyar monarchiába gyártott 6,5x53 mm-es lőszereket tüzelték 1893 mintájú puskáikból. Ezekből viszonylag kevés töltény kerül elő, itt ugye most itt vagyunk Szolnokon, innen legközelebb az Agyva, Vasúti híd környékén kerültek elő ilyen román lőszerek.
1: Visszatérve még egy kicsikét a leletanyag begyűjtésére, ugye ezeknek a harcoknak most már több mint 100 esztendeje, egész pontosan 107 éve. Volt tehát elég idő arra, hogy akik a különböző helyszíneken jártak, azok a nagyját összeszedjék.
0: A lövészárkok esetében vannak olyan helyszínek, ahol a lakosság könnyedén elérte ezeket. Ott általában gyerekek vagy felnőttek összeszedegették ezeket a réz hüvelyeket, lövedékeket, akár fegyvereket, sisakokat, mindenféle egyéb felszereléseket, de ahol ilyen nagyon kietlen, nagyon külsős területen vannak, most mondok egy példát, tehát Törökszent Miklós és Szajol között, ilyen homokbányák területén, oda senki nem ment ki, ezért a leletek egy része nagyon jól leletté alakult.
1: Tehát van még esély arra, hogy ezeknek a harcoknak az emlékét sikerül még a terepről megmenteni?
0: Abszolút, tehát hogyha úgy számolunk, hogy itt körülbelül egy 3-4 hónapnyi harcnak a nyomait kell megtalálnunk, hát itt több millió lövedékről, töltényhüvelyről és repeszről beszélünk. Az, hogy az illegális kutatás mennyit pusztított el, azt nem tudjuk, százalékban olyan 10-20% környéke lehet, a legális kutatás is nagyjából ennyit pusztíthatott el, de még így is azért 50% esélyünk van arra, hogy rekonstruálni tudjuk a 19-es háborúnak a régészeti emlékeit a terepen.
2: Szolnokon Kis-Henrik Ferenc régésztechnikussal, független kutatóval, a Szolnoki Múzeum múzeumbarát önkéntesével beszélgettem. Hamarosan Székesfehérváron az avarokkal folytatjuk a közkincskeresőt.
3: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Avar települést kutattak a Szent István Király Múzeum szakemberei. Szücsi Frigyes ásatásvezető régésszel beszélgettem.
2: Múlt héten ért véget egy teljes felületű régészeti feltárásunk Bicske határában az épülő M1-M100-as autópálya, illetve autóút csomópontnál, ahol egy avarkori telepet tártunk fel. A feltárást a Szent István Király Múzeum végezte a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének a megbízásából.
1: Meglehetősen sok itt Fejér megyében az avarkori lelőhely, úgy tűnik.
2: Rendkívül egy-egy mai település közigazgatási területén 3-4, akár 5 temetkezési helyet is ismerünk adott esetben. Nyilván nem mindegyik településen, tehát ez a kutatás eltérő szintjétől függ, ez egy kutatási helyzetkép, és rengeteg avarkori települést is ismerünk. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezeknek az avarkori településeknek a meghatározása sokszor problémás, ha nem kerül sor ásatásra, ugyanis a nagy részüket, mint ahogy ahol most ástunk, ennek az azonosítására is úgy került sor, hogy a régészek terepbejárást végeztek a szántóföldön, és összegyűjtik a felszínre került leleteket, mert hogy az eke ezeket a föld alatti objektumokból a felszínre rántja többnyire, cseréptöredékekről, kerámia töredékekről van szó, és az a tapasztalatom, hogy ezek egyrészt nagyon könnyen összekeverhetőek a későbbi kora Árpád-kori edények töredékeivel, másrészt meg érdekes módon például bronzkori edényekkel szokták még összekeverni, és ez nem is a kollégák vétke vagy ismereteinek a hiánya, hanem hogy ugyanazon a területen, ugyanazokból az anyagokból készítik ezeket az edényeket, és mivel itt töredékekről van szó, nem egész edényekről, ezért sokszor, mivel a technológia és az anyagfelhasználás is igen hasonló vagy ugyanaz, nehéz őket megkülönböztetni.
1: Meg gondolom, hogy ha egy hely jó volt és megtelepedésre alkalmas volt az avaroknak, akkor az valószínűleg korábban a bronzkorban is alkalmas volt megtelepedésre, meg a későbbiekben a középkorban is.
2: Ez pontosan így van. Ez a hely, ahol most ástunk, Bicskén a Sajgó-patak mellett helyezkedik el, tehát értelemszerűen a patak jelölte ki a település helyét, patak melletti domboldalba, és ezeket mindig úgy találjuk meg, hogy nyilván az őseink is tudták, hogy hol kell megtelepedni, és azon a részen húzódnak az avarkori település objektumai, ahol már nincs árterület. Tehát azon a magasabb részen, ahova akkoriban a még szabályozatlan Sajgó-patak nem árad ki.
1: Az avarkornak melyik korszakában lakták ezt a települést, amit most kutattak?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy az én véleményem szerint az avarkor második felében, de nem volt olyan fémleletünk, ami segíteni a pontosabb keltezést és a kerámia töredékek alapján, hát ez egy igen nehéz feladat. Esetleg majd későbbiekben a forrásunk lesz rá, a rengeteg állatcsont, ami kikerült az objektumokból, alkalmas lehet arra, hogy radiokarbon kor meghatározással akár fél év századra, vagy ilyen 50-60-70 éves pontossággal leszűkítsük ezt a keltezést.
1: Önnél nem sokan ismerik valószínűleg jobban Fejér megyének az avarkorát, hiszen nemrégiben jelent meg a könyve, az Avarkor Mezőföldön című összefoglaló munka, amit én rendkívül fontosnak tartok, mert azt gondolom, hogy ha megértjük az avarkor társadalmát, meg jobban megértjük az avarkor társadalmát, akkor jobban meg fogjuk érteni az államalapításkornak a magyar társadalmát is.
2: Teljes mértékben egyetértünk. A régészettudományban a korszakkal foglalkozó régészek többsége egyetért abban, hogy ez a népesség, ez az avarkori népesség biztos, hogy megélte Árpád népének a honfoglalását, vagy hát ezt az úgynevezett magyar honfoglalást. A kérdés inkább az, hogy milyen létszámban érte meg ezt az időszakot, és mondjuk a honfoglalás követő folyamatokra milyen hatással volt ez a népesség. Gondolok itt például arra, hogy ez a avarkori kultúra hogyan öröklődött át például a 10. vagy akár a 11. században, és pont ezek a mikroregionális kutatások segíthetnek ezeket a folyamatokat megérteni. Ez az Avarkori Mezőföld című könyv is egy ilyen mikroregionális kutatás. Ez elsősorban 90%-ban a temetők kutatására támaszkodik. Nekem egyébként 15-6 éve vagyok a régész szakmában, és majdnem minden évben megadatott, hogy áshassak avarkori temetőt, akár ilyen megelőző feltárások, telepen, akár tervezett, előkészített tervásatásokon, de avarkori telep lényegében ez az első, ami szembe jött velem az előbb említett bicskei feltárás, és ez oka annak, hogy eddig főleg temetők kutatásával foglalkoztam, és a könyv is főleg a temetőkre összpontosít. Hát több mint 3000 sírról van szó, ami ebből a régióból erőkerült. Mezőföld az egy kelet-dunántúli földrajzi középtáj, konkrétan Fejér vármegyének a nagy részét lefedi, valamint Tolna megye északi részét.
1: Általában ugye a temetők több leletet is adnak, mint a települések, hiszen az avaroknak nem voltak kőből, vagy pedig maradandó anyagokból készített épületeik.
2: Igen, egy egészen más kultúra volt, mint az ezt megelőző római, vagy az ezt követő középkori kultúra. A kőépítkezésnek nyomát se találjuk, vagy legfeljebb csak annyiban, hogy például, ahogy itt a bicskei feltárásunkon is láttuk, hogy ezeknek a földbe mélyített beremházaknak a sarkába kőből raktak kemenc széket, tehát így nagyjából ennyiben korlátozódott a kőépítkezés. A házak falához egyáltalán nem használtak követ, hanem ezek fa építmények voltak, vagy vesszőfonatos falu agyaggal tapasztott úgynevezett patics falu épületek. Tehát nagyon fontos az, hogy szerintem, amikor erről a témáról beszélünk, hogy én ezt nem nevezném fejlődésnek vagy visszafejlődésnek, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy egy teljesen más típusú kultúra hagyatéka ez, mint ahogy említettem, mint a megelőző római vagy a rákövetkező középkori kultúra.
1: Lehet egyáltalán a mai értelemben vett népként kezelni az avarokat? Vagy pedig tényleg szlávok voltak, meg germánok voltak, meg nyilván volt egy keletről érkezett előkelő réteg, de egységes népként lehet rájuk gondolni?
2: Ez is egy központi kérdése a régészetnek, nem is azért, mert régészeti módszerekkel közvetve kutatható csak az identitás. Tehát közvetlenül ez nyilván részben, valószínűleg a későbbiekben is homályban fog maradni, és vitára ad okot, de az, hogy mi hogyan közelítjük meg ezt a témát, hogyan próbáljuk értékelni a kulturális és történelmi folyamatokat, abba nagyon nagy szerepe van annak, hogy hogyan képzeljük el ennek a népességnek az identitását. Tehát hiába nem látjuk közvetlenül, nem tudjuk megkerülni ezt a kérdést, és valóban egy kulturálisan igen sokszínű népesség tárul elénk a 6., sőt a 7. században, a részben helyi, részben betelepülő romanizált kultúrájú csoportok, akkor a germán csoportok nagy számban jelen voltak, kelet-európai nomádok most már elkülöníthetőek, és van az az ázsiai, belső ázsiai, mai Mongólia tágabb vidékéről érkezett elit, és nem csak elit, hanem nagyon úgy tűnik a genetikai adatok alapján, hogy azért egy korábbi fogalmainkkal élve köznép is érkezett velük. Nyilván ők gyakorolták a hatalmat, ők nevezték magukat avaroknak, és ez tapadt rá a korszak megnevezésére. Azt látjuk, hogy a 8. századra ez a kultúra egységesül, legalábbis amit régészeti szempontból látunk. Most függetlenül attól, hogy akkoriban is voltak ilyen regionális eltérések, ez az, amiket ma talán ilyen néprajzi tájaknak neveznénk, de azért azt gyanítjuk így a régészeti kultúra alapján, hogy a késő avar korban van egy egységesülés, kultúrának gyakorlatilag az anyagi kultúráról beszélek minden szintjén, és valószínű, hogy ez azért a szellemi kultúrát is befolyásolta. Az már egy még messzebbre vezető kérdés, hogy például nyelvileg ez hogy nézett ki, hogy vannak például olyan csoportok, akik mondjuk a szlávok körvonalazhatóak a Kárpát-medencébe, hogy hol éltek ebben az időszakban, de például a kérdés, hogy ők akkor például nyelvileg, mondjuk a kulturálisan vannak ilyen adatok is, hogy genetikai eredetét tekintve szlávokról beszélünk, de nagy kérdés például, hogy az, aki mondjuk egy veretes avar övgarnitúrával volt eltemetve, betagozódott ebbe a rendszerbe. Vajon ő minek vallotta magát? Mi volt az identitás? És milyen nyelven beszélt? Egynyelvűek voltak, esetleg kétnyelvűség volt, több nyelvűség volt. Ezek mind olyan kérdések, amin lehet vitatkozni, de alapvetően meghatározza egy kutató megközelítés módját a témához, hogy hogyan képzeli el ezeket a dolgokat.
1: Az avarok kutatásáról Szücsi Frigyes régésszel beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elfogadta a dominánc törvényt az amerikai képviselőház. A jogszabály a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén kívánja erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát. Kína jelenleg a globális ritka földfém feldolgozási kapacitás mintegy 90%-át ellenőrzi. Peking ráadásul exportkorlátozásokat is bevezetett egy időben ezen anyagokkal kapcsolatban. Ismét működési engedélye meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenlegi engedély jövő kedden lejár. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen, mert a cég többsége orosz tulajdonban van. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprommal egy kötelező érvényű keretmegállapodás feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15%-os részesedését. A tárgyalások jelenleg is zajlanak. A MOL emellett egyeztet az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is a cég esetleges belépéséről a NIS-be. Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az Orlen részvényesei. A lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak készhez. A cisziordániai beduin közösségek elleni etnikai tisztogatással és erőszakos kitelepítéssel vádolja Izraelt az Amnesty International. A jogvédő szervezet felszólította a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel a terület megszállása ellen. A szervezet szerint az izraeli hatóságok Cisziordániában 27 beduin közösséget telepítettek ki, vagy fenyegettek meg kitelepítéssel 2023 és 2025 között. A szervezet emellett felhívta a figyelmet az izraeli tisztségviselőknek a zsidó telepek bővítését szorgalmazó felhívásaira, valamint a palesztin jelenlét minimálisra csökkentését célzó intézkedésekre. Az 1967-ben Jordániától elfoglalt Cisziordániában, Kelet-Jeruzsálemet nem számítva több mint 500 000 zsidó telepes él. Ezzel együtt a telepeket a nemzetközi jog továbbra is illegálisnak tekinti. A területen 3 millió palesztin lakik. A vártnál kedvező belső negyedéves GDP adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, az infláció tartósan a jegybanki tolerancia sávban maradhat. Az erős forint, az enyhülő pénzromlás teret adhat a monetáris lazításnak, a költségvetési hiány csak a következő években csökkenhet. Egyebek mellett ez derül ki az MBH elemzési centrum frissen kiadott makrogazdasági kitekintőjéből. Az elemzés szerint a hazai vállalatok növekvő költségnyomással szembesülnek, ami visszafoghatja a foglalkoztatási hajlandóságot. A szakértők számítanak a munkanélküliségi ráta jelentős emelkedésére, 2026-ban átlagosan 4,6% körüli szintet várnak, a béremelkedés ütemét 9%-osra becsülik, jövőre lassulás várható.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os csökkenés mellett 132.429 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 13,1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,4%-kal csökkent 3.834 forintra, az OTP 2%-os erősödésben 40.340 forinton. A Richter 8,1%-kal került lejjebb 11.750 forintra, a Magyar Telekom 1,8%-kal csökkent 2688 forintig. A 4iG 2,5%-kal csökkent 2056 forintra, 2,7%-os zuhanásban a Rába 2505 forinton jegyzik, az Opus pedig 6%-os csökkenés mellett 395 forint 50 filléren áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin jelenleg 61.469 dolláron és 78 centen forog 3,1%-os mínuszban. Az Ethereumot 1617 dolláron és 23 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 86 fillér, egy amerikai dollár 308 forint 2 fillér, egy svájci frank 386 forint és 3 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a párizsi CAC 40 2/10, a frankfurti DAX 4%-kal csökken, a milánói bőrze 2/10, a madridi 1%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig a fátyol és gumoly felhők mellett sok napsütés várható, később egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, esetleg nagyobb méretű jégesővel. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjjel 10 és 17, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Itt az Autórádió, melynek a mai adása egy kissé rendhagyó lesz, ugyanis műsorvezető társam Bunkóczi Laci ma nem tud sajnos itt lenni. Neki mielőbbi jobbulást kívánok innen, remélem, hogy hallgatja az adást ennek ellenére. Partnerem ma az éteri bűnözésben viszont Ballai Tomi lesz, zenei szerkesztőnk és technikusunk. Köszi Tomi, hogy itt vagy ma is. Mai témánk a hétvégi MotoGP magyar nagydíj lesz, vendégem pedig Kis Viktória motorversenyző, aki a MotoGP történetében először nőként vezethette fel a mezőnyt, majd erről kifaggatjuk bőven, hogy ez hogy alakult. Valamint a második részben telefonon lesz itt velünk Herman Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke, akivel szintén MotoGP-zni fogunk, és a hétvége eseményeinek kulisszái mögé szeretnénk tekinteni egy kicsit. Most viszont hallgassunk egy kis zenét, mindjárt kezdődik az Autórádió, maradjatok velünk!

0: Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió, a Rádiókafé közlekedési műsora, melyben ugye nagyrészt autókról szokott szó esni, ugyanakkor a mai adásban sokszor teszünk ilyet, de hogy ma sem lesz ki mind a négy kerekünk, hiszen motorversenyzésről fogunk beszélni, azon belül is a hétvégi MotoGP Magyar Nagydíjról. Itt van velem a stúdióban Kis Viki, motorversenyző, hivatásos kaszkadőr, újságíró, és immár MotoGP Safety Bike Rider. Te ez ilyen titulus halmozó csaj vagy?
2: Ezek szerint. Bár ez a Safety Bike Rider, ez egy egyszeri alkalom volt. Egyelőre, vagy hát ki tudja, mit hoz a jövő, de nagyon izgalmas titulus, ez biztos.
1: Egyébként idefele jövet nagyon sok BMW motort láttam a belvárosban, ez a te műved? Ezt te intézted egy ilyen kis incepcióval? Mert hogy ma is egy BMW-vel jöttél, neked van valamilyen kötődésed a BMW-hez, ugye?
2: Hivatalosan nincs, de a BMW Motorrad Hungary-vel dolgozunk valami jó kis együttműködésen, amit egyelőre még nem mondhatok el, majd csak akkor, hogyha fix lesz.
1: Nagyon-nagyon titokzatos vagy, de akkor beszünk erre a nagy dologra, ami nem csak neked volt nagy dolog, mert nyilván az volt, de az egész, hát nem tudom, női társadalomnak, női motorozós társadalomnak ez egy ilyen történelmi pillanat volt, mert hogy a MotoGP történetében elsőként, nőként kaptál egy ilyen szerepet. Mikor fogtad fel igazán, hogy ez nem csak magyarként, de hogy ez nemzetközi szinten is egy ilyen történelmi pillanat? Egyáltalán leért már a fejedben ez a dolog, hogy mi történt?
2: Lassacskán kezd egyébként, de még mindig a hatása alatt vagyok. És egyébként szombaton az eligazításon tudtam meg ezt a tényt, hogy én ezek az első nő, aki ráülhetett egy safety bike-ra is fel, tehát konkrétan elsőként mehetett körbe a pályán a pilóták előtt. És annyira vicces volt, mert amikor oda mentünk az eligazításra, oda kísért minket egy magyar hölgy a pályáról, és ott a két MotoGP-től két spanyol fogadott minket, és akkor így kérdezték, hogy jó, de akkor kik lesznek a Rainerek, és akkor így hát ők. És így akkor mondta, és akkor így mondta, hogy oké, soha nem volt még női riderünk, úgyhogy...
1: Jó, de hogyha ezt leválasztjuk, ezt a első női rider-t, akkor is nagy dolog azért. Tehát ha lett volna előtted még 10 nő, akkor is azért ez egy nagy dolog. Picit tegyük helyre, hogy mi ez az egész, mert ugye a safety car intézménye, hogyha máshonnan nem is, a Forma 1-ből viszonylag közismert lehet, de ugye a MotoGP hétvége előtt, vagy akár a te bejegyzéseidet látva, lehet, hogy sokan nem is tudták, hogy mi az a safety rider, bike rider, safety rider vagy bike rider? Mi a hivatalos?
2: Safety bike rider.
1: Safety bike rider. Pontosan mit csinál egy safety bike rider egy MotoGP hétvégén?
2: Igazából a feladatunk ugyanaz volt, mint a safety károknak, hogy megyünk egy kört a pályán, azzal a különbséggel, hogy miután nem álltunk be a rajtrácsra a versenyzők mögé, hanem mi egyből bementünk a box utcába és leraktuk a motorokat. A feladatunk az gyakorlatilag ugyanaz volt, hogy ellenőrizni, hogy a pálya megfelelő-e a versenyzők számára.
1: Meg felvezetni őket? Tehát, hogy elől ment a safety, te mentél elől, van formációs kör, nem?
2: Itt nincsen. Is.
1: Nincsen?
2: Nincs.
1: Bocsánat,
2: nincs.
1: Picit MotoGP-ben alulkvalifikált vagyok ezek szerint, de akkor bementél mögéjük, vagy eléjük, vagy hol álltál?
2: Úgy mentünk fel a rajtrácsra, hogy elől ment a safety car, mi követtük őt, majd amikor ő beállt a pozíciójába, akkor mi szépen becsorogtunk mellé, és leálltunk a két oldalra.
1: Oké, szombaton tudtad meg, hogy te vagy az első női felvezető. Mikor tudtad meg, hogy egyáltalán safety rider leszel?
2: Előtte egy héttel hívott fel Hermann Heyrich, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke, és nagyon meglepődtem épp egy...
1: Meg tudod neki köszönni majd a mai adásból, mert itt lesz velünk a második blogban.
2: Jó, sokat gyár, és tényleg egyébként végtelenül hálás vagyok, mert hatalmas élmény volt. Szóval épp egy családi rendezvényen ültem, Lucky Taken, szóval kis vidéki, tudod, kis családi gathering, ott vagyunk, jól érezzük magunkat, evi-ivi, csörög a telefonom, Hermann Heyrich. Ha mondom, hát nem beszéltünk körülbelül 8 éve, hiszen azóta nem versenyzem, úgyhogy gyakorlatilag nem
1: és
2: volt
1: akkor apropója. Milyen, emlékszem, hogy akkor milyen ügyben keresett?
2: Szerintem a mexikói futamokról beszélgettünk, mert jó viszonyt ápoltunk, hiszen annó ő intézett ki Katarban, és neki köszönhetem, hogy Katarban versenyezhettem 2,5 szezont. Úgyhogy valószínű a mexikói női világkupáról csacsogtunk akkoriban, és szóval így meglepődtem, hogy Herman Henrik hív, és így felvettem a telefont, hogy hát szia, megkérdeztem, mit csinálsz jövő hétvégén, Viki, és kérdeztem, hogy hát mit csináljak, és mondta, hogy keresnek a safety bike-okra motorost, és hogy ő rám gondolt, hogy lehetnénk az egyik kis Tibi mellett.
1: Ó. Ja, ketten volt azok?
2: Ketten volt.
1: Ja.
2: Igen.
1: Ja, mert
2: igen,
1: két
2: igen.
1: Safety rider van?
2: Igen. Két autó is volt, és két motor is.
1: Jó, és akkor ott ültél a családi asztalnál, gyorsan kocintottatok egyet, vagy hogy...
2: Nem mondtam el nekik, nem mondtad el? Annyira hihetetlen volt számomra az egész, hogy nem mondtam el nekik.
1: Azóta azért elmondtad?
2: Persze. Igen.
1: Igazából milyen út vezetett idáig, hogy megcsörrenjen Herman Henriktől a telefonod, és felkérjen egy ilyen szerepre, hogy kerültél egyáltalán a radarra?
2: Igazából ezt konkrétan majd kérdezzük meg tőle, mert engem is nagyon érdekel.
1: Itt maradhatsz a második blogban, nyugodtan megkérdezheted tőle.
2: Jó, köszi. De gyanítom, hogy Magyarországon én vagyok az egyik legeredményesebb női gyorsasági motorversenyző nő, és ennyi.
1: De hogy azért ez egy elég bizalmi felkérés, mert hogy azért azon túlmenően, hogy a szakmai alkalmasság és a korábbi versenyzői múlt, vagy ezek együtt véve szolgáltatták azt, hogy téged felkért, valószínűleg nem.
2: Hát igen, szeretném így gondolni.
1: Kik szoktak egyébként általában safety riderek lenni? Mindenképpen kell versenyzői múlt, vagy nem tudom, valakit leszólítanak az utcán, ha mondjuk te nem értél volna rá, vagy ez hogy zajlik?
2: Nem gondolnám, hogy bárkit leszólítottak volna így csak így az utcáról, hogy hé, nincs-e kedved beugrani, felpattanni egy BMW M1000 RR-re a maga 218 lóerőjével.
1: Segíts kérlek a hozzám hasonlóan motorokban jártatlanok kedvéért, hogy ez egy milyen motor, egész pontosan milyen specifikációkat érdemes tudni róla.
2: Szóval a BMW-nek a sportmotorja az S1000 RR, és ahogy az autóknál, így a motoroknál is van M-es.
1: Ugyanúgy M-nek hívják a motorban is?
2: Igen.
1: Nem volt túl kreatív.
2: De így biztosan mindenki értheti, hogy miről van szó. Igazából ez 218 lóerős motor, 192 kilóval, remélem nem...
1: Azt mondom, nem. Az igen. A súly lóerő arány az egész kellemes, így a katalógus adatok alapján.
2: Igen, tehát ez a top kategóriájú motor.
1: Azok alapján, amit elmondtál, ez nem egy fix szerep, nem? Tehát, hogy nem tudom, hol lesz most a következő futam, de hogy nem leszel ott safety rider, gondolom.
2: Nem.
1: Ha csak nem csörrem meg az ottani.
2: Egyelőre nem tudok róla.
1: Az ottani Herman Henrik nem csörög rád újra, de hogy, mert például a Forma 1-ben ez egy fix szerep. Ott nem cserélődnek. Tehát itt a MotoGP-ben hétvégére cserélődnek
2: az emberek. Úgy gondolom, hogy a motorokon igen, bár nem vagyok benne biztos, tehát erről nincsen hivatalos információm, az biztos, hogy a safety car-ban a vezetők, ők fixek.
1: Azt tudod esetleg, hogy már ugye tavaly is volt MotoGP, ahogy ki volt tavaly? Hogy esetleg beszéltél vele?
2: Hogy Kovács Bálint.
1: Beszéltél vele arról, hogy mire számíthatsz nagyjából?
2: Nem.
1: Jó, akkor hogyha vele nem beszéltél, akkor ki készít fel ilyenkor, hogy pontosan mi a teendőt, hogy van neked ott egy ilyen supervisorod egész hétvégére?
2: Szombaton volt egy eligazításunk, amikor találkoztunk a MotoGP részéről azokkal az emberekkel, akik ezért felelősek, tehát hogy konkrétan az egyik srác az egyik safety car-nak volt a pilótája, vagy hát a vezetője, illetve a másik srác pedig, aki így összefogja azt a csapatot, és akkor... Először is kaptunk felszerelést, bőrruhát, csizmát, kesztyűt, sisakot, mert mondjuk rám való kesztyűt és csizmát nem tudtak adni, mert mondták, hogy hát ne haragudj, nem volt még női motorosunk, úgyhogy nem készültünk ilyen extra kicsi méretekkel. A ruhából volt méretemben, sisakot is kaptunk.
1: Mert ugye a motorosok nem túl nagy termetűek, úgyhogy volt kis ruha.
2: Igen, volt kis ruha is. Úgyhogy ezt később megengedték, hogy a saját csizmámba is kesztyűmben motorozzak, hiszen hogyha egyszer már safety-ról beszélünk, akkor nem árt, hogyha nem 4 száma nagyobb a csizma a lábamon. És akkor ott utána még volt egy kb. Egy negyed órás eligazítás, hogy akkor hogy lesz, mikor találkozunk, hol találkozunk teljes felszerelésbe, hogy gurulunk fel a pályára, ott mi a feladatunk, ki fog elindítani.
1: Ez ennyire strikt, tehát hogy mindent elmondtak, hogy ilyen óramű pontossággal kell működnie, hogy milyen tempóval mész, mire figyelj, hol kell óvatosnak lenni, mikor mész ki pontosan, tehát hogy volt egy ilyen itiner a farzsabetben, és akkor azt kellett követni, nagyon fegyelmezettem.
2: Igen, nagyon-nagyon. Igen,
1: ez gondot okozott számodra, hogy fegyelmezetten kövess egy ilyen itinert?
2: Nem. Nem, hát természetesen ott voltunk mindig időben, mindenhol, és úgy mentünk, ahogy kérték. Az például egy külön többször felhívták rá a figyelmünket, hogy arra az a, tehát, hogy tényleg nagy gondot fordítsunk arra, hogy a motorokon nem lesz gumimelegítő, tehát, hogy hideg gumika gurulunk a pályára, nem kell gyorsan menni, sőt, kifejezetten kérik, hogy ne menjünk gyorsan, mert kerüljünk el mindenféle hiba lehetőséget.
1: Lehet lassan menni egy 220 lóerős motorra? Nem, hát fájdalmas?
2: Nézd, nem tettem le a térdemet a pályán, de tehát, hogy visszafogtam magam. Ha egyszer ez volt a kérés, hogy szépen óvatosan menjünk, akkor ezt így.
1: És egyébként korábban mentél már a Balaton Park szörkiten?
2: Soha.
1: Soha?
2: Soha.
1: Most először. Hát elég magasra tetted a lécet akkor. De nem volt pályaismereted sem, mert hogy én úgy tudom, hogy ez egy ilyen elég szűk és technikás pályaként van számon tartva, és hogy mi volt a tapasztalatod meg az első benyomásod, főleg úgy, hogy ahogy elmondod, nem is mentél korábban rajta.
2: Igen, elég izgatott voltam, főleg, hogy egyébként ezelőtt utoljára 6 évvel pályáztam, de azt csináltam, mint anno az Európa Kupa fordulója előtt, megnéztem a pályarajzot, megtanultam a nyomvezetést, hogy melyik kanyar után milyen és mire számítsak, úgyhogy az már ott volt a fejben, néztem onboard videókat, mert anno az Európa Kupán is kb. Ez volt, hogy alig volt lehetőségünk edzeni, úgyhogy minél jobban fel kellett arra készülni, hogy milyen a pálya, hogy néz ki, hogy motoroznak rajta az emberek, és ezzel készültem.
1: És nem jött elő óhatatlanul is a versenyzői éned? Tehát, hogy már azért gondolom egy ilyen szerepben az a lényeg, nem az a lényeg, hogy mennyire látványosan és szabályosan és gyorsan motorozol, hanem hogy minden rendben legyen, és kövesd az utasítást, és hogy a safety first, meg minden, és hogy ez mennyire volt nehéz visszafogni a lovakat, aztán a 218-at.
2: Nézd, hogyha ott van a hátsó alatt egy 16 milliós motor, amire kifejezetten megkérik, hogy vigyázzatok rá, és ne csináltok hülyeséget, és nem kell feszegetni a határokat. Azért inkább arra figyeltem oda, hogy tényleg minden rendben legyen. Tehát ez most itt nem annak volt a helye, hogy én letegyem a térdemet a kanyarban, vagy minél jobb, majdnem teljes kört menjek, hanem végiggurultunk tisztelet teljesen, és aztán lejöttünk a pályáról.
1: Jó, és most azon túlmenő, hogy biztosítjátok a helyszínt, meg felvezetés, meg stb. Történt valamiféle incidens a verseny alatt? Amikor ténylegesen szükség volt, mert tudod, bejön a safety car a Forma 1-re, felvezeti őket, amíg összeszedik a maradványokat, vagy törmeléket, volt valamilyen incidens a hétvégén?
2: Voltak bukások egyébként, a Moto3 és a MotoGP futamok alatt is tényleg nagy bukások. A Moto2-t sajnos nem tudtam úgy szemmel követni. Viszont itt nem úgy van, mint a Forma 1-ben, tehát hogy itt nem megy föl a safety car a pályára, hanem sárga zászlót lengetnek, illetve úgy van, hogy sárga zászlót, hogyha baleset történt, és adott szakaszon, akkor nem lehet előzni, dupla sárga zászló, hogyha valami idegen tárgy van a pályán.
1: Tehát akkor nem kell fölmenni ilyenkor neked, tehát csak az elején, és a végén se?
2: Nem, sajnos. Szívesen mentem volna, de nem.
1: És egyébként úgy összességében át tudtad élni ezt az egész varázslatos pillanatot, vagy inkább annyira protokollra figyeltél, hogy csak utólag fogtad fel? Tehát most kedv van, ki mikor hallgatja, Spotify-on mindenképp hallgassátok vissza, de hogy eltelt azóta egy 2-3 nap, leért már a dolog?
2: Le, és tegnap egyébként én olyan fáradt voltam, mint akit agyon vertek. Az egész hétvégén annyira pörögtem, és nagyon jelen voltam, nagyon átéltem, nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet. Annyira izgatott voltam, hogy így azon gondolkoztam, hogy volt-e valaha ilyen esemény az életemben, de szerintem nem, tehát hogy így maga a versenyzésen kívül, hogy felkértek, hogy Katarban versenyezzek, vagy Mexikóban, vagy lehetőség volt az Európa Kupán, azon, tehát hogy ezeken kívül voltak ilyen nagyon megtisztelő felkérések, de hogy ez abszolút a top. Hogy így, hogy ott állhatok egy rajtrácson, gyakorlatilag a világ élversenyzőivel. Jobb, messze voltunk egymást, meg nem mentünk oda.
1: De később de... se? Tehát nem, a padokban nem volt egy kis csicsett a Márquezzel, vagy valami?
2: Nem volt. Nem.
1: Sajnálod?
2: Volt, amikor mindenki el van foglalva ott a versenyzéssel, utána meg ugye el vannak a kis maguk világába.
1: Mert hogyha jól tudom, egyébként a Márquez nyert a sprint futamot, meg az egész magyar nagydíjat is. Őt szereted egyébként?
2: Igen, kedvelem.
1: Tehát, hogy örültél ennek, meg azt hiszem, hogy századszorra nyert, tehát, hogy neked is egy ilyen nagy dolog, meg neki is, hogy reméljük, hogy beírja Magyarországot a szívébe, vagy hogy így jó emléket visz haza a Balatonparkról.
2: Igen.
1: Márquez. És az érdekelne még, hogy mi az, amit te látsz, amit egy átlag néző, akár tévén, vagy a helyszínen, hogy mennyire látsz így bele a kulisszák mögé, vagy mi az, amit úgy gondoltál, hogy valahogy van, aztán ott voltál a szereplőként elég előkelő helyen, és aztán mégsem úgy van, vagy még jobb, mint ahogy előzetesen gondoltad.
2: Igazából nekem ilyen nagy újdonság nem volt ezen a hétvégén, hiszen többször is volt lehetőségem versenyezni MotoGP és Superbike hétvégék előtt, mint betétfutam Katarban, illetve a Superbike hétvégékkel együtt versenyeztük az Európa kupa fordulókat. Úgyhogy igazából ilyen óriási meglepetés nem volt már. Az nagyon tetszett egyébként, hogy a MotoGP futam előtt volt egy ilyen külön show, néptáncosok léptek fel, volt egy helikopter bemutató is, az is iszonyatosan látványos volt. Az az egy viszont feltűnt, és nem tudom, hogy mi lehet az oka, és sajnálatos, hogy nem voltak tele a lelátók, képzeld.
1: Na igen. Hát erről majd megkérdezzük Herman Henriket, hogy mit gondol, meg a nézőszámokról, meg hogy értékeli az egész hétvégét a második blokkban. Viki, köszi, hogy itt voltál, és nem vicceltem, maradj nyugodtan a Henrikes telefonbeszélgetésünkre, és hogyha bármi esetleg elő kívánkozna beled, akkor nyugodtan kérdezd meg tőle, meg valamit mondtál, hogy meg akarsz neki mondani. Na mindegy, majd eszedbe jut. Tartunk most egy rövid szünetet, és jövünk vissza, maradjatok velünk.
0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba iráni infrastruktúra ellen az amerikai elnök. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban bírálta Irán szerinte időhúzó tárgyalási taktikáját. Az elnök közölte, közelebb került ahhoz, hogy támadást rendeljen el iráni hidak és erőművek ellen. Szerinte Iránnak volt egy esélye, hogy vezetői aláírjanak egy megállapodást és túléljenek. Trump elégedetlen a béke megállapodásról szóló egyeztetésekkel. Csak nem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Szuezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban. A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a Hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren átvezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Szuezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27%-kal több az egy évvel korábbi szintnél. Elfogadta a dominánsz törvényt az amerikai képviselőház, a jogszabály a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén kívánja erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát. Kína jelenleg a globális ritkaföldfém feldolgozási kapacitás mintegy 90%-át ellenőrzi. Peking ráadásul exportkorlátozásokat is bevezetett egy időben ezen anyagokkal kapcsolatban. Ismét működési engedélye meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenlegi engedély jövő kedden lejár. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NISZ ellen, mert a cég többsége orosz tulajdonban van. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprommal egy kötelező érvényű keret megállapodás feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A tárgyalások jelenleg is zajlanak. A MOL emellett egyeztet az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, a cég esetleges belépéséről a NISZ-be.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 132.029 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 13,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,6%-kal csökkent 3828 forintra, az OTP 0,5%-os mínuszban 40110 forinton áll. A Richter 1%-kal került lejjebb 11720 forintra, a Magyar Telekom 1,7%-os mínuszban 2690 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 76 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 307 forint és 72 fillér, egy svájci frank 385 forint 96 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 0,7%-kal csökken, a párizsi CAC 0,3%-kal került lejjebb, Milánó 1/10, Madrid szintén 0,1%-kal erősödik. Néhány perccel nyitás után az Egyesült Államokban, New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 6/10, az S&P 500-as 7/10, a Nasdaq Composite 9/10%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
3: Estig a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, éjjel egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, esetleg nagyobb méretű jégesővel. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 20 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Ígéretem mell ellentétben Herman Herrick mentesen folytatódik egyőre az Autórádió, mert ugye a Magyar Motorsport Szövetség elnökéről van szó, és valószínűleg picit elfoglaltabb az átlagnál. És mikor beszéltünk, azt mondta, hogy lesz egy megbeszélés, ami lehet, hogy 10 perces, de lehet, hogy 2 órás, és érnék a gyanúperre, hogy az utóbbi lett a befutó. Nem ígérte 100%-osra, hogy rendelkezésünkre áll, úgyhogy egyelőre a Wikivel fogjuk folytatni, és itt a Tomi kollégánk bőszen üldözi majd elnök urat, és reméljük, hogy eléri, mert nagyon sok érdekes kérdéssel készültünk feléje is, hogy kicsit jobban megtudjuk a MotoGP szakmai szervezői és mindenféle egyéb oldaláról egy picit így betekintsünk a kulisszák mögé. De hát akkor még milyen jó, hogy nem mentél haza, ugye?
2: Egyelőre be kell érnetek velem.
1: Szerintem ezzel semmi gondjuk nem lesz a hallgatóknak. Mielőtt elkezdtük volna az adást, meséltél egy érdekes sztorit, mert valahogy szóba került a Schwarzenegger, mert hogy ő is ugye motorozik, azt hiszem talán Harley-val is jár, de sokat látjuk biciklin, és most itt a magyar sajtóban körbe spriccelt nemrég egy ilyen biciklis fotója, és

0: Szóval olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy együtt dolgozhatok Arnold Schwarzeneggerrel. És hát az első találkozásunk az úgy történt, hogy bent ültem a hajas sminkes buszban, mert éppen igazították a frizurámat arra a szerepre, amit most betöltök, tehát hogy a dublőr szereple. És akkor ő is bejött, és akkor kezdték el megcsinálni neki is a haját. És amikor én végeztem, felálltam, és hát így a tükrön keresztül ránéztem, és mosolyogtam, és ő visszamosolygott rám, és annyira zavarba jöttem, hogy ráköszöntem, hogy szia, és
1: így magyarul, zavarba, hogy szia?
0: Így magyarul, hogy szia.
1: Ó, ez biztos értékelte. Lehet, hogy egy elbúcsúzásnak, mint szia.
0: És így annyira zavarba jöttem attól, hogy magyarul ráköszöntem Arnold Schwarzeneggerre, hogy szia, hogy így gyorsan kispuriztam a buszból. És csak így fogtam a fejemet, hogy úristen, kis Viktória, ez nagyon kellemetlen volt.
1: Figyelj, szerintem ő hetente 10 ilyen találkozásban részt vesz, ami az egyik oldalról kicsit kellemetlennek érződhet. Róla valószínűleg ez már lepereg, vagy maximum egy fél mosoly elintézte, de nagyon-nagyon érdekes lehet, mint ahogy az is nagyon érdekes, hogy ennyi ilyen szupersztár közelében kerülhetsz, ami sokaknak csak a akik csak a mozivászon léteznek sokaknak. Kit emelnél ki így a kaszkadőri múltadból, akikkel így együtt dolgoztál? Én tudok, hogy egy valakivel dolgoztál együtt, akire nagyon féltékeny vagyok. De,
0: de a Momoa?
1: Nem, egy hölgyről van szó, nem a Momoa.
0: Szóval találkoztam Jason Momoa-val, illetve a filmbéli, vagy hát a sorozatbéli párjával is, Emilia Clarke-kal is, aki egy tündéri csaj, nagyon-nagyon kedves.
1: Na, másodjára eltaláltad, hogy ki az.
0: Igen, sejtettem utána már, hogy nem a Momoa-ra vagy annyira kíváncsi, hanem az Emiliára. Ők a legnagyobb nevek, amiket... Illetve egyszer úgy volt, hogy Angelina Jolie-nak leszek a dublőre, végül is nem lett rám szükség, úgyhogy...
1: Angelina Jolie milyen filmben motorozik?
0: Nem motorozik, illetve én nem csak motoros kaszkadőr vagyok ám.
1: Ha nem?
0: Legtöbbször egyébként autós feladatokat kapok, illetve verekedős... fegyveres, lövöldözős, esőskelős.
1: Amikben te mind hatalmas nagy örömödet leled ezek
0: ez
1: szerint.
0: Ez így igaz.
1: Azt szereted legjobban, amikor felgyújtanak, lelöknek házakról, stb.
0: Igen, igen. Mondjuk a magasból zuhanás az nem a legkedvencebb részem, viszont nagyon-nagyon várom már, hogy munkában felgyújtsanak, mert eddig felgyújtottak kétszer, de mind a kettő hobbiból egyszer. Az egyik az a születésnapi kívánságom volt, utána pedig egy workshopon részt vettem, ahol
1: én egészen más dolgokat szoktam kívánni szülinapomra. Egy része teljesül, egy része nem, de figyelj, ha neked ilyen hamar összejött ez, akkor egyből rögtön a tortán lévő gyártyával már a kanóc fele fordultak az ismerőseid.
0: Biztos, mert a végén eloltanak.
1: Egyébként így, hogy most itt a stúdióból kitekintek, látom, hogy elég közel parkoltál hozzám azzal a motorral. Mivel jöttél meg? Nem vagyok meglepve, hogy motorral jöttél, de hogy kicsit mesélj erről az új mociról.
0: Igen, én most kezdem el a szezonban úgy igazából a motorozást. Mindig kivárom a jó időt, nem is értem, hogy miért húzom eddig, de most kértem ki az első tesztmotort, ami egy BMW... egy 1003-as GS, uh-huh. a kisebbik túramotor, ugye ennek a nagyobb tesója az Adventure, amit nagyon szeretek. Na, de hogy most
1: és az kis, mekkora köpcent is a
0: az
1: nagyobb?
0: Az is 1003-as, csak...
1: Akkor miért nagyobb?
0: Mert,
1: a teste
0: mert
1: nagyobb?
0: Igen, igen, az ilyen hosszú túrázásokra van kitalálva, és mindenféle csodálatos kalandokra. Ahogy egyébként ez is illet, és pénteken fogok egy hetes kirándulásra indulni önnön magam Olaszországba.
1: Egyedül Olaszországba motorral?
0: Igen.
1: Jó, mondjuk a felgyújtás meg a kaszkadőrködés után ez egyáltalán nem meglepő. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ilyen fehéröves mutatvány ezek után, hogy egyedül elmész motorral Olaszországba. Mik a célpontok
0: még,
1: meg, hogy szoktál egyébként? Most mész először így egyedül túrázni motorral, vagy ez egy ilyen bevett dolog nálad?
0: Nem, most megyek először így egyedül túrázni, és egyáltalán úgy nem is vagyok nagy motoros túrás. Szóval ez így abszolút mindenben ilyen első-első lesz. Az első célállomás Mizánó lesz. Megyek a hétvégi Superbike világbajnokságra megnézni.
1: Nézőként csak?
0: Nézők,

0: Ként, igen.
1: Figyelj, lehet, hogy leszólítanak ott is ilyen safety ridernek.
0: Ott amúgy azt hiszem nincsen.
1: Nincsen?
0: Nincs.
1: Hát itt a lehetőség, itt a piaci rés, és mondom, föl kell ajánlani. Figyelj, hogyha Herik valaha visszahív minket, vagy felhívod, akkor lehet, hogy ismer valakit ott.
0: Jó. Nem, hát hogyha szerencsés leszek, akkor majd megint megyek a rajtrásra esernyőt tartani. Vannak a régi jó barátaim a pedokból, ott különböző csapatoknál, és akkor többször előfordult, amikor az Európa kupán versenyeztem, hogy akkor megkértek, hogy Viki, van kedved tartani esernyőt? Persze!
1: De ezek a esernyő tartó hölgyek, meg lányok, ezek nem olyanok, mint a grid girl-ök voltak a formájban?
0: De ugyanaz.
1: És őket miért nem faceliftelte már ki a 21. század a rajtrácsról?
0: Hát egyébként már nincsenek nagyon úgy azok a... Ja, szóval mert kívánnak faceliftet, ahogy ezt mondtad. De igazából versenyzőként ez nekem tök más élmény, mint hogyha valaki hostessként van ott. Nyilván az is biztos egy tök nagy élmény lehet, de versenyzőként ott lenni a rajtrácson konkrétan most, amikor a Balatonon volt a Superbike VB, akkor a Kawasaki Factory Teamnél vannak régi jó ismerőseim, és akkor ők kértek meg, hogy
1: és egyébként erről mi a véleményed, hogy eltüntették szépen lassan a grid girl-öket a különböző autósportos eseményekre, megmondtam, tehát hogy szerinted jogos, tehát hogy ez egy úgynevezett tárgyasítás, vagy ez így szerinted rendben lenne a továbbiakban is?
0: Nézd, ez most olyan, hogy már nincsen, mondjuk nem látsz az óriás plakátokon Marlboro reklámokat se, pedig az is milyen szép és ikonikus
1: az
0: volt.
1: Azért nem ugyanaz.
0: Nem ugyanaz, igen, persze, mert egy tárgyról beszélünk, és nem pedig egy élő szeméről, de hát nem tudom, egy kicsit szerintem már nagyon túl PC ez a világ, amiben élünk, de ez az én személyes véleményem.
1: Azt kérdeztem,
0: engem.
1: Igen. Ja, mert hogy alapvetően nem testfestett hölgyek vannak ott, tehát
0: nem,
1: hogy normális ruhában.
0: És normális, oké, passzos ruhában, de tehát, hogy az utcán látunk sokkal extrémebbeket, és egyébként szerintem igényesen voltak felöltözött, tehát, hogy nem az volt, hogy ki van mindenünk, hanem ott voltak a csinos hölgyek. Hát, hogyha ez erre van igény, hogy ne legyenek, hát akkor erre van igény.
1: Ezt még az előző blogban akartam kérdezni, hogy ugye voltál a pedokban nyilván a MotoGP, meg majd most mész a Superbike-ra, hogy mennyire lazább közeg, vagy az ember elképzeli, hogy ott nagyon feszes minden, mert például a Forma 1 pedok, az nagyon feszes.
0: Itt
1: de
0: is.
1: Milyen a MotoGP is, vagy a Superbike-os ehhez képest?
0: Itt is, tehát, hogy nagyon patika rendben van minden, és rendezett, és fegyelmezett az egész millió, meg van az ugyanúgy, mint a Forma 1-nél, hogy állnak be a kamionok, hova meg van tervezve, hogy melyik catering hol lesz, és melyik kamion hol van, és mindenki ugyanúgy azzal kezdi a hétvégét, hogy lemossák a kamionokat, tehát, hogy nagyon-nagyon szép rendezett, és abszolút nincs káosz.
1: Igen, de hogy egyébként ezt a fegyelmezettséget is érezni benne? Mármint most például valamelyik nagy díjon nem olyan rég az Oscar Piastrit nem engedték be a pedokba, mert hogy nem tudom, valami nem stimmelt a passzával, és hiába mondta, hogy hát haver, én vagyok a McLaren egyik pilótája, mondták, hogy amíg nem oké a passz, addig nem mez be. Szerinted a Marquezt beengednék? Van ilyen face control, ha csak nem bukós is abban van, már szerintem őt akkor is megismerik, ha abban van.
0: Valószínű megismerik. Nagyon szigorúak a beléptetésnél.
1: A konzervatívizmusra gondolok, hogy mennyire lengi be a MotoGP padokkot például.
0: Nem, szerintem ott sem engednék be, hogyha nincs meg a megfelelő jogosultságot a dobkártya, mert muszáj, hogy muszáj legyen rend, hiszen egyébként meg szétesne az egész rendszer, mert akkor tudod, ő azt mondja, hogy én ez vagyok, meg én ennek a valakia vagyok, hát nem feltétlenül.
1: Hát így akkor hamar megtelne a nézőtér meg a pedok, hogy helybe lehetne jutni mindenhova.
0: Igen.
1: És egyébként mit csináltál egész nap? Hogy telt a napot például? Amikor megvolt a protokolláris része, mivel töltötted az időt utána? Hogy telt ez a MotoGP-s hétvége?
0: Szombati napon miután megvolt az eligazítás, utána találkoztam egy filmes kolléganővel, és akkor vele jártuk a pedokot, vadáztuk, hogy hát ha el tudunk csípni egy-egy pilótát.
1: Ez cél volt?
0: Hát,
1: bevallhatod, nem ciki.
0: Persze, egy fotóra, persze, hogy el akartuk őket, már kezd majdnem sikerült, de gyorsabb volt a robogójával.
1: De hogy lehet, hogy a safety rider nem tud egy fotót készíteni a Marquezzel? Ez hogy történhetett?
0: hát nem mentünk igazából utána ennyire, lehet, hogyha kitaposjuk ezt az utat, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy fotót Márkezzel, akkor lett volna rá lehetőség, de igazából így éltem azzal, hogyha úgy adódik, és el tudom csípni egy fotóra, akkor megkérem, hogy jó lesz, csinálj egy fotót, ha pedig nem, akkor nem.
1: És hol nézted a versenyt? Élőben vagy monitoron?
0: Vasárnap monitoron néztem a versenyeket, a szombati sprintet pedig élő, hát a lelátóról.
1: És ilyenkor a médiaszobában nézted? Vagy hol?
0: Nem, a techkontrollos kollégáknál. Nagyon sok régi jó ismerősöm van ott, és akkor így ott a boxba.
1: És egyébként sok pozitív visszajelzés érkezett hozzád itt az új szerepköröd kapcsán, tehát hogy azért így kicsit jobban kihúztad magadot, meg hogy ez így gondolom eltöltött elég sok önbizalommal, meg hogy sokan gratuláltak, akár külföldi szakemberek, vagy nem tudom hány embert ismersz ott abban a közegben, de hogy mi volt a visszajelzés, meg hogyan viszonyultak hozzád ott?
0: Hát főként magyarok gratuláltak, és végtelenül jól esett, és én nagyon-nagyon büszkén álltam ott egyébként. Főleg a GP előtt, mikor megszólalt a magyar himnusz, én be is könnyeztem, mert annyira olyan sok régió emléket idézett föl, és maga ez a történés is, ami volt, hogy ott álltunk a MotoGP rajtrácsán legeslegelől, és szól a himnusz, és ott vagyunk, és ezeken a motorokon ülünk ketten magyarok, és mi fogjuk felvezetni a futót. Jaj, most is nagyon köszönöm, amiről vagyok, ahogy csodálatos volt. És nagyon jól esett, hogy nagyon sok ismerős és ismeretlen gratulált, vagy éppen a rajtrács melletti lelátóról volt, aki integetett, jött, hogy Miki, és így integetett a sapkájával, én visszaintegettem, és így kemény leaktivitiztük, hogy így oké, nyilván viccesen kérdezte, hogy hát te miért nem ott vagy a rajtrácson a többi versenyző között? Én csak így mutattam, hogy ezt kapta. Tehát, hogy nyilván ez az egész csak egy ilyen kis kedves gag volt, vagy vicc, de annyira jól esett, hogy...
1: Van női szakága amúgy a MotoGP-nek?
0: A MotoGP-nek nincs, a Superbike-nek
1: van, azt tudom, de hogy a MotoGP-nek nincs.
0: Igen, MotoGP-nek nincs.
1: És nem vágyódsz vissza versenyezni?
0: Azt gondoltam, képzeld el sokáig, hogy nem mennék már vissza versenyezni. Majd eljött a Superbike VB hétvégéje, Kis Viktória kikerült a pályára, a verseny közelben, és így, Főleg, hogy ott a női világbajnoki rajtrácson van két csajsz is, akikkel együtt versenyeztünk Mexikóban. És így annyira visszahozta azt az érzést, hogy úristen, de szeretnék versenyezni, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
1: Azt mondtad itt egy fél mondat erejéig az előző blogban, hogy nem volt tele a nézőtér. Ez mennyire volt így? Vagy hogy ez mind a három napra jellemző volt? Vagy hogy úgy tudom, hogy a tavalyin 80 ezeren voltak talán nézők. Tipre mennyi volt? Ezt amúgy a Henriktől kérdeztem volna meg szívem szerint, de hogy szerinted hányan voltak?
0: Fogalmam sincs, nem tudom, de az nagyon-nagyon meglepett. Nem tudom, hogy az első két nap hányan lehettek, mert pénteken nem voltam ott, szombaton nem jártam körbe, meg nem voltam a pályán, és akkor így vasárnap, amikor perifériából láttam csak, de hát az feltűnik, hogy a színes üléseket látom, nem
1: tavaly
0: pedig
1: voltál?
0: Embereket. Nem voltam.
1: Mert hogy azt kérdeztem volna, hogy akkor összehasonlítva a tavalyi évet, meg az ideit, így érzésre, meg így feelingre, hogy milyen volt a nézőszám.
0: Nézd, amikor korábbi években máshol voltam MotoGP-n, vagy Superbike VB hétvégén, akkora tömegnyomor volt mindig, mindenhol, amit már a padokban is lehetett érezni, hogy így, tehát hogy szellős, hogy ez így, hogy, vagy
1: mi ennek az oka szerinted?
0: Nem tudom, de én is nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá.
1: De hogy nincs fönt kellőképpen a motorsport, mint kétkerekű versenyszakág a térképen Magyarországon?
0: Hát az biztos, hogy hirdetéseket nem nagyon láttam sehol. Se plakát, vagy... Nyilván az algoritmus nekem ezeket feldobálta, de...
1: Nem biztos, hogy te vagy
0: olyan...
1: a mérvadó.
0: Igen, de van olyan motoros ismerősöm, aki konkrétan így megkérdezi, hogy most hétvégén van itthon a MotoGP futam. Szóval nem tudom, hogy ez minek köszönhető sajnos.
1: De egyébként tévé közvetítés is volt, azt hiszem.
0: Igen.
1: Ott firtatták, a Monaki Lehel barátom kérdezte a Gyulai Zsoltot, hogy mert azt hiszem, hogy a Hungaroring ZRT volt a szervező, és a MAMS csak promóter, vagy fordítva, már nem tudom, hogy mi lesz a jövője, mert ugye nagy, csak arra akarok meg kiukadni, hogy mit csiripeltek a madarak a padokban, hogy jövőre egyáltalán lesz-e MotoGP, ha lesz, akkor a Hungaroringen lesz, vagy a Balatonparkon, mert hogy azt mondta a Gyulai Zsolt, hogy ha lesz is, jövőre nem alkalmas a Hungaroring egyébként MotoGP-t tartani, szóval a leghamarabb 28-ban, vagy rendezni, bocsánat. Szerinted hol lesz? Vagy lesz-e egyáltalán? Vagy mitől függ szerinted ez így a háttérben? Mennyire láttál ebbe bele?
0: Hát, hogyha lesz, akkor biztosan a Balaton Park ringen lesz, mint ahogy említetted is, hogy a Hungaroring az nem kaphatja meg még arra a licenszet, mert nem alkalmas a pálya különböző biztonságtechnikai okok miatt.
1: Azt tudjuk, hogy mik ezek? Hogy miért nem? Hogy Forma 1-et lehet rendezni, de MotoGP-t miért nem?
0: Hát egészen mások a kritériumok. Nem szeretnék semmi sületlenséget mondani, de azt tudom, hogy például a bukózónák nem megfelelők mindenütt a pályán egy ilyen kaliberű versenynek a megrendezésére.
1: Érdekes. Azt hittem, hogy majd itt valamiféle kulissza titkot megtudunk, meg valamit szivárogtattak a padokba, mert hogy amúgy szerintem ez egy tök jó dolog, hogy legalább ezt elmondják, hogy biztosan nem a Hungaroringen. Tehát a Gyulai Zsolt el tudta mondani azt, hogy nem a Hungaroringen, nem pedig mondott valamilyen politikust választodat, hogy majd megtudjuk, vagy Igen. majd meglátjuk, még folynak a tárgyalások, hanem ezzel így lehet tervezni akár rajongóként, nézőként, vagy bármiként, vagy safety riderként.
0: Igen, de azt nagyon remélem, most a napokban nem néztem híreket. Azt tudom, hogy a hétvégén még nem volt biztosan ilyen visszaigazolt hír, hogy jövőre lesz-e a Balatonon verseny, vagy nem, azóta nem néztem a híreket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy lesz jövőre, és sokan kijönnek majd megnézni.
1: Na hát közben eltelt az időnk, úgy tűnik, hogy Henrik nem ért rá ma nekünk nyilatkozni, de semmi baj, nem fogjuk feladni, hanem ki fogjuk szedni belőle azokat a válaszokat, azokra a kérdésekre, amiket szerettem, meg szerettünk volna, úgyhogy valamikor be fogjuk őt hívni, akár személyesen, akár telefonon, mert tényleg nagyon érdekelnének azok a dolgok, hogy mik vannak ilyenkor a háttérben, de egyáltalán nem bánom, hogy így töltöttük ezt az időt. Tök jó, hogy itt voltál, és köszi, hogy megdupláztuk az adásidőt, meg a megbeszéltet. Úgyhogy ez így alakult, egy picit ilyen alternatív lett ez a mai adás, de semmi gond. Köszönöm szépen, Tomi, hogy itt voltál, köszi neked, Viki, hogy te is itt voltál, és illetve maradtál.
0: Én is köszönöm.
1: Folytatjuk, jövő héten találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba iráni infrastruktúrális létesítmények ellen az amerikai elnök. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában bírálta Teherán szerinte időhúzó tárgyalási taktikáját. Az elnök közölte, közelebb került ahhoz, hogy támadást rendeljen el iráni hidak és erőművek ellen. Szerinte Iránnak volt egy esélye, hogy vezetői aláírjanak egy megállapodást és túléljenek. Trump elégedetlen a béke megállapodásról szóló egyeztetésekkel. Elfogadta a dominánc törvényt az amerikai képviselőház, a jogszabály a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén kívánja erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát. Kína jelenleg a globális ritka földfém feldolgozási kapacitás mintegy 90%-át ellenőrzi. Peking ráadásul exportkorlátozásokat is bevezetett egy időben ezen anyagokkal kapcsolatban. Erőteljesen gyorsult az éves fogyasztói áremelkedés üteme májusban az Egyesült Államokban. Az infláció az elemzők által vártnak megfelelő mértékben emelkedett. A mutató 4,2%-kal növekedett 2023 áprilisa óta a leggyorsabb ütemben, az előző hónapban jegyzett 3,8% után. A májusi volt sorban a harmadik gyorsulás, főként a közel-keleti háború okozta energiadrágulást tükrözve. A benzinára 40,5%-kal ment fel az előző havi 28,4%-os drágulást követően, miközben a gázolaj csak nem 60%-kal került többe, mint egy évvel korábban, szemben az előző havi 54%-os drágulással. Ismét működési engedélye meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenlegi engedély jövő kedden lejár. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen, mert a cég többsége orosz tulajdonban van. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprommal egy kötelező érvényű keret megállapodás feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15%-os részesedését, ezek a tárgyalások jelenleg is zajlanak. A MOL emellett egyeztet az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalata az ADNOC bevonásáról is, esetleges kisebbségi befektetőként. A lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Monte dei Paschi di Siena bankban megmaradt részesedésétől az olasz kormány. A kabinet a legmagasabb ajánlatot tévő félnek értékesíteni a pénzintézet állami részvényeit, amely a teljes tulajdon 5%-a. A világ legrégebbi, folyamatosan működő bankja iránt az Intesa San Paolo és a Banco BPM is érdeklődik. Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az Ornán részvényesei. A lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak készhez.
2: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7,1%-os csökkenés mellett 132.503 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 14,5 milliárd forintot. A blúcsipek közül a MOL 3830 forinton áll 1,6%-os mínuszban, az OTP 3%-kal csökkent 40.220 forintra. A Richter 8%-os csökkenéssel 11.750 forintnál jár, a Magyar Telekom 1,5%-kal került lejjebb 2694 forintra. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 355 forintba és 25 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 307 forintot és 19 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 32 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 68 fillér, a cseh koronáért 14 forint 70 fillér. Egy angol font 412 forintba és 7 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 7/10, a párizsi CAC 3%-kal csökken, a milánói börze és a madridi IBEX egyaránt 2%-kal erősödik. A tengeren túlon New Yorkban, a Wall Streeten a Dow Jones 4/10, az S&P 500-os 1%-kal került lejjebb, a Nasdaq kompozit 1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,9%-kal erősödött 89 dollár 82 centre. A Brent jegyzési ára 1,5%-os pluszban 92 dollár 81 centen. Egy uncia aranyért 4204 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon.
2: Időjárás jelentés.
5: Estig a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Éjjel egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, nagyobb méretű jégesővel. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez a Partcafé, a Balaton hangja. A második évfolyamunk 23. műsorát készítjük éppen. Marsall Szilvi kolléganő ül itt velem szemben műsorvezetőként.
2: És nagyon örülök, hogy itt lehetek veled szemben, kedves Prinzinger Péter helyett Mihálovics András.
1: No, Péter igazoltan távol, de jön majd a következő műsorokban, biztos vagyok benne. Viszont nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük mai adásunk vendégét, ő Szabó Lajos, a Köröshegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosa. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Üdvözlöm, én köszönöm, hogy itt vagyok. Sziasztok!
1: No, hát kezdjük az alapoknál. Honnan jött az ötlet, hogy Köröshegyen Levendulás néven már a Magyarország legnagyobb tulipa és levendula farmját megalapítod? Emlékszel a pillanatra?
3: Természetesen, igen. Egy balatoni biciklizés, kis túrázás volt az a környéken, ugye, a kis családi rokonság miatt ugye ott a földváron mozogtunk, és kirándultunk, és ugye erre a dombra, erre a hegyre, mondjuk Köröshegy, akkor hogy kirándultunk, akkor hú, mondom, lehet, hogy ide kéne leköltözni Budapestről egy kis vidéki nyugalomba.
1: Eddig oké, okay, eddig szerintem után. Emberek százezrei jutnak el, de aztán valahogy mégsem követik, tettek az a gondolatot.
3: Igen, rögtön. Akkor itt pár hektár, hú, sikerült, megvéve, oké, rendben van, mi legyen, dió, mandula, magyaró, hát, húgom azt mondja, hát inkább levendula. 3 percet döntés volt, de lehet, hogy csak 2. Uh-huh. Mert gyakorlatilag ugye a kereskedelem miatt, amivel dolgoztam régen is, meg családi ilyen dolog miatt, és rögtön, hú, ebből 3-4 termék, el tudjuk adni a Balatonon, van 150 partnerem, milyen jó lesz, pikpak, meg fogunk ebből élni. Persze aztán 1-2 év nyitunk, akkor már kicsit a levendula megnőtt, na mondta, akkor mi legyen? Jó, hát nyissunk ki, szedd magad, Tihany is pont nyitottabb az időbe, hát nyissunk, akkor mi is minden hamarabb, jó, rendben. És hát mi történt? Hát el tudjuk adni a terméket itt a saját gazdaságba is, a Köröshegyi levendulásba, ami most már ugye Köröshegyi Tulipán és Levendula Park, de erről majd később beszélek, úgyhogy így indult, uh-huh. így legyorsban.
1: Volt előtte bármiféle balatoni kötődésed? Ez egy kötelező kérdés ebben a műsorban, úgyhogy neked is felteszem.
3: Igen. Szerintem, aki így elkezd itt dolgozni, vagy vállalkozni, vagy élni, vagy létezni, szerintem sok embernek van.
1: Uh-huh. Neked melyik helyiség a szíved csücske? Köröshegy után gondolom, mert most már az az első, igen.
3: Én egy kicsit beljebbről, Somogyba, egy igalból, de ugye onnan indult, de gyakorlatilag a Balatonföldvár, tehát az lett a favorit.
2: Uh-huh. És akkor így alakult.
3: Nem, ott dolgoztunk, ugye a családi régi dolog, még Ódába is jártam ott, de amúgy hosszú történet, Hódmezővásárhely, Budapest, tehát így ötszög uh-huh. is szinte az országba, de itt kötöttem ki, mert a nyarak ugye az ott a környéken és a Balaton partján, és miért ugye az önálló élet elindult, akkor rögtön már 20-22 évesen már a Balatonon próbálkoztuk.
2: Ugye azért akkor, amikor ti már ezzel elkezdtetek foglalkozni, akkor azért már léteztek nagyobb levendula mezők itt a Balaton környékén, tehát Tihany ugye egy ilyen ikonikus, de talán több is van, hogy attól nem féltetek, hogy most ti egy lesztek a piacon, és hát van már ilyen több is?
3: Nem, gyakorlatilag azért nem. Ilyen legalább, mert ugye már erről beszéltem, hogy a kereskedelem ugye az benne van az életemben, és egyből láttam azt, hogy ebből a termékeket el tudom adni, meg lehet majd belőle élni, stb. Tehát ugye ez gyorsan kiderült, hogy két év után, hogy hát ez itt a turizmusra fog inkább épülni, mert ugye annyira látogató, annyira érdeklődnek ez a termékeink iránt, és maga a levendula és a virágok miatt, hogy itt is el tudjuk adni a termékeket.
1: Uh-huh. Volt, azt mondtad már többször, hogy kereskedelemmel foglalkoztál, azért ha valaki mondjuk csak otthon a balkonján próbált levendulát termeszteni, az sem tud kis kihívás lenni. Neked volt korábban a mezőgazdasághoz bármiféle között? Vagy ha már azt mondtad, hogy ebből turisztikai vállalkozást formáltatok, akkor a turizmushoz volt előtte között bármilyen formában?
3: Nem. Nagyon minimális volt ugye a gazdasághoz is, de hát rögtön egy mezőgazdasági iskola, egy szakközép gyorsba, mert annyira érdekelt, és ugye láttam azt, hogy ez kell hozzá azért, hogy azért hiteles legyen, és meg tudjuk, és szép legyen, jó legyen, meg tudjuk ezt csinálni, a kettőt összegyúrni, vagy a kereskedelemben, és ugye ez adta magát a turisztika, hogy hát ez ugye együtt nem, tehát együtt, vagy a kettő együtt, vagy három, egyik a másik nélkül nem fog működni.
1: Mennyire formálta a te elképzelésedet, stratégiádat, mikor ezt elkezdtétek, ezt a vállalkozást, az, hogy átalakulóban volt akkoriban nagyban a Balatonnak a turizmusa. Tehát előbb jött az, hogy levendulát tartotok, és abból majd vagy termesztetek, és abból fogtok valamiféle terméket csinálni, és utána gyakorlatilag a piac kényszerítette ezt ki, mert az emberek oda mentek, és nézelődtek, és érdeklődtek.
3: Igen, az igény. Tehát felmértük, gyorsan láttam, hogy erre van igény, hogy ez akkor látványosság, egy utána ugye park legyünk, és tényleg az, hogy minden szolgáltatások majd szép lassan jöjjenek, épüljünk, és ez fogja adni azt, hogy ez tényleg működő válkozás legyen, persze, hát rengeteg munka mellett, de csak így, pont uh-huh. így, ahogy
2: mondtam. Én egy kicsit belekérdeznék itt, hogy mit kell tudni a levenduláról, hiszen ha jól gondolom, mert nekem is van otthon levendulám, talán kétszer biztos, hogy virágzik a nyár folyamán, tehát hogy ez valószínűleg, ami nekem otthon van, egy mezei levendula, de ez azt jelenti mondjuk ugye, hogy júniustól augusztusig, augusztus végéig van egy ilyen levendulás időszak, jól gondolom?
3: Igen.
2: De ti gondoltatok egy nagyot, és akkor ezt az időszakot úgy hosszabbítottátok meg, hogy belekerült aztán egy kis tulipán is ebbe a történetbe.
3: Így van.
2: Pont
3: így van,
2: ezért, hogy így legyen van, a levendulán kívüli időszakban is, amivel oda lehet hozzani.
3: Így van, és ugye ez alakult, de ugye a levendulát is direkt már úgy terveztem az egészet, hogy a több fajta, hogy az a virágzás elkezdődjön most a hétvégén, már ugye teljes mértékben nyitás, és az esemény elindult, a Szedd Magad levendula születünk a 2026, és utána folyamatosan az angol levendula, és az angol fajták is olyan típusa, ami majd augusztusban virágzik, tehát hogy a maga a főszezont is teljes mértékben ki tudjuk használni. És utána adódott az, hogy hát elindult a kisebb programok, rendezvények, hogy szeptember ősszel is legyen valami tulipánhagyma fesztivál, tök fesztivál, tehát kitöltsük azokat a időt, amikor még jó idő van, kellemes, szép őszi.
1: Ilyenkor bennem felmerül az, hogy ez ilyen tök tudatos stratégia volt, kvázi egy vállalkozói stratégia, ahogy most meséled, vagy kaptatok impulzusokat maguktól a látogatóktól? Tehát mennyire formálják a látogatóitok a vállalkozást?
3: Hát mindenféleképpen a visszajelzés alapján ugye azt látjuk, hogy azt vagy kérdezzük, látjuk, hogy ugye mire van igény, vagy hogyan, mit szeretnének. És ugye ez nagyon fontos például a fejlesztésben az, hogy tényleg olyan most idénre készült, hogy olyan mosdókat, babonaszobát csináltunk, mint egy ötcsillagos szállodába, ha így tudok hasonlítani, olyan minőségben. Tehát annyira nézzük az igényeket, hogy hát muszáj fejlődni, tehát is hallgatunk az emberekre, hogy hogyan
2: azért
3: tovább.
2: Azt hadd mondjam el, hogy én a tulipán virágzás, azt talán említettem neked, hogy ott voltam az első napon, amikor megnyitottátok a kapuitokat, és akkor jött a hétvége, és egy olyan számot hallottam az egyik alkalmazottól, amire számítanak a hétvégén, hogy meg is döbbentem, tehát hogy több
1: én
2: ezer.
1: Én vissza is fordultam egyszer onnan,
2: hát akkor
1: mert hogy annyian voltak, hogy azt gondoltam, hogy itt már nem sok tulipán terem nekem, úgyhogy egy másik alkalommal kerestük fel.
3: Kár volt, lehet, hogy sorbálás volt, de bent tényleg 3 hektáros a parkolónk, tehát egy kis türelemmel mindenki beült, és maradt tulipán.
1: Aztán, mikor nagyon kevesen voltak, és visszamentem, akkor rájöttem, hogy butaságot csináltam.
2: Szóval akkor ezekről a számokról lehet hallani, hogy mennyien fordulnak meg nálatok?
3: Igen, természetesen. Több, tehát van az, hogy a fő virágzás az általában 2-3 hétig tart, vagy igen, de ugye a hétvégék a fontosak, mert ugye akkor érnek rá az emberek jobban, és általában mindig úgy van, hogy a húsvét az beleesik, vagy úgy próbáljuk kisebb trükköket csinál, hogy a húsvét essen bele, és a virágzás úgy legyen, hogy akkor nyíljon, amikor jobban rájönnek 4 napig az emberek, vagy akár meghosszabbítják, és például a tavaszi szünet, az iskola szünet beleesik. Uh-huh. Szóval...
2: Arra vagyok kíváncsi, igen, hogy a nyitás első hétvégén hallottam egy olyan számot, amit nem akartam elhinni.
3: Igen, gyakorlatilag 5 és 10 ember között a fő napokon, ez egy pár nap, ez így uh-huh. működik most már 3-4 éve lassan, töretlenül.
1: A gazdálkodás az még szerepet játszik a vállalkozásban, vagy tehát mondjuk akár a tulipán, akár a levendula, mint agrártermék, vagy ez már egy turisztikai attrakció? Nagyon ezt hogy látod?
3: Nagyon fontos a szerepe. Azért fontos, mert így hiteles. Tehát a termékeinket, ami ott a saját boltunkban van, az 80%-ban télen, a holt szezonban, amikor pihen a természet, megújuljunk, akkor a kollégák ezeket gyártják. És ezeket csinálják. Ki van adva, tehát mindenki nincs elküldve, nincs szabadság, rendesen ki van töltve a munkaidejük. És így ugye tudunk fejlődni, és terméket tervezni, inspirálódni, és ilyenkor erre árunk le. Ez a január-februárban például.
2: A termékek kiválasztása az a látogatói igények alapján valósult meg?
3: Hát hát van egy-két dolog, jó hűtőmágnes, igen, az egy igény, mert ugye mindenhol, hát, valaki elmi utazni, hűtőmágnes.
1: Na jó, de hát lehet kapni lapátkát, lehet kapni kisvödröt, lehet kapni meccióollót, stb.
3: Hát stb. Így van, ez adja a magát a világhoz, adja magát, az igen, tehát ez uh-huh. benne van, de ezt azért gyorsan tudtuk ezt így prezentálni, igen. Tehát
1: uh-huh. Mennyire van szerepe abból a szempontból a csapatodnak, hogy az ötletek azok honnan jönnek? Milyen selfie pont legyen, milyen dekoráció legyen, mit keresnek az emberek, mit nem keresnek az emberek, mi az, amit elindítunk, de nem úgy működik, mint ahogy, tehát ez egy ilyen tímmunka, vagy itt te és a családod visszad a prémet ebben?
3: Hát ezt inkább, igen, inkább mi saját magunk látjunk, sokat utazunk, megmondom őszintén, mert nagyon kell az inspiráció és a fejlődés és az, hogy lásson az ember. Hát csak ott ülünk, csak a körösen a dombon, akkor nem fejlődünk szerintem. Tehát muszáj menni, kreatívan megnézni, akár külföldön, főleg tehát Magyarországon ez még ilyen gyerekcipőbe járt, ugye hát gyakorlatilag én kezdtem el ugye maga a tulipán szüretet. Ugye vannak most már konkurenciák, ilyen-olyan, de
2: hol inspirálódtok? Tehát hova mentek?
3: Például a tulipán az Amsterdam, az egyértelmű. Tehát egyértelmű Amsterdamban. Uh-huh. Hát hiába próbálkoztam én andó, mikor elkezdtem, hogy akkor le Makóra, Szeged környékére és a régi magyar fajtákat megvenni, hát sajnos már nem nagyon tudtam, nem nagyon foglalkoznak ugye Magyarországon vele. Még az elején sikerült, de aztán beláttam, hogy több volt, nagyon sok felelő munka, hogy megtaláljon, mert már abba hagyták, nem foglalkoznak uh-huh. vele, így maradt a Hollandia.
1: A maguk a látogatók, az is egy érdekes lehet, hogy ilyen nagyon érzelmi kötődést alakítanak ki ehhez, amit sok idegenforgalmi vállalkozás megirigyelhetne. Ennek szerinted mi az oka? Most mondok egy extrém példát, vagy nem is annyira extrémet, oda mennek, mondjuk oda visznek egy esküvőt. Vagy ott csinálják az esküvői fotózást.
3: Én úgy gondolom, hogy ez gyorsan adja magát a virág, tehát hogy uh-huh. a virágot mindenki szereti, meg ugye, tehát az a természet, hogy mindenki szeret lenni. És hogyha már szép a környezet, hozzá van épülve, az vonzza az ilyen programokat, vagy bármit. Hogy
2: esküvő koncert, vagy ezek kívül még van más is. Volt valami nagyon extrém esemény, aminek helyszínt adtatok?
3: Most például majd szervezünk Veszpa találkozót például, tehát uh-huh. ilyesmi, de gyakorlatilag ugye vannak jóga, hangtál, kisebb programok, ugye most már ugye megépült a Prosecco bár, buborékbárnak hívjuk, de a Prosecco nagy kedvenc a családba, és például az lesz, hogy ilyen különböző tematikájú programokkal ugye készülünk ebbe a vendéglátóegységbe a hétvégekre uh-huh. most például nyáron.
1: Mennyire segített ebben a fejlődésben, amit leírtál, a közösségi média? Ugye azt mondják az emberek, hogy élményeket akarnak, és ezeket az élményeket a közösségi médiába közzé teszik. Hát itt minden van, élmény is van, hiszen egészen lélegzettel állító ajánljuk is a hallgatóknak, akik meg nem voltak, hogy egyszer levendula virágzáskor, vagy tulipán virágzáskor keressék fel a parkot, mert tényleg imádja a fényképezőgép a ott látottakat. És hát ugye azt szokták mondani, hogy nincs jobb reklám, mint amikor az ügyfelek maguk osztják meg az élményeiket, és így megjelölik, van, hogy hol szerezték ezeket, mert akkor az összes ismerősük hú, de jó képeket csináltak, szomszédék, menjünk már le, mi is nézzük meg ezt a csodát.
3: Így van, tehát teljes mértékben, tehát minden már ugye, tehát erre épül, tehát fontos ott lenni minden akár az Instagramon, Facebookon, vagy bárhol, tehát mert muszáj.
1: Erre ti rá is szerveztek?
3: Gyakorlatilag igen, tehát dolgozunk ezen, persze, teljes mértékben, így van, így van.
1: Mert azt láttam, hogy vannak ilyen direkt fotózásra előállított részei a parknak, most van, nagyon hülyén fogalmaztam,
3: hát
1: persze.
3: Ez a, igen, Insta-kompatibilis fotópontok, és akkor
1: Insta-pont, vagy fotópont.
3: Hát ezeket nagyon-nagyon-nagyon készülünk ezekkel most idén is, hogy mindig legyen újabb és újabb, hogy a vendégeknek legyen újdonság, aki már ugye már volt, és akkor még egyszer még pluszt kapjon.
2: Mikor volt ez a pont, amikor elérkeztetek oda, hogy ez most már nem tulajdonképpen nem egy márka, hanem egy önálló kis ilyen mikrotérség ott a környéket tekintve. Tehát Kőrös-hegy önálló életre kelt, legalábbis a levendulás és a tulipános az egészen biztos, nem csak amiatt, hogy ekkora területen vagytok.
3: Hát ez gyakorlatilag azt mondom, hogy egy olyan 2012-ben volt ültetve az első terület, rá 2-3 évre nyitottunk meg a közönség előtt, és én azt mondom, hogy 5-6 éve, mikor így a második évben, mikor így azt láttuk a tulipán, ugye, vagy a tulipán, tehát a tavaszi virághagymásoknak az ültetése után, 2 év után jött ez a pillanat. Tehát akkor 5 éve, 6 éve, jól számolom.
1: Oké, szusszanjunk egyet, és folytatjuk a beszélgetést a rövid szünet után Szabó Lajossal, a Kőrös-hegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosával. Maradjon mindenki a készülékek környékén.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Gazdaság és kultúra a 94.2. Fél táv megúszva, a Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba iráni infrastruktúrális létesítmények ellen az amerikai elnök. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában bírálta Teherán szerinte időhúzó tárgyalási taktikáját. Az elnök közölte, közelebb került ahhoz, hogy támadást rendeljen el iráni hidak és erőművek ellen. Szerinte Iránnak volt egy esélye, hogy vezetői aláírjanak egy megállapodást és túléljenek. Trump elégedetlen a béke megállapodásról szóló egyeztetésekkel. Csak nem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Suezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban. A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren át vezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Suezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt. Ez 27%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy minden eszközzel megvédje az orosz rakományokat a földközi tengeren. Ezt az orosz külügyi szóvívő mondta újságírók előtt Moszkvában. Mária Zárova hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése, olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenteni. Zárova szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terheli. A lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Monte dei Paschi di Siena bankban megmaradt részesedésétől az olasz kormány. A kabinet a legmagasabb ajánlatot tévő félnek értékesítené a pénzintézet állami részvényeit, amely a teljes tulajdon 5%-a. A világ legrégebbi folyamatosan működő bankja iránt az Intesa San Paolo és a Banco BPM is érdeklődik. Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az Orlen részvényesei, a lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak kézhez.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenés mellett 132.491 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 15,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,6%-kal csökkent 3828 forintra, az OTP 3%-os mínuszban 40200 forinton, a Richter 11840 forinton stagnál, a Magyar Telekom 1,2%-kal került lejjebb 2704 forintra. A Forage 2,5%-kal csökkent 2056 forintig, a Rába 2505 forinton áll 2,7%-os mínuszban. Az Opus 6,1%-kal került lejjebb és 395 forint 50 fillérre jegyzik a budapesti értéktőzsdén. A Bitcoin 1,2%-os mínuszban 61.944 dolláron és 17 centen áll, az Ethereumot 1623 dolláron és 47 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 49 fillér, egy amerikai dollár 307 forint 58 fillér, egy svájci frank 385 forint 65 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,3%-kal erősödik, a milánói börze 0,1%-kal csökken, a madridi IBEX 0,2%-kal erősödik. A frankfurti DAX 0,6%, a párizsi CAC40 0,1%-kal került lejjebb. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 0,5%-os mínuszban, az S&P 500-as 0,1%, a Nasdaq Composite 0,2%-os emelkedésben.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Éjjel egyre többfelé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, esetleg nagyobb méretű jégesővel. Megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton! Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Itt a Partcafé, a Balaton hangja, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szabó Lajossal, a Körösegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosával. Engem az érdekelne így a második blokk elején, hogy mennyire lehet ekkora tömeget rászabadítani egy gazdaságra. Nem aggódhatok amiatt, vagy nem féltek, vagy nem tapasztaltok olyasmit, hogy ez ilyen károkat okoz? Mert azért ott időnként a sok ezer ember egymással versengve próbál tulipánt vagy levendulát gyűjteni, ott azért nem tudom én, taposási kár van, meg hát azért valljuk be, időnként megvadulva az élményektől fegyelmezetlenek tudunk lenni.
2: Hát a tapasztalat az, ugye, hogy aki, ugye, hogy maga ugye szerencsénk van, nem egy foci meccs, tehát nem egy foci meccs.
1: Nem ultrák járnak a lehet, tehát, hogy ők is járnak romantikázni, kedvesek.
2: Igen, csak nem az a közeg, és így mindenki egy kicsit így lelassul, úgy vetőkész, egy kicsit lelassul, és megnyugszik, ha már bejutott, főleg egy ilyen hosszabb kocsisor után, de általában ez 10-10 pár perc alatt benn vannak, így is úgy is a parkolóban, hiába, hogy egysávos az út, tehát kényelmesen be lehet jönni utána, úgyhogy ez nem probléma. Szóval nem, tehát szerintem ahogy bemak az emberek, érzik azt, hogy itt egy kicsit más a környezet, próbálok mindent úgy rendbe tenni, főleg most már ugye két év után, mert ugye azt hagyd mondjam, mert különösen leved a gazdaság, ugye így indultunk, mert ugye akkor, amikor indult, akkor ugye az volt, hogy a gazdaságból főleg, de hát ugye átment ez turisztikába, és muszáj volt a nevet is, ugye, hogy különösen tulipek lenne a park, és ez teljes mértékben azon vagyunk most is, ezzelre folyik az ültetés, hogy virágok, parkosítunk, sétányok legyenek benne a területen, úgyhogy ez a jövő, és ez van kitűzve a következő évre, hogy folyamatos fejlődés, mindent visszaforgatva, hogy minden szebb legyen.
3: Ugye nem én vagyok szerintem a célközönség, mert én elsősorban a virág miatt mentem oda, bevallom őszintén, tehát hogy nyilván nem egyszer voltam már ott, de hogy mennyire látod azt, hogy ez

0: a jóra, az épített szép környezetre arra utaznak, jönnek. Tehát el lehet menni kirándulni, és persze a természetes környezet is gyönyörű, és álom, és abban is ott, tehát lehet, hogy nem is fetekszik ebben, de ez más, ugye. Tehát egy rendezett park, nem csak egy, ugye ez nem az van, hogy nagyon sok helyen van már az, hogy ugye van egy szántóföld, és akkor elültetjük a virágot, és akkor szedmaga van, de tehát én már ebben az sajátunkban látom a jövőt, azt tényleg, hogy a rendezett park gyönyörűen megcsinálva, és azért jönnek, és azt kell az embereknek.
1: Mondtad, hogy fejlesztetek, és mindent visszaforgattok. Mi van a tarsolyban? Esetleg a kínálat fog bővülni, vagy esetleg más területen, más attrakcióba kezdetek, már ha lehet erről tudni?
0: Más területen, más helyen nem gondolkozunk, mi csak ebbe az egybe. Tehát az biztos, és ennek, hogy minél professzionálisabb és szebb, és minél jobban tovább fejlesszük. Ez ugye van bejárati épület, ami van egy-két hiányosság, ami még kell, és nagyon fontos ehhez az egészhez, hogy tényleg, hogy ez egy olyan desztináció legyen, hogy amit előbb is elmondtam.
2: Hogyan kooperáltuk a környékbeli szolgáltatókkal, vállalkozókkal, illetve van-e tervben, vagy nem tudom, hogy van nálatok vendégház, hogyha valaki mondjuk annyira szeretne több napot ott eltölteni, akkor van-e lehetőség erre?
0: Vendégházunk nincs, de ugye van egy-két partnerünk, akit ajánlunk, és szívesen családba is, akik ugye ebben foglalkoznak, és akkor így ezt így természetesen megoldjuk, és a körös egy partnerek vagyunk, meg a földváriakkal, és hotelekkel is szoktunk így dolgozni, és akár egy csomagot ajánlunk össze, és kiajánlják, és akkor úgy jönnek a csomaggal együtt majd a vendégek hozzánk. És nagyon nagy terve van ugye az, hogy egy jó elektromos bicikli partner, aki egy pont legyünk ott, és ugye az is már szerintem elindult, és akkor ez is lassan.
2: Mert hogy sokan jönnek biciklivel.
0: Nagyon, tehát az a természet fenntarthatóság miatt, tehát nem győztük hangsúlyozni idén is, hogy gyertek róla erre a biciklivel, sétáljátok, gyertek le vonattal a Balatonra, megéri sétálni, egyúttal meg tudjátok nézni, Földvárt is gyönyörű most, tehát ez fantasztikus.
2: És hát egy jó proszekot tudnak fogyasztani.
0: Hát így van, és nem csak proszekó, hanem kávé, minden, tehát tényleg arra törekszünk, hogy a legjobb minőségű mindent.
1: Mennyire volt az hátrány az elején, hogy nem Balatonparton van az attrakció? Ennek láttátok bármi kárát?
0: Semmit.
1: Mert hogy egyébként az autópályához meg közel van, tehát hogy...
0: De mondjuk azt, hogy egyenlő távolságra, az hát egy kb. 3-3 kilométer a völgyhíd, úgyhogy közel van mindkettőz, de ezért fontos, attól függetlenül fontos. Tehát hogyha én azt mondom, hogy 100 kilométerrel Hőgyészen volt nagyon-nagyon régen, ők még hamarabb kezdtek, mint mi, tehát 2010-ben talán valaki, az bezárt, ha jól tudom, elég gyorsan. Messze van a Balaton, tehát fontos a Balaton, tehát azért fontos egy olyan desztináció, ahol azért nyaralnak, programok vannak, több program van, nem csak egy program van, persze ott is voltak, de itt azért, tehát ez fontos. De nem mondom azt, hogy nem lehet másképp létezni, csak itt a Balatonparton, de nekünk, meg a Balatonnak igen, meghatározó ez szerintem, hogy máshova is, más próba is tudnak csinálni az emberek.
1: Unalomig ismételt gazdasági újságőré kérdés az, hogy mi lehet a sikertitka. Én azért egy kicsit árnyalnám ezt, hogy a természet közeliség és az ezzel kapcsolatos élményvadászat, az mennyire játszott a sikerben szerepet nálatok? Te ezt hogy látod? Vagy ez egy, nem tudom, véletlen volt. Jókor voltatok, jó ötlet volt, ennyi elég a sikerhez.
0: Hú, ez jó kérdés. Gyakorlatilag összetett ez egész szerintem. Tehát a minden együtt, amiről már beszéltem, hogy azért egész jó tehát jó a desztináció, jó helyen vagyunk, az ötlet is jókor mondta nekem a húgom. Tehát ennyi. És igen. És az, hogy elhivatottság, meg az, hogy tényleg, tehát nem munkára tekintek rá, hanem

0: hanem ez az élet hobbi.
1: Tehát. Már ott is laktok?
0: Igen.
2: A Szilvi feszegette ezt a kérdést, de engem érdekel, ugye mondtad, hogy igyekeztek inspirálódni nagyon sok helyről. Én nagyon sokszor hallom Körösegy kapcsán, hogy a Magyar Provence, ugye az a dimbes dombos, nagyon jó a kilátás, ugye a Balatonra ott van ez a csodálatos attrakció. Mennyiben inspirálódtok mondjuk abból, hogy a köznyelv teljesen magától elkezdte ezt így emlegetni, ezt a térséget? Tehát elmentek-e mondjuk vagy terveztek-e mondjuk Provence-ban tanulmányútra menni?
0: Voltunk, tehát egyértelmű, hogy ez nem volt kérdés, hogy menjünk egyszer-kétszer, és inspirálódjunk, hogy esetleg ott hogy csinálják, miként csinálják. Tehát az angol levendulatterületünk, ugye az angol fajta, az direkt ilyen olyan ívekkel, kanyarokkal, tehát még nem csak a dombok látsága adja meg, ami ott nekünk, hogy szerencsénk, igaz, hogy azon sokat dolgoztunk, tehát meg én is ilyen régi fákkal, de megoldottuk azt, hogy még szépen még nem csak a domb, hanem még az ívek is, mint hogyha ott hullámozna magától az egész, tehát
2: tényleg csodálatos.
1: Mi a különbség a két fajta között?
0: Gyakorlatilag ez a két fő, tehát nagyon sok fajta van, de a két fő fajta angol és francia. A francia egy orvosilag elismert gyógyhatású levendula, és annak az a illóolaja, anyag, virága, minden az gyógyhatású. De egyébként ezt teszik ételbe is, szörplekvár is, ugye nálunk is ebből készül, és az angol pedig az egy kicsit erősebb, káforosabb illat, az megy a szappanba, öblítőbe, mosószerbe, ebbe-abba. Úgyhogy ugye sokszor néha halljuk, hogy hú, én nem iszok levendula szörpöt, meg az új szappanízű. Hát ha valaki angolból csinálja, akkor az igen, olyan, igen, de a franciából akkor az egy édes kis finom, az más. Tehát...
1: Mindenre föl lehet használni a levendulát? Mindent lehet levendulából készíteni gyakorlatilag?
0: Sok minden. Sok minden, igen. Tehát a franciák tényleg, tehát a húsokhoz mindenhol használják, tehát ilyen főételekhez is, nem csak most ugye mindenben nincs éttermünk, de ugye a lekvár, keksz, sütemények, tehát ezekbe uh-huh. tesszük, igen.
2: Egy másik visszatérő gondolatmenet ebben az adásban, ez a 4 évszakos Balatonnak a koncepciója. Ti pont ezt erősítitek, ugye? Hiszen nem a turisztikai fő szezonban vannak a legfontosabb események nálatok.
0: Így van. Mindegyik fontos, sőt, igen, tehát a legfontosabb ugye most már ugye a tavaszi hagymás virágoknak az attrakciója és virágzása, de a nyár ugye maga ugye a levendulás miatt meg a hosszaság, az, hogy a nyári szület milyen nagy, és amit jönnek nyaralni, ez ugye nagyon fontos, hogy mindenfajta programot, akár a kertmozi tavaly is volt, tehát hogy ezt berakjunk ilyen kisebb programokat is, vagy nagyobbakat kisebb, hát 500 ember volt egy óriási kivetítő, tehát egyik legjobb programunk volt. De az ősz is, igen, tehát amit mondtam, igen, hogy a Tulipánhagyma Fesztivál, tök fesztivál, és így tovább, így próbálkoztunk télen is, de hát télen azért nem egyszerű, és arra jöttünk rá, hogy hagyjuk kicsit regenerálódni a természetet, pihenni, és akkor addig koncentráljunk másra.
1: Az elég ez az időszak, mert közben azon gondolkoztam, hogy azért nem vagyok mezőgazdasági szakember, de hát nyilván azért ez a földnek, hogy ennyire ki van használva, az szükségszerűen azt jelenti, hogy hagyni is kell pihenni időnként, nem?
0: Igen, most nálunk azért pihen, ez egy ilyen idézőben mondtam, de ugye télen azért, mert ugye tehát most január-februárra szervezünk programot, de azért hidegbe, latyakba, vagy esőbe azért nehezebben jönnek az emberek, tehát uh-huh. nem egy fedett sportcsarnok.
1: Nyilván.
2: Mikor lesz a következő eseményetek? Most ugye az előttünk álló hétvégére úgyis programot ajánlunk június 11 és június 14 közé, akkor vagy tájt lesz valami?
0: Gyakorlatilag igen, mivel most 5-én indul a 2026-os levendula születünk, ami 14-15-ig tart az első blokk, vagy hogy mondjam, ugye? Mondom, ezt is volt ez szólt, hogy hallottam. Tehát teljes mértékben most ezen a hétvégén a legnagyobb francia levendula születünk, francia virág fog virágozni, teljes bimbó a virágzásba, tehát a legszebb. Ennyi.
2: Jó, köszönjük szépen, és akkor a kedves hallgatók megszokhatták, hogy a műsor utolsó perceiben az előttünk álló június 11 és június 14-e közötti hétvégére ajánlunk programot.
3: Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
2: Szilvi, kezd el, térj szívesen, kezdem. Meg majd rácsatlakozom.
1: Június 13-án szombaton a vízisportoké lesz a főszerep Balatonberényben, ahol egész napos programokkal várják az érdeklődőket a Balaton Sub Fesztiválon. A rutinos evezősök és a kezdők egyaránt megtalálhatják a számukra ideális kihívást, gyorsasági és ügyességi versenyek, Sub jóga, valamint különleges túra a Zala torkolatához is szerepel a programban. A napot egy hangulatos naplementés evezés koronázza meg, miközben sárkányhajózás és vízibiciklis programok is színesítik a kínálatot.
2: Én időutazásra hívnám a kedves hallgatókat, ugyanis június 13-án, tehát ugyanazon a napon, mikor a Balatoni Sub Fesztivál lesz, a Festetics Kastély parkjába érdemes ellátogatni Keszélyre, ahol a barak eleganciát ötvözik a retro életérzéssel, ikonikus slágerek, nyári hangulat, hajnalig tartó tánc várja a látogatókat, méghozzá történelmi környezetben. A program csúcspontja a TNT koncertje lesz, de színpadra lép a Groove House is, az estét pedig DJ Dominik zárja egy fergeteges retro bulival.
1: És akkor végül egy június 14-i vasárnapi programajánlat, a túrázás és a badacsonyi borok szerelmeseinek különleges élményt kínál a bortúra a Tóthi-hegy körül, amely vasárnap indul Káptalan Tótiból, a résztvevők három szőlőhegy, a Tóthi-hegy, a Szabárhegy és az Őrsi-hegy kevésbé ismert ösvényein barangolhatnak, miközben három családi pincészetnél állnak meg borkostolóra, úgyhogy tessék menni Badacsony és környékére június 14-én.
2: No, hát ennyi volt a programajánlónk. Aki még szeretne bővebb program kínálattal szembesülni, az mindenképpen látogassa meg a visitbalaton365.hu oldalt, ott fog találni csuda dolgokat. Hát ennyi fért bele mára, hölgyeim és uraim, a Partcafé műsorába. Szabó Lajosnak, a Körösegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosának köszönjük szépen, hogy itt járt. És nagyon sok sikert kívánunk a szezonra, meg sok erőt a vállalkozás folytatásához.
0: Köszönjük szépen.
1: Megnézzük.
2: Meg, bizony.
0: Várunk benneteket.
2: Úgyhogy búcsúzzunk is mára, köszönjük a műsorvezetői párosa a figyelmet, Marsall Szilvi.
1: És Mihálovics Andris.
2: A viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Viszontlátásra.
3: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
8: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Reklámot hallottak. 94.2. Trend FM.

0: Itt vendégeink. A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset miatt a 17-es villamos helyett az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. A villamos a Móricz Zsigmond körtéren csak a Villányi úton áll meg. A 41-es, a 47-es és az 56-os villamos nem jár az Albertfalva kitérő és Újbuda központ között. A kimaradt szakaszon a 17-es pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai út felé a Gyáli úti felüljáró előtt a külső sávban. Erős a forgalom a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél, a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig és a Szél Kálmán tér környékén. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 17 óra múlt egy perccel. Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Óriási várakozás előzi meg a SpaceX péntekre várt tőzsdei debütálását. A papírok várhatóan SpaceX ticker alatt jelennek meg a piacon, miközben Elon Musk 80% feletti szavazati jogot tarthat meg. Az Erste részvény stratégiája szerint ugyanakkor több korábbi technológiai IPO esetében a kezdeti emelkedés után jelentős árfolyamesés következett. Miró Józsefet hallják.
4: A piacon, akik ilyen pre-IPO piacon kereskednek a részvényekkel, ott magasabb az ár ennél a kibocsátási árnál. Most ilyen 150 dollár fölött van nagyjából ez az ár, de még néhány hete ez 200 dollár fölött volt, tehát egy elég jelentős csökkenés volt. Ez indikáció arra nézve, hogy milyen áron nyithat a részvény, milyen áron kereskedhetnek majd vele, amikor ugye pénteken kikerül a piacra, ugye a Nasdaqon fog debütálni. 550,6 millió részvényt adnak el, és olyan 75 milliárd dollár von be a cég tőkét, ezzel különben ilyen 1750 milliárd dollár környékére árazza a SpaceX-et, ezzel talán 9. legnagyobb cég lenne a tőzsdén.
3: Budapesten már a második hónapja enyhén csökkennek a lakásárak, ami inkább negatív stagnálást jelez, mint érdemi áresést. A fővárosban jelenleg nagyjából 1,5 millió forintos négyzetméter ár körül látszik kialakulni az új egyensúlyi szint. Az otthonstart építési hitelként is használható része tovább ösztönözheti az új lakások, különösen a családi és ikerházas projektek építését. Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallják.
5: Az áprilisi lakásárcsökkenés Budapesten 0,2%-os volt, a májusi pedig 0,7%-os, tehát ez inkább egyfajta negatív stagnálásnak, oldalazásnak felel meg. Egy 50 milliós lakásnál ez az 1%-os árcsökkenés, ez nagyjából 500 000 forintnak felel meg, amit egyébként egy ügyesebb alkuval is amúgy is el lehetett érni. Azt hiszem jól jelzi a viszonyokat, hogy most már nem az eladók diktálnak, hanem inkább a vevők kerülnek pozícióba. Ha a májusi kereslet változását nézzük, az a korábbi évekkel szemben, pont Budapesten, áprilishoz képest egy 7%-os növekedés mutatott. Ebből kiindulva most a kínálat és a kereslet egyensúlya most úgy tűnik, hogy nagyjából ennél a 1,5 millió körüli négyzetméter árszintnél van a fővárosban.
3: Ha teljesülnek a feltételek, akkor a Tisza kormánya az uniós kohéziós forrásoknál elérhetővé váló 87%-nál nagyobb arányban hozhatja haza a helyreállítási alapforrásait. A kohéziós pénzekből közel 20 milliárd euró gyorsan elérhető, a helyreállítási alapnál pedig 10 milliárd euróról van szó, A május végi politikai megállapodás után mindezek 92%-a már használható jelen pillanatban. Erről beszélt rádiónknak a Portfolio.hu újságírója, Szabó Dánielt hallják.
6: Amiből már hozzáférünk forrásokhoz, ez a kohéziós alapok, itt ugye 12,5 milliárd euró az, ami nagyjából hozzáférhetővé vált. Ennek a nagy részét a jelenlegi kormány már elköltötte, már lekötöttek körülbelül 10 milliárd eurónyi támogatást. Körülbelül 6,4 milliárd euró az, ami papíron hozzáférhetővé válik, de ténylegesen több kohéziós programot tud majd kihirdetni a Magyar Péter vezette új kormány, ugyanis átcsoportosítanak számos kohéziós programot a helyreállítási alapban, amik ezeknek a célnak megfelelnek. Ott különböző pénzügyi alapokat is létre kell hozni a magyar kormánynak, a Magyar Fejlesztési Banknál létrehozzák ezeket a mondjuk a háztartások energetikai fejlesztéseit tartalmazó pályázati csomagot, és akkor onnantól kezdve megindulhat a pályázatoknak a meghirdetése.
3: Sok család aggódhat, hiszen napokon belül lejár a határideje az 5 éve zajló napelemes pályázatnak. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke szerint még mindig vannak elakadt projektek, de ennek nem műszaki oka van, hanem adminisztratív és pénzügyi. A probléma az, hogy a pályázóknak a kivitelező cégek helyett olyan pénzt kellene visszafizetniük, amelyet sosem kaptak meg. Szilágyi László határidő hosszabbítást és gyors kivitelező váltást sürget.
7: Támogatni kell őket abban, hogy engedélyezzék ezeknek az elakadt pályázatoknak a kivitelező váltását, az új kivitelező hozzáférjen a forrásokhoz, és akkor ezeket meg lehet gyorsan csinálni. Fontos itt például még azért kiemelnék az energiaszolgáltatókat is, hogy a villanyóráknak az átvételét is meg kell csinálni, vagy a villanyóra cseréket is nagyon gyorsan. Tehát nekünk az volt a javaslatunk többek között, hogy egyéb prioritásban előre ezeket az elakadt napelemes beruházásokat. Sajnos mindenképpen halasztani kell. Egyeztetés alatt van akár egy 3 hónapos határidő kitolás és szeptemberi új határidő meghatározása, és hogyha ezt elfogadják, és mellette pedig engedik a kivitelező váltásokat, és egy egyszerűsített adminisztrációt, illetve az energiaszolgáltatók tényleg gyorsan az óracsevéket megcsinálják, akkor gondolom, hogy meg lehet menteni még ezeket a pályázatokat.
3: Nagyjából 25 ezer babaváró hitelnél jár le a határidő. Ha nincs gyermek, milliós kamattámogatást kell visszafizetni. Amennyiben a kabinet nem hosszabbítja meg a türelmi időt, a házaspároknak ezt egy összegben kell megtenniük. A bank 360 szakértője szerint várható, hogy a kormány valamilyen engedményt tesz majd, vagy határidőt hosszabbít. Ugyanakkor a jegybank nem tartja kockázatosnak a problémát, hiszen a teljes hitelállomány csupán 1,8%-ára vonatkozik ez a 25 ezer szerződés. Vradzsovics Ritát hallják.
8: Itt alapvetően arról van szó, hogy a babaváró hiteleseknek 5 év áll rendelkezésre arra, hogy teljesítsék a gyermekvállalást, és 2 évvel ezelőtt ugye ezt az 5 éves határidőt 2 éve meghosszabbította az előző kormány egészen 2026. július 1-ig, és ez a határidő fog most lejárni mindenkinek, aki ugye 2019-ben, 20-ban vagy 21-ben ugye az első 2 évben vette fel a babaváró kölcsönt, és az ő számukra állszan annak a veszélye, hogyha nem teljesítik eddig a gyermekvállalást, akkor ő vissza kell fizetni az eddig igénybe vettő kamattámogatásnak az összegét. Ez azoknak, akik még az első hónapban adták be az igénylést, ez akár meghaladhatja 3,5 millió forintot is.
3: Nagyot nőtt az amerikai infláció májusban, amiért elsősorban az energiaárak emelkedése volt felelős. Éves alapon 4,2% volt az előző havi 3,8%-ot követően. A maginfláció enyhén emelkedett 2,8-ről 2,9%-ra. Az élelmiszerárak 2%-kal kerültek feljebb, az üzemanyagok ára 7%-kal. A Concord vezető stratégiáját Móró Tamást hallják.
9: Összességében ez egy olyan szám, ami egy enyhén pozitív meglepetést keltett. Enyhén pozitívan reagáltak az eszközárak, a részvénypiaca nagy mínuszokból némileg feljebb mászott, és a dollár egy picit gyengült. A kamat emelésnek a valószínűségét némileg csökkentette ez az adat. Igazából azért így egy havi jó adat alapján nem lehet kijelenteni, hogy véget ért az inflációs emelkedés, de az mindenképpen szívderítő vagy bizalomgerjesztő, hogy nem volt extrém mértéke a pénzromlás ahhoz képest, amit esetleg korábban vártak egyesek, úgyhogy összességében ez egy pozitív adatnak tekinthető.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 132.231 ponton állt, és ezen az értéken végzett. A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt a nap végére. A MOL 2,4%-kal csökkent 3800 forintig, az OTP 0,5%-kal került lejjebb és 40.150 forinton zárt. A Richter 0,2%-os mínuszban 11.820 forinton fejezte be a kereskedést, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2708 forintra. A Masterplast 2,5%-kal került lejjebb 2710 forintig, a Forage 2,9%-kal csökkent 2048 forintra. 3,7%-ot veszített értékéből a Rába, 2480 forinton zárt, az Opus pedig 398 forinton stagnált a nap végén. A Bitcoin jelenleg 61.943 dolláron és 72 centen áll, 4%-os lassú emelkedésben. Az Ethereumot pedig 1.639 dolláron és 89 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 72 fillér, egy amerikai dollár 307 forint 98 fillér, egy svájci frank 385 forint és 43 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,3%-kal emelkedik, a milánói börze és a madridi IBEX 0,2%-kal áll a pozitív tartományban, a frankfurti DAX 0,7%, a párizsi CAC 0,2%-kal csökken. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 0,9%, az S&P 500-as 0,7%, a Nasdaq Composite 1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal erősödik, 90 dollár 21 centen áll, a Brent jegyzési ára 1,8%-os pluszban 93 dollár 7 centen. Egy uncia aranyért 3,2%-os csökkenés mellett 4147 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
3: Estig marad a napos, derült idő, aztán éjjel egyre többfelé kell esőkre, záporokra, zivatarokra számítani, néhol komoly jégesővel. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk mai adásában vendégünk lesz a közelmúltban életműdíjjal kitüntetett fotográfus Horváth M. Judit, akivel többek közt a forradalmakról beszélgetünk. Ismét palota koncertet rendeznek Kolozsvár főterén a Bánfi palotában, Plesa Róbert operaénekes szervező mesél Erdély egyik legfontosabb nyári szabadtéri rendezvényéről. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Kedves hallgatóik, a vendégem Horváth M. Judit, fotós, fotóművész, aki a közelmúltban életműdíjat kapott még hozzá a Magyar Fotóművészek Szövetségétől, amihez ezúton is gratulálok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia!
5: Én is köszönöm, hogy beszélgethetünk.
4: Viszont arra gondoltam, hogy hát rádióban, meg podcast formában beszélgetni fotókról azért az hát fél siker, tehát nyilván ennek sokkal jobban megfelelne, vagy erre a célra sokkal jobban megfelelne egy dokumentumfilm, ahol meg lehet nézni ezeket a fényképeket. Ugyanakkor hát te nem fukarkodsz az internettel, tehát tulajdonképpen a te munkáidnak én azt gondolom, hogy minimum az 50%-a, de talán több is, az megtalálható fönt a neten, különböző oldalakon, tehát aki rákeres arra, hogy Horváth
5: M. Judit, az... hogyha bárki kíváncsi, beírja a nevemet a Google-ba, és ott vagyok.
4: Pontosan. Ráadásul azért is érdemes a te oldaladat követni, mert te nem csak a saját képeidet osztod meg, sőt, azokat osztod meg kevésbé, hanem abszolút fölhívod a figyelmet nemzetközi, illetve magyar fotóművészekre, fotográfusok munkáira, tehát csinálsz egy ilyen, nem is tudom, hogy mondják ezt, felvilágosító vagy oktatási programot, ha úgy tetszik.
5: Nekem ez egy játék, egy ilyen képi asszociációs játék. Épp a múltkor írtam a Féner Tamásnak egy kommentjére, hogyha látok egy képet, akkor eszembe jut róla egy másik kép, és akkor az összefüggéseket, asszociációkat keresem, és ezt én nagyon-nagyon élvezem, de nem csak én, hanem azok, akik követik az oldalamat, és nézegetik ők is.
4: Hát ez abszolút így van, ezt tanúsíthatom. Viszont Judit, arra gondoltam, hogy amiről érdekes lenne beszélgetni, az az, hogy tulajdonképpen a te hát életedben, karriered során, hogyha úgy tetszik, a fotóművészetben volt hát minimum három forradalom. Ugye a harmadikat most éljük, arról majd meglátjuk, hogy mennyit beszélgetjük, palota forradalom, hogy úgy tetszik, de az első azért az volt, amikor bejött a színes kép, a színes film, és te, aki azért elsősorban fekete-fehérben alkottál, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy a mai napig is ez áll a szívedhez közelebb, azért ezzel a dologgal meg kellett barátkozni valamilyen szinten. Nem tudom, hogy jött ez be neked. Nyilván, hogy egyébként a színes az nagyon régóta létezik, csak nagyon drága volt, meg nem is nagyon használták így a mindennapok során, ha én ezt jól mondom.
5: Nagyon megváltozott a képi kultúra. Én fekete-fehéren nőttem föl, színes fotót, az inkább városképek, meg reklám fotókban láttam, de azóta, mióta ilyen gazdag választékkal kínál meg minket az internet, azóta nagyon sok olyan fotós van a kedvenceim között, akik már korai 50-es, 60-as években színes fotográfiával foglalkoztak, és nagyon izgalmasak. Szolleitertől elkezdve sorolhatnám, hogy ki mindenki dolgozott, amikor tényleg nagyon drága volt a nyersanyag, de nekik valahogy a színes állt közelebb a világukhoz. Amióta a fekete-fehér fotográfiáról én is átértem a színesre, ez az első munkám a Csalóka látszat volt, 2011-ben voltam annak nagy kiállításon belőle. Onnantól számít az, hogy én tulajdonképpen onnantól számolom, hogy gyakran, sőt, mivel mobiltelefont használok többnyire, leraktam a kamerát, mert sokkal könnyebb és kényelmesebb.
4: Hát meg van egy ilyen mondás, hogy the best camera is the camera on you, tehát a legjobb kamera az, ami nálad van, ami mindig nálad van, és hát hiába ez a telefonunk.
5: Ezt én úgy szoktam mondani, hogy a legjobb kamera az a szemembe van beépítve, mert hogy képekben látom a világot, és ez nekem nagyon jó. Jó érzés, hogy a, most már nem is kell lefényképeznem, mert a Robert Frank mondta annak idején, és ez egy kedvenc idézetem tőle, hogy nem kell mindent lefényképezni.
4: Viszont fontos mondat,
5: beégnek a fejedbe, a retinádba azok a képek, amiket nem csináltál meg, de emlékszel rájuk, és ez vizuális örömforrás tulajdonképpen, a látás gyönyöre Petri után szabadon.
4: Abszolút. Judit, nagyon könnyűt és egyben nagyon nehezet kérdezek. Hogyha el kéne mondanod fiataloknak, diákoknak, tizenéveseknek, huszonéveseknek, hogy mi az alapvető különbség a színes és a fekete-fehér között a fotós szempontjából, akkor hogy tudnád ezt megfogalmazni?
5: Hát a fekete-fehér az egy abstrakció, mert színesben látjuk a világot. Tehát az már egy abstrakciót, egy bonyolultabb gondolkodást igényel, de annyira hozzá lettünk szoktatva a fekete-fehérhez, hogy utána időbe telt, mire megbarátkoztunk a színesen. Most viszont fordult a kocka, mert zömében színes képeket látunk az interneten. Tehát ez szerintem előbb-utóbb ki fog egyenlítődni, mert egyre többen térnek vissza a fiatalok közül is az analóghoz.
4: Hogyne,
5: és
4: abszolút.
5: Én most már lassan 10 éve fényképezem a teraszomat a mobiltelefonommal, és vannak képek, amik azt kívánják, hogy színesbe rakjam föl őket, és van, aminek kifejezetten az áll jó, hogyha a fekete-fehér, és én ezt szeretem váltogatni, mert nekem ez így érdekes. Ha csak színes lenne, vagy csak fekete-fehér, akkor lehet, hogy elunnám, de most már sajnos eluntam a teraszomat, és egy kicsit szomorú vagyok, mert minden alkalommal, amikor lezárul egy ilyen hosszabb munka vagy projekt, nem is nevezném igazán munkának, hanem örömszerzés, akkor kell magamnak keresni valami új dolgot, amitől boldog leszek, ami örömöt okoz.
4: Hát itt a nyár, és akkor ez újabb témákat kínál, gondolom én.
5: Hiszen... Ez nem évszakfüggő,
4: Igen, de talán helyfüggő, tehát akkor többet lesztek vidéken, és akkor talán más témák is adódnak, de ez lehet, hogy csak ilyen kósza ötlet, bocsánat.
5: Hát én nagyon el vagyok ilyenkor mindig bizonytalanodva, amikor véget ér egy ilyen idézőjelben leszerelem, mert mindig azt hiszem, hogy vége, hogy elmúlt, hogy nincs tovább, hogy nem. De aztán meg egyszer csak jön valami, és akkor elcsábít a képcsinálás öröme, gyönyöre, és akkor lesz kép belőle. És az egy jó érzés, meg képet csinálni, vagy már bármilyen kreatív dologba belefogni, és látni az eredményt, hogy ezt én csináltam, hogy erre képes vagyok, az egy nagyon jó élmény az embernek, attól kerek a világ.
4: Ez így van. De visszakanyarodnék még egy picit a fekete-fehér színes témánkhoz, mert mondtad, hogy van olyan kép, ami ugye utólag a fekete-fehéret kívánja, valahogy így fogalmaztál, és
5: igen,
4: akkor azt színesből átrakod fekete-fehérbe. Ezt meg lehet fogalmazni? Hogy miért kívánja? Mi az, amit sugároz az a kép?
5: Nem. Én nem tudom, és nem is akarom, csak egyszerűen ránézek, és ahogy komponálok, az se tudatos, hanem tudom, hogy ha minden a helyén van egy képen, azt szoktam mondani, ha nem billeg a kép, hanem kiegyensúlyozott harmónia van benne vizuálisan, tartalmilag, akkor az jó. És nem igazán szeretem szavakba önteni, vagy szavakba foglalni, hogy mit miért csinálok, mert ez egyfelől egy tudatos tevékenység, de másrészt meg irányíthatatlan, megmagyarázhatatlan. Szóval egyszerűen csak olyan, mint a szerelem, hogy jön meglátni, megszeretni, és aztán van, hogy az ember elengedi, mert azt mondja, hogy nem az enyém, nem az én képem. De amit mondtál az előbb, hogy én örömmel osztok meg más fotósok képeit is, mert hogy nekem azáltal, amikor megosztok egy fotót, általában egy fotót szoktam megosztani, nem sorozatokat, mert olyan iszonyú mennyiségben zúdul ránk a képi információ, ahogy egyszerűen feldolgozhatatlan. Szóval, hogyha megosztok egy fotót, az egy kicsit olyan, mintha az enyém is lenne azáltal, hogy az én oldalamon van. Viszont gyakran van olyan, hogyha mégis a saját fotómat osztom meg, hogy arra meg úgy tudok nézni, mintha nem is az enyém lenne.
4: De szép.
5: Hanem úgy, hogy ez egy jó kép, hogy ezt érdemes volt megcsinálni, meg érdemes volt továbbadni, meg megmutatni. Mert képet csinálni is jó, de képet nézni is. És én nem ragaszkodom feltétlenül csak a fotográfiához, mert én nagyon szeretem a képzőművészetet is. Ugyanúgy, mint a zenében mindenevő vagyok, a képzőművészetben is az a vizuális gyönyör, az a vizuális öröm, ami motivál, hogy meghallgassam, újra meghallgassam, újra megnézem, és akkor az enyém.
4: Uh-huh. Fotóművészként tudatosan tanultál a képzőművészektől? Mert tudat alatt nyilván az emberre hat egy csomó minden. De volt-e olyan, hogy egyszerűen ellestél egy kompozíciót, ellestél egy akár színhasználatot,
5: Nem. Így tudatosan sose elestem el semmit, és nem volt egy elhatározás, hogy na ezt én is megcsinálom, hanem gyerekkoromban én nagyon jól rajzoltam, meg nagyon fantasztikus rajztanárom volt, és általános ötödiktől olyan művészettörténelmet tanított nekünk, amit a lányaim később a gimnáziumban tanultak, szóval ő nekem nyitott egy ajtót a világra, vagy egy ablakot, de anyám, aki szintén nagyon érzékeny volt, és szépen rajzolt, énekelt, szóval ő nagyon sokat mesélt, meg foglalkozott velünk.
4: De ha már itt tartunk, mennyire volt neked nehéz az indulás? Ugye nem titok, hogy te roma családból származol, nagyon-nagyon sokat foglalkoztál is romákkal a fotóidon, de hogy tulajdonképpen ugye a te férjed Stalter György, és tőle tanultad a szakmát, hogyha
5: igaz. Saját mesterem volt, úgyhogy én hivatalosan nem jártam iskolába, nem tanultam fényképezni, Gyuri tanított engem, és valószínű, hogyha mi nem kerülünk össze annak idején, akkor én nem hiszem, hogy fényképezni kezdtem volna. Hmm. Úgyhogy ez egy szerencsés véletlen volt.
4: Hát igen, bár véletlenek nincsenek, ugye, mint tudjuk, de hogy akkoriban, hogyha én jól gondolom, akkor ez nagyon kevés női fotográfus volt.
5: Hát jóval kevesebb, mint napjainkban, de azért voltak, és a hazai fototörténetben is nagyon sok emblematikus fotográfus, fényképésznő megtalálhatók a munkái a 20-as, 30-as évektől kezdve, és aztán később is. A fotoriporterek között volt kevesebb, mert ez egy olyan férfias foglalkozás volt, de most már itt is jönnek a csajok.
4: Úgy. Jaj, abszolút.
5: Szuper jó,
4: abszolút.
5: Fiatal fotoriporterek, fotográfusok vannak.
4: Abszolút. És ha már itt tartunk, akkor rátérnek a második forradalomra, vagy palota forradalomra. Hogy
5: még azért térjünk vissza erre a fekete-fehér más világanyagunkra, amit a Gyurival közösen csináltunk, és 98 könyv is jelent meg belőle más világ címe. Én egy asszimilálódott cigány családban nőttem föl, ezt nagyon sokszor elmondtam, és nagyon-nagyon sokáig tartottam, míg én el tudtam fogadni a származásomat. Szóval ez nagyon nehéz volt nekem. És aztán megint egy szerencsés véletlen folytán egy cigány kulturális magazinhoz, az Ámárodromhoz kerültem, és akkor döbbentem rá, hogy mennyire vagyok cigány, és hogy mennyire nem vagyok cigány. És a múltkor beszélgettem Rédei Ferivel, aki a fotóriporterek öreg doájánja, és akkor ő mondta, hogy ő érzelmileg zsidó. És akkor jöttem rá, hogy én érzelmileg vagyok cigány, mert egy csomó minden, az érzelmeim, ahogy engem a nagyanyáim, a szüleim neveltek, az a cigány gyökereimben lelezzik, szóval onnan indul, de közben annyi minden hatás ért az életem során, hogy én nem vagyok egy autentikus cigány ember, de ha nem lettem, ha nem cigány családba születtem volna, akkor is olyan érzékenyen, szociálisan érzékenyen érintett engem az a felfoghatatlan, megemészhetetlen nyomor, amivel a cigánytelepeken találkoztunk, hogy persze a saját épülésem szempontjából volt fontos az, hogy én vállaltam a származásomat, hogy önazonos vagyok most már magammal helyel köze, de ha nem lettem volna az, aki vagyok, szerintem akkor is hasonló képeket csináltam volna, mert a Gyuri egy sváb családból származik, és az indítatás, a kiszolgáltatottság, a reménytelenség, a hihetetlen mély nyomor, az minden jó érzésű embert megindít, és hogyha még valahogy ezt dokumentálni és tudod képen, szóban, akkor az azt hiszem, hogy fontos és hasznos lehet számodra is, meg a közösség számára is, akikről a munkáid szólnak.
4: Te Judit, ugyanezeket a fotókat, amit a más világban csináltatok, meg tudnátok most is csinálni? Tehát változott valami itt a helyzet?
5: Nem tudtánk megcsinálni, változott a helyzet, és mi is változtunk. Uh-huh. Úgyhogy a saját változásunk is egyrészt a korunknál fogva sem, meg amiről az előbb beszéltem neked, hogyha az ember lerak egy munkát, egy dolgot, akkor az úgy lezárul. Uh-huh. Szóval nincs, az úgy kerek egész, hogy nagyon... És ahogy nem léphetsz bele kétszer ugyanabba a folyóba, valószínű, hogy tudnánk most is, de akkor mi, amit erről el tudtunk mondani, azt mi elmondtuk, és sajnos eltelt 30-40 év, és nagyon kevés változás tapasztalt.
4: Igen, erre vonatkozott a kérdésem.
5: De sokan fényképeznek. Telepeken is, és nem telepeken is, és a miénk fekete-fehér volt, és elég szomorú képet, látleletet adott a 90-es évek hazai cigányságának az életéről, de most már megjelenik a színes fotókon, itt most Meleg Noémi napsugár munkáit, de sok mindenki más munkáit is megemlítettem, hogy megjelenik a színesbe egy másfajta gondolkodás. Aha. Is. Meg hát talán a remény, hogy reménykedjünk, hogy ha nem is már holnapra, de lassan csak változik, és jobb lesz mindenkinek, és közöttük a cigányoknak is.
4: Ha már itt tartunk a fiataloknál, akkor rátérnék a második forradalomra, vagy palota forradalomra, ahogy te fogalmaztál, és ez volt ugye az analóg digitális. És nyilván ennek van egy anyagi része is, hiszen gyakorlatilag ingyenessé vált a fényképészet, ha úgy tetszik, már mint a nyersanyag része a dolognak. Nyilván kikerült a dologból az egész kémia, ami egyrészt gyönyörű, másrészt elképesztő pepecselés, és hát nagyon kockázatos is, gondolom, neked is voltak baleseteid, úgymond, hogy fényt kapott a film, vagy túlhívták, vagy nem tudom,
5: ilyen,
4: bármi.
5: Ilyen baleseteim voltak, de a Gyuri archívumát válogatja most már évek óta, és ő folyamatosan laborál, és ő nagyon-nagyon szeret laborálni, órákat, napokat tölt el a fekete-fehér film laborálásával, meg előívással, mert nem annyira, hanem az archívumból válogat olyan képeket, amiket korábban nem nagyított le, mert nem tartott fontosnak, de az idő az egy nagyon érdekes faktor a fotográfiában, hogy más szemmel nézed, amit mondjuk 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt csináltál, és akkor fölértékelődik, és abból egy érdekes válogatás születik, mert a Gyuri is tervez egy ilyen kiállítást, talán közös kiállításunk is lesz az anyagainkból.
4: Ó, de jó.
5: Úgyhogy Úgyhogy tervek azok vannak, hát majd meglátjuk, hogy lesz hozzá paripa, pénz, fegyver, és akkor megcsináljuk.
4: Igen, laborálni ez csodálatos dolog, aki csinálta, az soha nem felejti, de más az, amikor...
5: Én nem találtam sosem.
4: De nem azt, szerettél? Nem.
5: Nem, nekem egy szenvedés volt. Aha. Nekem az volt öröm, amikor előjött a kép.
4: Hát igen, az a varázslat.
5: Az egy varázslat, igen. Az tényleg, de amíg odaig eljut az ember, az egy sziszifuszi.
4: Hát abszolút sziszifuszi, meg más az, amikor az ember tényleg így utólag ráérősen és átnézi az archívumát, meg más az, amikor gyakorlatilag kényszerből és határidőre kell nagyon gyorsan megcsinálnia a dolgokat.
5: Azt én nagyon-nagyon szenvedtem. Azt szoktam mondani, hogy asztalnál meghaltam, mert amikor ilyen muszáj feladatok voltak, azokat én mindig nyögve nyelve teljesítettem egy olyan közepes átlagszinten, de igazán akkor tudtam jól csinálni, amikor szabadon saját magamnak fényképeztem, és ez a mai napig így van.
4: Na, és akkor bejött ugye a digitális fotó, aminek hát azt gondolom, hogy az lett az egyik ilyen mellékhatása, hogy úgy tetszik, hogy ugye hát nem volt semmi se drága, tehát az ember analóg filmnél azért meggondolta egy kocka, két kocka, három kocka, tíz kocka. Itt ugye annyit lő az ember, amit akar, és ettől egy elképesztő vizuális cunami gerjedt, ami ez tulajdonképpen ömlik ránk folyamatosan, és gyakorlatilag az ember a saját archívumát nem tudja karbantartani, tehát a saját telefonja telik
5: hát
4: be
5: igen, képekkel. Amennyit kaptunk a digitális fotográfia által, megkönnyítette egyrészt az életünket, másrészt meg elvette azt, hogy fókuszáltan figyelmet fordítsunk egy-egy képre, és de hát ezt a kor hozta magával, úgyhogy lehet ellene ágálni, de lelassulni az nagyon nehéz, mert tényleg ebbe a két cunamiba egyszerűen, de nem csak a fotográfiára vonatkozik, hanem ez az élményhajház, vizuális kultúra, amiben benne élünk, ez hát nem igazán az én világom. De azt hiszem, hogy nagyon sokakat terhel, hogy azt szoktam mondani, hogy tele van a Winchesterem. Nem tudok többet befogadni, úgyhogy muszáj dilitálnám. De a fontos, épp ma olvastam a Hanvasnak egy idézetét, hogy az igazán fontos dolgok, könyvek, képzőművészeti alkotások, azok megmaradnak bennünk, és azok elkísérnek minket.
4: Hát ebben abszolút igazad van, de ugyanakkor azt is a technológia védelmébe kell, hogy elmondjam, hogy ma már azért gyakorlatilag a, nem tudom, 15 éves, 15-18 éves korosztály, az ír, olvas, vág. Tehát a videózás, a vizuális kultúra, az alapvető készségszinten van jelen náluk, tehát gyakorlatilag fölnő egy generáció, aki úgy kezeli a videót, ahogy egyébként, nem tudom, szoroztunk meg, összeadtunk a mi gyerekkorunkban.
5: Hát, igen, megváltozott a kor, megvált. Egy csomó mindent tudnak, amit mi nem tudtunk, vagy nem tudunk, és nagyon sok mindent nem tudnak, amit mi tudtunk. Hát az lenne jó, hogy a generációk tudása valahol összekapcsolódna, mert régen értéke volt annak, amit az öregek tudtak. Most már bármiről szó van, utána keresel az interneten, és puff, már mész is tovább. Szóval a személyes kötődések, kapcsolatok, az nagyon sokat.
4: Ebben neked igazad van, de én azt gondolom, hogy pont a személyes kapcsolatokban, vagy az érzelmi problémáknál azért még mindig nagyon jól tud jönni az idősebb generáció tanácsa, akár egy szerelmi problémánál, most mondtam valami egyszerűt.
5: Ja, és látod? Akkor nem a ChatGPT-vel beszéled meg, hogy mi a gyógyíra. Igen, nekem is érdekes volt a találkozásom Atakandóval, aki 101-2 éves koráig, ő magyar származású fotográfus volt, és fantasztikus életút állt mögötte, és amikor én találkoztam vele, akkor 40 lehettem, ő meg jó, már akkor is jóval több, és akkor néhány napot, órát együtt töltöttem vele, és az nekem nagyon-nagyon jó volt.
4: És akkor tőle tanultál valamit, vagy ő átadott valamit? Vagy egyszerűen csak az érzet volt olyan erős, vagy az ő kisugárzás, hogy jó volt?
5: Az ő kisugárzása, mert egy fantasztikus nőszemély volt, és megjárta az őserdőt, és egyik kontinensről költözött át a másikra, szóval nagyon gazdag élete volt, az élettapasztalata, meg a derűje az élete kapcsolatban, az nagyon, nagyon fontos volt, és mély nyomot hagyott bennem. Van egy csodálatos portréja, azt hiszem a fia készítette róla, akkor már olyan 100 év körül volt, és csupa ránc, és belenézel az arcába, és a szeméből tükröződik az az életszeretet, az a derű, hogy élni jó, élni szép.
4: Csodálatos.
5: Tényleg fantasztikus nőszemély volt.
4: Na jó, rátérnék akkor az utolsó forradalomra, ha úgy tetszik, ami most zajlik, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz róla. Ugye ez az AI és a mesterséges intelligencia, és most tekintsünk el attól egy pillanatra, hogy jelenleg per pillanat milyen minőségű képeket csinál, vagy nem csinál, illetve milyen minőségű képeket csinál, vagy hogy ezek mennyire ízlésesek, vagy nem azok, hiszen ez a túl oldalon lévő emberen múlik jelenleg még valamelyest, de hogyha úgy tekintek erre, hogy tulajdonképpen úgy tudok fényképezni, hogy nem kell semmit lefényképeznem, mert megszületik bennem egy kép, akár úgy, mint egy képzőművészben, és én ezt le tudom generálni. Hogyha így tekintek erre, mint egy ilyen kvázi fotóművészetre, akkor erről neked mi a véleményed?
5: Hát igazán én nem ismerem, meg már nem is fogom megismerni, és nem is izgat. Látok AI-jal készült képeket, és hát van, aki jól csinálja. Ez egy eszköz, és a kreativitás az mindig az ember a kezében van, aki ezt az eszközt használja, hogy mi sül ki belőle, hát az a jövő zenéje, de én szeretem a húsvér dolgokat, történeteket látni képen. A jövő zenéje. Előbb-utóbb megbarátkozunk vele, de azt hiszem, hogy önálló produktumot sose fog létrehozni. Mindig kell, hogy mögötte legyen az ember.
4: Reméljük. Reméljük, hogy így lesz. Jól van. Judit, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálok az életműdíjathoz, amit a Magyar Fotóművészek Szövetségétől kaptál. Annyit még árulj el, hogy esetleg mondtad, hogy készültök különböző kiállításokra. Van-e olyasmi, amiről már beszélhetsz? Azt gondolom, hogy ugye a Fotóművészeti Nemzeti Szalon, a Műcsarnokban, gondolom,
5: igen,
4: ott lehet találkozni.
5: Ott mind a ketten, a Gyuri is, meg én is ott leszünk néhány képünkkel, úgyhogy a többi kiállításunk meg még lóg a levegőben, mert attól függ, hogy kapunk-e a megvalósításához támogatást.
4: Na, hát én nagyon drukkolok, meg azt is kéne, hogy mondjam, hogy biztos vagyok benne, de hát semmi nem biztos, de azért azt gondolom, hogy titeket azért csak fognak már támogatni egy kiállítás erejéig, vagy néhány album erejéig, mert azért az is fantasztikus.
5: Hát az még reménytelenebb, mint a kiállítás, de majd meglátjuk.
4: De reménykedjünk, jó?
5: Így van.
4: Legyen ez a végszó.
5: Jó, Judit, és köszönöm, hogy megkerestél, köszönöm, hogy beszélgettünk, és köszönöm a gratulációt is. Bár írtam az egyik posztomban, hogy én mindig zavarba jövök a díjaktól, de aztán egy idő után megbarátkozom velük.
4: Horváth M. Judit fotóművésznek nagyon szépen köszönöm. Szervusz.
5: Én is köszönöm. Szervusz.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: Mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, van Kolozsváron egy fantasztikus hagyomány, ugyanis a Bánfi palotában, a főtéren minden nyáron van egy úgynevezett palota koncert, és ennek a szervezője nem más, mint Plesa Robert opera énekes, aki itt is van a vonalban. Szia Robi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Szia, köszi a meghívást.
3: Úristen, hát már több mint 10 évet csinálod, ugye, hogyha jól emlékszem?
4: Hát igen, volt egy kis szünetem, miért 10 éve kezdődött ez a hagyományos rendezvénysorozat. Kollégámmal közösen szervezzük, hegedűművész kollégámmal, Gyenge Zoltán Balázssal, akivel a budapesti palota koncertet látva, sétálva a várból az autó felé eszünkbe jutott, hogy milyen jól mutatna Kolozsváron is egy ilyen rendezvény, és rá egy évre 2018-ban már megszerveztük az első palota koncertet Kolozsváron, és íme most készülünk a 8-ra.
3: Aha, akkor több mint 10 éve, csak hogy a Covid miatt gondolom ott maradt egy kis hiátus.
4: Igen, ott volt egy kis zavar, de hál' Istennek utána sikerült továbbra fejleszteni a hagyományt.
3: Na, aki még nem járt ott, vagy nem ismeri Kolozsvárnak ezt a szegletét, mondjuk nehéz nem ismerni, hiszen a főtéren van, annak elmondhatjuk, hogy ez egy csodálatos barokk palota, de hogyha jól tudom, most van ezzel egy kis gáz, már hogy így fejezzem ki magam, mert hogy itt a Szépművészeti Múzeum van, de a Bánfi örökösöknek valami utolsó leszármazottja, az most ezt visszaszerezte? Hogy áll ez a dolog most?
4: Hát ott lényegében a Szépművészeti Múzeum működik, ez Kolozsvár 0. kilométer kövénél van, a Mátyás király szobortól pár méterre.
3: Igen, igen, igen.
4: És egy gyönyörű, gyönyörű palota, gyönyörű udvarral, és ezt visszaszerezték valamilyen úton, módon, bizonyos szinten. Hát nem a Bánfi

0: Örökösök, hanem ott van egy egész jogi menet, de ezt pontosan nem tudom elmondani,
1: Nyilván
0: de a
1: nem is
0: lényeg az, hogy
1: kérlek erre.
0: a lényeg az, hogy egyelőre még a Szépművészeti Múzeum fennhatóság alatt van, és elég kedvesen és elég nyitottak voltak az első perctől az ilyen jellegű kezdeményezésre, mivel addig 2018-ig magyar jellegű kezdeményezés nagyon kevés volt, úgyhogy valahogy jól is esik látván, hogy most egyre több magyar jellegű ilyen kezdeményezés van a főtéren és azon az udvaron, azután a Magyar Napok is, kolozsvári Magyar Napok is több rendezvényt szervezett az udvaron, a könyvhét is ott van, a Magyar Könyvhét, úgyhogy
1: igen.
0: Úgy érezzük, hogy azt az udvart kezdtük használni, a Palota
1: Belaktátok.
0: Még jobban, még bátrabban próbálják a magyar jellegű rendezvények kapcsán is használni.
1: Világos. Robi, ez 100% szintiszta operett, amit itt játszotok, vagy előadtok?
0: Hát egy az egyben, merem azt mondani, a budapesti Palota koncertnek a kis testvéreként képzeltük el, és természetesen a kolozsvári és az erdélyi operett játszás hagyományaival kiegészítve. Persze egy-két érdekesség bekerül egy kis daljáték, bekerül egy kis opera részlet, bekerül egy kis musical részlet, mely magyar vonatkozású, de alapjában véve operett. Sőt, nemrég játszottunk ilyen úgymond Strauss műveket, ilyen a magyar, mely nem feltétlenül operett repertoár, de egy ilyen szabadtéri gálán nagyon jól megállja a helyét.
1: Szívdobogtató mindenképpen. De Robi, nem tudom, hogy te hogy látod, nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy valahogy ez a műfaj, az operett, az Erdélybe népszerűbb, mint kis Magyarországon. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka, vagy egyáltalán, hogy igazam van-e, de biztos, hogy talán erősebb a nosztalgia egyfajta ilyen hátabb, nevezzük monarchiának, vagy egy korszak iránt, nem tudom, hogy látod ezt?
0: Én azt nem tudom felmérni, hogy Magyarországon mekkora ennek a népszerűsége, ha bár tudomásom szerint a legnépszerűbb színházak játszanak operettet, sőt
1: hogyne,
0: Budapesten
1: persze.
0: Egy különálló színház is létezik, mely operett színház nálunk, az operettet általában...
1: De vidéken meg vannak operett fesztiválok is, például Veszprémben, tehát ez mindenütt nagyon
0: a
1: népszerű.
0: Igen, a Rátódi fesztivál, hallottam róla, és fel is léptünk valamikor 2-3 éve ezen a fesztiválon, úgyhogy ismerem. De nagy népszerűsége van szerintem Magyarországon is. Itt természetesen Erdélyben a színházak játsszák, illetve Kolozsváron, különösképpen a Kolozsvári Magyar Opera az egy olyan intézmény, mely fel kell vállaljon minden műfajt, és nagyon sikeresen a játsz az opera mellett az operettet, de emellett persze balettet, és az utóbbi időben musicaleket is játszik, úgyhogy itt van egy folytonosság az operett játszásnak.
1: Sőt, hát áruljuk el, hogy a beszélgetésünk előtt rákérdeztem, hogy Novák Péter rendezésében a Jesus Christ Superstar, ugye nem véletlenül mondom angolul, mert angolul is játszátok, egyébként ez például Magyarországon szerintem nem, nehezen lenne elképzelhető, de ti az eredeti szöveggel játszátok, és mostanában lesz ugye egy szabadtéri előadás is.
0: Igen, egy nagyon sikeres közreműködés volt a rendezővel, és valószínűleg, hogy azért is döntött az angol nyelvjátszás mellett, mivel a román közönséget is így bevonzhatja az előadásra, és ilyen szempontból még univerzálisabb lett az a közönség, mely élvezheti a darabot és értheti a darabot, habár a sztorit szerintem mindenki ismeri, de nagy sikerrel játsszuk. Ez egy országos premier volt, szóval Romániában úgymond hivatalos intézmény, lehet, hogy ilyen különböző kisebb diákcsoportok vagy más jellegű társulatok még próbálkoztak
1: persze.
0: A darabbal, de hivatalos intézmény tudomásom szerint nem próbálkozott, úgyhogy a Kolozsvári Magyar Opera volt az első, aki bemutatta országszinten ezt a darabot, és voltunk vele a Bukaresti Fesztiválon is, nagy sikerrel játszottunk.
1: Igen, ezt hallottam.
0: Ez egy sikeres közreműködés volt a rendező és az intézmény között.
1: Na, szuper. De akkor kanyarodjunk vissza a Bánfi Palota koncertekhez. Ugye nem tudom, hogy mondtam, a július 5-én lesz, és akkor mesélj kérlek, mit lehet látni, hallani. Nyilván lesznek a legnagyobbak, Lehár, Huszka Jenő, Kálmán Imre. Igen, de mi lesz még? És kik lesznek az előadók?
0: Mikor elmondtad, hogy beszélgetünk erről, akkor egy kis statisztikai adatot is néztem, úgy értve, hogy ez a 8 év alatt már több mint 170 külön operett szám hangzott el, ami szerintem ilyen 12-13 teljes operett zenei anyaga, ami nem semmi ilyen szempontból.
1: Hát nem.
0: Oda tennék valakit így kapásból mondjuk 13 operettet, lehet, hogy bajba kerülne. De sikerült mindig az újat nagyon ismerttel úgy kombinálni, hogy az a néző, aki természetesen látta a Csárdás királynőt, a Marica grófnőt, a Mágnás Miskát, és sorolhatnám, az kapjon olyan újdonságot is, melyet lehet, hogy élőben sosem látott, és erre ez a koncert mindig nyitott volt, és ilyen szempontból, sőt, még van egy nagyon kedves kollégánk, Konrád Csaba, aki ha hiányzik bizonyos szinten a hangszerelés, azt bevállalja is, akkor ilyen szempontból akár egyedi hangszerelésben is meghallgathatja a néző azt a zeneszámot, amit élőben lehet soha nem hallott. És emellett épp a mostani koncerten összeszámoltam, hogy 13 különböző zeneszerzőtől játszunk darabokat, és körülbelül 30 zeneszám fog elhangzani. És ekkor 10 különböző előadó művész tolmácsolásában, plusz a zenekar és a balettkar, mert nem szabad elfeledkezzünk, hogy egy élő zeneiről van szó, és akkor a zenekar, kamarazenekar, egy 14 tagú kamarazenekar fogja kísérni a szólistákat, és lesz egy külön momentumuk, úgyhogy lesz, nem lövöm le a meglepetést, de lesz egy külön zeneszám, ahol csak a zenekari kollégák fognak érvényesülni, és persze lesz egy olyan zeneszám, ahol a balettes kollégák fognak érvényesülni, úgyhogy ilyen szempontból mindenki főszerepben lesz adott momentumban.
1: Fantasztikus az előadó művészek felhozatala is, ugye többek közt itt lesz a Kossuth Díjas Fisló Mónika is, de hogy lesz két fiatal, mert van nektek egy együttműködésetek a Miklós Erika és Novák Péter által alapított Quintessencia Mesteriskolával, és onnan jön Bíró Anna és Somogyi Eszter is, ugye? Hogyan alakult ez ki, vagy hogyan jött a kapcsolat, hogyan találtatok rájuk?
0: Én nagyon örülök, mert mindig is próbálkoztunk lehetőséget adni fiatal énekművészeknek, és ez az a műfaj, ahol tényleg a tudásukat bemutathatják, mivel nagyon jók kell legyenek a fellépők ének tudás szempontjából, de mozgás kultúra szempontjából, és a műfaj ismeret szempontjából is nagyon fontos, hogy helytálljanak, mivel épp említetted, hogy a legnagyobbak mellett fognak fellépni, azért ismerjük a fantasztikus karrierjét Fischer Mónikának, és persze a kolozsvári elismert operett és opera színpadokon ismert kollégák mellett azért ez egy nagy felelősség, hogy milyen színvonalon tudod tartani a műfajt, és akkor ez a mesteriskola nagyon-nagyon ügyes diákokkal rendelkezik, és Erikával közreműködtünk akár az operában, akár a Bánfi Palota koncert kapcsán, mert ezelőtt 2 évvel volt lehetőségünk meghívni, és
1: igen,
0: elfogadta a meghívásunkat, és akkor azóta egy folyamatos közreműködésre nyitottak voltak a mesteriskola részéről is, és mi is próbálkoztunk érdeklődni, hogy vannak olyan diákok, akik a műfaj iránt érdekeltek, és tavaly is voltak diákok a mesteriskolából, és idén visszatérő meghívottunk Bíró Anna, aki még a Kolozsvári Magyar Opera tagja is volt egy rövid ideig.
1: Igen.
0: Nagy megtiszteltetés, hogy egy új bemutatkozóval is rendelkezünk, és Somogyi Eszter még nem lépett fel a Bánfi Palota koncerten, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez is egy érdekes színfoltja lesz az estnek.
1: Én biztos vagyok benne, tehát akkor arra kapacitáljuk a hallgatóinkat, hogyha van kedves idő, tegyenek egy erdélyi kiruccanást, és ha már arra járnak, mindenképpen menjenek el július 5-én Kolozsváron a Bánfi Palota koncertekre. Aki bővebb információt szeretne, nem kell semmi más tennie, csak fölmenni a Facebookra, és ott a Bánfi Palota koncertet beütni, rákeresni, és minden információt meg fog kapni. Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Plesa Robert operaénekes és a Bánfi Palota koncertek egyik szervezője, alapítója volt a vendégem. Én nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szép napot, szervusz!
0: Köszönjük szépen, és várunk szeretettel mindenkit. Sziasztok!
2: És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
4: melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a techóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Reklámot hallottak. 94.2. Trend FM. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset miatt a 17-es villamos helyett az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. A villamos a Móricz Zsigmond körtéren csak a Villányi úton áll meg. A 41-es, a 47-es és az 56-os villamos nem jár az Albertfalva kitérő és Újbuda központ között, a kimaradt szakaszon a 17-es pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Rákóczi úton. Lassú a haladás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé és a Szél Kálmán tér környékén. Németh Luca, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 18 óra van, jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba iráni infrastruktúrális létesítmények ellen az amerikai elnök Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában bírálta Teherán szerinte időhúzó tárgyalási taktikáját. Az elnök közelebb került ahhoz, hogy támadást rendeljen el iráni hidak és erőművek ellen. Szerinte Teheránnak volt esélye, hogy vezetői aláírjanak egy megállapodást és túléljenek Trump elégedetlen a béke megállapodásról szóló egyeztetésekkel. Csak nem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Suezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban. A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója alapján a Hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren át vezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Suezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Erőteljesen gyorsult az éves fogyasztói áremelkedés üteme májusban az Egyesült Államokban. Az infláció az elemzők által vártnak megfelelő mértékben emelkedett. A mutató 4,2%-kal növekedett 2023 áprilisa óta a leggyorsabb ütemben, az előző hónapban jegyzett 3,8% után. A májusi bocsorban a harmadik gyorsulás, főleg a közel-keleti háború okozta energiadrágulást tükrözve. A benzin 40,5%-kal ment fel az előző havi 28,4%-os drágulást követően. A gázolaj csak nem 60%-kal került többe, mint egy évvel korábban, szemben az előző havi 54,3%-os drágulással. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy minden eszközzel védje az orosz rakományokat a földközi tengeren, ezt az orosz külügyi szóvivő mondta újságírók előtt Moszkvában. Maria Zaharova hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenteni. Záharova szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terheli.
9: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenés mellett 132.231 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 3800 forinton fejezte be a napot 2,4%-os mínuszban. Az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintra, a Richter 0,2%-kal került lejjebb 11.820 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.708 forintra. A Masterplast 2.710 forinton zárt 2,5%-os mínuszban. A Forage 2.048 forintig jutott 2,9%-os csökkenés mellett. A Rába 3,7%-ot veszített értékéből és 2.480 forinton zárt, az Opus 398 forinton stagnált a nap végén. A bitcoin enyhén erősödik, 1,3%-kal került feljebb a kurzus, 62.444 dollárra és 93 centre. Az Ethereumot 1653 dolláron és 2 centen jegyzik, 0,8%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forintba és 26 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 308 forintot és 45 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 32 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 86 fillér, a cseh koronáért 14 forint 74 fillér. Egy angol font 412 forintba és 97 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 3%-os erősödésben, a frankfurti DAX 1%-kal, a párizsi CAC 0,5%-kal csökken, Milánó 4/10, Madrid 2/10%-kal korrigál lefelé. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 1,1, a Nasdaq kompozit szintén 1,1%-kal esik, az S&P 500-as 0,8%-kal áll a negatív tartományban. 3%-kal erősödik az olaj, mármint az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI 90 dollár 82 cent jár hordonként, a Brent jegyzési ára 2,5%-os pluszban 93 dollár 81 centen áll.
9: Időjárás jelentés.
8: Éjszaka egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, nagyobb méretű jégesőre is. A szél megélénkül, a hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
10: Szép estét mindenkinek, jó rádiózást, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Kránic Lívia ül itt a stúdióban, aki csoportvezető, vezető, szakértő, Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. És KAP szakértő is. Na, akkor ezeket rögtön magyarázza meg, legyen szíves, kedi csókom, örülök, hogy eljött hozzánk.
11: Igen, igen, üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a hallgatóságot. Kránic Lívia vagyok, az Agrár Közgazdasági Intézetnél dolgozok, tehát az az anya intézmény, ahol...
10: Ez a bázis.
11: Igen, az a bázis, ahol én most jelenleg vezető szakértő, csoportvezető vagyok. Az Agrár Közgazdasági Intézetről azt kell tudni, hogy a minisztérium az Agrárminisztérium háttérintézménye. Alapvetően közgazdászok dolgozunk ott, akik a minisztérium megrendelésére különböző háttértanulmányokat, elemzéseket, piaci elemzéseket készítünk különböző témában, tehát foglalkozunk a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, de van egy csapat, aki a társadalomkutatással foglalkozik, vidékfejlesztési témák kapcsolódnak hozzánk, de most például az asszály kapcsán nagyon sok öntözéshez, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó elemzés készül az AKIM belül. Több statisztikai rendszert működtetünk, például az agrár piaci információs rendszert, a tesztüzemi rendszert, illetve a piaci árinformációs rendszert, ezek adják alapvetően az információknak, illetve az adatoknak a bázisát. és akkor erre építve tudjuk felfűzni mi az elemzéseinket.
10: Ez volt az aki.
11: Ez az aki, így van. És az akin belül működik egy egység, egy csoport, aki kevésbé elemzéseket, sokkal inkább szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodók számára, a szaktanácsadók számára. A mi feladatunk az az, hogy a közös agrárpolitikának, tehát annak
10: az uniós közös agrárpolitikának,
11: annak az agrárpolitikának a végrehajtását segítse, ami gyakorlatilag a gazdálkodóknak a forrást,
10: hát
11: a támogatást.
10: A híd, az egyik híd, ugye? Tehát az unióból egészen a gazdákig. De így nagyon van. Sok más szereplőt is bekapcsolnak még erről.
11: Így van, próbálunk hidak lenni, tehát a KAP hálózat, az a közös agrárpolitikának a hálózati szerve, és az akin belül mi vagyunk ennek a hálózatnak az egyik támogató egysége, ami feladatunk, hogy az innovációt és a digitalizációt erősítsük, tehát hogyha van egy krízis helyzet, akkor megmutassuk azt, hogy milyen innovációs megoldások vannak, vagy arra az adott helyzetre hogyan lehet digitalizációs eszközökkel.
10: De hát, ha nincs krízis helyzet, akkor is kell az agráriumban a digitalizáció. Nagyon sok beszélgetést készítettem én is, tehát ezek az újdonságok, ezek úgy kellene, mint egy falat kenyér a magyar agráriumnak, mert különben valószínűleg nem lesz életképes a következő évtizedekben.
11: De az elmúlt időszakban sajnos krízis.
10: Igaza van, hogy mindig van valamiféle krízis.
11: Úgyhogy igen, ezekre próbálunk megoldást. Tehát alapvetően a fő feladatunk az, hogy különböző tudásátadási eszközökkel segítsük a gazdálkodókat, a szaktanácsadókat, összekapcsoljuk a különböző szereplőket, úgyhogy ennek megfelelően bemutató üzemi rendezvényeket szervezünk, workshopokat tartunk, kiadványokat írunk és készítünk, és próbáljuk eljutatni a célközönséghez. Akkor podcast beszélgetésekben veszünk részt, egyre több a videós tartalom, tehát különböző eszközökkel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a gazdálkodók egyrésztről tájékoztatást kapjanak a forrás lehetőségeiről, másrésztről pedig reagálunk az aktuális helyzetekre, illetve felkarolunk jó projekteket, olyan projekteket, amiknek az eredményeit érdemes terjeszteni.
10: Már most mondom, hogy majd beszélgettünk a műsor második felében, de lehet, hogy addig is érintjük, ugye egy innovációs versenyről, szénmegőrző gazdálkodás, ez a carbon farming, jól mondom?
11: Így van, a carbon farming most egy nagyon népszerű, divatos kifejezés, de alapvetően igen, azt célozza, hogy a talaj tápanyagtartalmát, illetve a talajnak a szénmegkötő képességét erősítsük.
10: Jó, de erről beszélünk akkor a műsor második felében. Vissza egy kicsit akkor a KAP hálózathoz, hogy mit csinálnak. Ugye akkor azt értem, hogy információt, ugye, tudást adnak át, ami jön az unióból, vagy bárhonnan valamelyik tagországból, vagy tagállamból.
11: Vagy az, akár a saját
10: vagy akár innen.
11: Projektjeinkből. Igen. Tehát ami támogatást kap, van egy jó eredmény, akkor azt próbáljuk.
10: Jó gyakorlatok, visszajelzések, világos. És ugye ez a hálózat, ez három fő támogató egységre épül, ugye ez is fontos lehet.
11: Igen, fontos az, hogy ezt nem mi csináljuk egyedül, hanem van egy úgynevezett zöld támogató egység, és van egy vidéki és térségfejlesztési támogató egység. A vidéki és térségfejlesztési támogató egység, ők a vidékfejlesztéssel, helyi közösségek fejlesztésével és azoknak a hálózatának a támogatásával foglalkozik. Nekik például most van pont egy nagyon jó kezdeményezésük, az úgynevezett nyitott portanapok, aminek az a célja, hogy agrárturisztikai szempontból láthatóan tovább és bemutathatóvá tegye a kistermelőket.
10: Tehát legyen egy másik lábuk, ugye? Azon túl, hogy termelnek valamit.
11: Így van, illetve hogy a fogyasztókkal megismertesse a kistermelőknek az életét, az, hogy az adott termék, vagy élelmiszer.
10: Ez hol készül, kitől készül, hogy ilyen pont, mint a borászatnál.
11: Így van. Tehát gyakorlatilag
10: ott ez jól működik láthatóan.
11: Így van. Nyitott port a napok egyfajta platformot teremt arra, hogy a fogyasztó a termelővel, és látható váljon számára, hogy a mögött az adott termék mögött ki az, aki azt elkészíti. Úgyhogy pont most került meghirdetésre, és szeptember-októberben lesz 4 olyan hétvége, amikor ezek a nyitott porták, tehát ezek a kistermelő gazdaságok, ezek látogathatók, bizonyos helyi, lokális térségben egy kupacon elérhetőek, tehát hogyha valaki kirándulni akar a családjával, akár Budapestről, vagy innen Pest megyéből, akkor érdemes megnézni, hogy ezek a nyitott porta napok milyen időpontban hol lesznek elérhetőek, mert tényleg rendezvényekkel, bemutatókkal várják a fogyasztókat.
10: Meg a transzparencia miatt is fontos ez, mert az ember azért hajlamos néha az olcsóbbat, meg a tömök terméket vásárolni, és nem veszi meg a kistermelőt, az őstermelőtől azt, mert az hát, ha nem olyan nagyon szép, hát ha nem akkora, vagy esetleg drágább, de hogyha az ember látja a mögötte levő munkát, meg tudást, és valamilyen módon ez átlátható, és akkor persze magyar gazda, magyar munkahely, sok minden eszébe juthat, ez biztos, hogy akkor ez a nyitott porták mégis ezt a célt is szolgál. Arról nem beszélve, még egyszer mondom, hogy attól, hogy valaki termel valamit, még nem biztos, hogy meg is él a piacon, tehát hogyha van egy ilyen idegenforgalmi lehetőség, arra akár más szolgáltatás is ráépülhet. Igen,
11: ez a diversifikációnak, illetve a több lábon állásnak egy formája, úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy a nyitott porta.
10: Kopogjon be a nyitott portákon, szeptember, október.
11: Napok.hu honlapon nézen utána, és éljen a lehetőség.
10: Na de vissza akkor a KAP hálózathoz, meg akkor meg önökhöz, végülis akkor itt innováció, digitalizáció, tudásáramlás, ugye?
11: Igen,
10: ez a legfontosabb.
11: Igen, de nem említettem a zöld támogatóegységet, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működik. Az ő feladatuk az, hogy a gazdálkodókat a zöld átállásban segítse. Tehát nagyon nagy összegek kerülnek támogatásra a gazdálkodók számára, hogy különböző programokban részt vegyenek, az agrárkörnyezetgazdálkodási program, az agrárökológiai program, a Natura 2000-es program, ezek mind-mind kulcskifejezések, azért is említem így őket, de ezekben a programokban való részvételt segíti a zöld támogatóegység, úgyhogy ők is kiadványokkal, különböző tereplátogatásokkal segítik a gazdálkodókat, úgyhogy őket is érdemes követni.
10: Igen, és hát szerencsére ez a dolog, ez működött az elmúlt években is, tehát ez zavartalanul működött az agrártámogatások rendszere.
11: Igen,
10: tehát ezek a pénzek hozzáférhetők voltak,
11: van,
10: ez azért
11: van.
10: Fontos,
11: tehát
10: mert...
11: A jogállamisági mechanizmus a közös agrárpolitikát nem érintette, úgyhogy így van, itt gyakorlatilag zavartalan volt
10: itt
11: a kifizetés, így
10: a
11: van. Sőt, Magyarország 80%-os támogatási intenzitással segítette a közös agrárpolitikának a kifizetéseit is, tehát egy jóval nagyobb nemzeti hozzájárulás volt elérhető, mint más tagországok esetében, úgyhogy igen, sok pénz ment ki.
10: Mik a legfontosabb eredményeik, hogy ezeket össze lehet foglalni a KAP-nak, a KAP hálózatnak?
11: Több eredményt is fel tudunk szerintem mutatni, hogy 24 óta működünk, mind a három támogató egység. Most már köztünk egy ilyen jó együttműködés, és egy nagyon jó viszony alakult ki, tehát így...
10: Tehát nem konkurenciája egymásnak,
11: nem,
10: nyilván,
11: egymást,
10: három lábú szét.
11: Van, nem, hanem egymást segítjük. Ez az egyik eredmény, de nyilvánvalóan ez szükségszerű ahhoz, hogy működjön egy hálózat, de az, hogy egyre többen követnek bennünket, egyre több gazdálkodó figyel fel a lehetőségeinkre. Most például április végén Hollandiában volt egy tanulmányutunk, ahol a vízgazdálkodásnak a lehetőségeit néztük meg. Számos gazdálkodó jött velünk ki Hollandiában, de most például egy osztrák tanulmányútnak a finanszírozásába tudtunk beszállni, oda is több gazdálkodó megy ki Ausztriába, hogy megnézze a gyümölcstermesztésnek a különböző technológiai megoldásait.
10: Bánya, ha belekérdezek ebbe a dologba, mert engem nagyon érdekel ez a vonal, meg a stafétabot átadás, meg a gazdálkodók életkor, átlag életkor, és nagyon sokat panaszkodnak az agráriumban arról, hogy a fiatal gazdák nincsenek olyan számosan, mint mondjuk, ha már Hollandiát, vagy akár Ausztriát említette. Tehát az utánpótlás ebben a vonatkozásban azért mindenképpen egy fontos kérdés lenne. Hogy látja, hogy kik azok, akik követik önöket, és nyilván, ha már digitalizáció, meg innováció, meg tudásáramlás, azt gondolnám, hogy azért a fiatalok hamarabb kapnak ezen a lehetőségen, mert nekik ez kézre áll, akár fiatal gazdákról van szó. Tehát ebben önök látnak mozgást, hogy igenis van utánpótlás, vannak fiatal, akik mondjuk egy-egy ilyen tanulmányt beneveznek, hogy a holland vízgazdálkodásból valamilyen módon ikletet merítsenek.
11: Igen, azért azt látjuk, hogy van egyfajta korreláció a között, hogy kik követnek minket, és mi az életkoruk, tehát a között van egy egyértelmű kapcsolat. Tehát a fiatalabb generáció, de én fiatalabbnak tekintem a 40-50
10: éves. Éveseket. Ők is. A derékhad, hát igen.
11: Így van. Tehát egyértelmű az, hogy érdeklődnek, egyre könnyebb egy-egy lehetőségre összeszedni a jelentkezőket, a résztvevőket, de azért a generáció váltás kérdésénél sokkal komplexebb, és tágabb, és nem feltétlenül vonható le következtetés abból, hogy minket kik követnek, illetve hogy a generációs megújulása az ágazatban milyen dinamikával, illetve hogy megy végbe. De erre például pont az Akinak van, tehát a közgazdasági intézetben, ahol dolgozok, most pont van egy folyó kutatásunk, hogy ágazati szinten, tehát az egyes ágazatok szintjén vizsgáljuk azt, hogy a generációs megújulás, illetve a korszerkezet az hogyan alakul, és milyen beavatkozási lehetőségek vannak, úgyhogy az év végével szeretnénk kijönni egy ilyen helyzetképpel, ami majd ad egy átfogó itinert a minisztérium számára, hogy milyen az egyes ágazatokat, milyen eszközökkel
10: lehet. Milyen módon, milyen csatornával, milyen eszközökkel, így van, mert ez generáció függő.
11: Így van, mert vannak bizonyos ágazatok, ahol már annyira multinacionalizálódtak a cégek, hogy ott már a generációs megújulásról kevésbé lehet beszélni, ott mondja menedzsment van, de azért számos olyan ágazat van, ahol még sok kisebb termelő van, és ott egyértelműen téma az, hogy hogyan lehet őket segíteni ebben a folyamatban. És nyilván a támogatás politika, mert most pont júniusban fog megnyílni a gazdaságátadás támogatása többedik körben, amire amúgy nagyon nagy az érdeklődés, tehát...
10: Már hogy a gazdaságot egy következő generáció átadom, és ehhez támogatást kaphatok az uniótól? Hát erről még például nem hallottam.
11: Így van a közös agrárpolitika keretében, ez júniusban fog ismét megnyílni, de ugye ez a pénzügyi ösztönző, azért a pénzügyi ösztönző mellett kell ennek a lelki részével is foglalkozni, hiszen egy gazdálkodó felépített a gazdaságát, az élete munkája van benne, és átadni egyik napról a másikra.
10: Ez minden szektorban nagyon nehéz, az agrárban is nyilván.
11: Ez nem egy könnyű folyamat, úgyhogy azon túl, hogy támogatás politikai eszközökkel, jogi eszközökkel próbáljuk őket, vagy a minisztérium próbálja őket segíteni, azon túl fontos, hogy megkapják azt a...
10: Hát azt a pszichés támogatást.
11: Pszichés támogatást, igen, amivel ezt a folyamatot végig tudják.
10: Jó, de erre is figyelni kell, mert a jó gyakorlatok, meg akár most az anyagi, vagy a financiális, vagy a jogi, vagy a pszichés, de az mindenképpen, ha el tudnak jutni az érintettekhez, és ebben ugye a szereplők összekapcsolat fontos feladatuk, ez mindenképpen fontos. Milyen eredmények vannak még? Nyilván ennek a tudásátadásnak, tájékoztatásnak van egy íve az elmúlt években.
11: Igen, amit mi egyértelműen eredményként élünk meg, hogy a piacon való beágyazódottságunk az erősödik. Tehát ezt abból érzékeljük, hogy egyre több egyesület, civil szervezet keres meg minket, hogy szervezzünk együtt rendezvényt. Például most pont a vidéki támogató egység következő hetekben fog együtt rendezvényt szervezni a Fruitwebbel, a Magyar Paradicsom Napja megnevezéssel, ahol a paradicsom termesztőket hívják össze, és beszélgetnek az aktuális betegségekről, problémákról és azokra adható megoldásokról. Tehát, hogy egyre több olyan szervezet keres meg minket, de mi is említhetnénk az Agriát. Például az Agriával most meg kezd kialakulni egy olyan jól működő kapcsolatrendszer, aminek köszönhetően a fiatal gazdákat meg tudjuk egyszerűbben és könnyebben szólítani. Tehát azt érezzük, hogy 2,5 év kellett ugyan, de mostanra elértünk oda, hogy a beágyazódottságunk az
10: erősödik. Hogy önöket platformot is keresünk, mert egy ilyen marketplace, és ez lehet civil, lehet tudós, lehet önkormányzat, lehet állami szektor, de végülis önök...
11: Így van, mellé tudunk állni, és közvetítőként meg tudunk jelenni, és hogyha a civil szervezet, vagy a különböző szakmaközi szervezet hozza a tartalmat, mi hozzuk az erőforrást, akkor abból egy egészen hatékony és működő dolog tud kijönni. lenni.
10: Az miért fontos, hogy a zöld, az innovációs meg a vidékfejlesztési fókuszokat külön kezeljük, vagy külön kezeljék, és egy transzparens legyen, egy közismert legyen?
11: Alapvetően a hármas leosztás az a közös agrárpolitikának a célrendszeréből következtethető. Mindhárom eleme markánsan megjelenik a kapom belül, és emiatt.
10: Tehát vannak külön profilok, és vannak közös részhalmazok.
11: Így van,
10: ez halmazábrán tudom jól elképezni.
11: Így van. De nagyon egyre több a közös tevékenységünk is. Tehát például most a carbon farming témában készül egy közös kiadványunk, hiszen ahhoz a zöld támogatóegység is hozzáteszi a saját tudását, de mivel ez egy ilyen nagyon kutatás, meg innováció intenzív terület, ezért mi is hozzá tudunk tenni a carbon farming szénmegkötés témájához azzal, hogy hozzuk a jó gyakorlatokat, illetve hozzuk a külföldi példákat, amiket itthon adaptálni lehet.
10: Na, ezekről mind beszélünk a műsor második felében, csak akkor egy mondatot ízelítőképpen, hogy ne vesszünk el hallgatókat, hogy ez az innovációs verseny, ez a szénmegőrző gazdálkodás, ez a carbon farming, ez hogyan valósul meg, most még csak röviden, tényleg egy percben.
11: A Szojlaton, mert így hívják, innovációs versenynek a módszertana az alapvetően külföldről jött, a Magyar Talajtani Kutatóintézet, a Hunren Hálózat Talajtani Kutatóintézete kapta ezt a módszertant, és ő keresett meg minket, hogy ezt Magyarországon szuper lenne, ha tudnánk adaptálni, és tök jól lenne megrendezni ezt az eseményt, és akkor így karoltuk fel együtt a zöld támogatóegységgel, hogy igen, emögé be kell állni, mert tényleg egy jó módszertan, egy jó gondolat, és végre nem egy klasszikus workshop, hanem ennek keretében tényleg az ötletek ki tudnak bontakozni, sokféle szereplő tud együtt gondolkozni, tehát abból meg egy ilyen csodás együttállással akár szuper eredmények is kijöhetnek, úgyhogy mindenképpen éreztük ebben a lehetőséget, és akkor mögé álltunk a kapacitásokkal, illetve erőforrásokkal. Tehát gyakorlatilag ez egy innovációs verseny, amiben csapatokban dolgoznak a résztvevők, akik valamilyen valós megoldást keresnek valamilyen valós problémára, de ezt mindezt egy elméleti szinten. Tehát, hogy nem megyünk ki terepre, hanem egy szerepjátékhoz hasonló módon dolgozunk egy gyakorlati
10: problémának a megoldását. Tehát az ötletek csapnak össze, de a lényeg a szénmegőrzés meg a szénmegkötő, ugye, gazdálkodás, de nem terepen.
11: Gyakorlatilag egy szerepjáték, egy szimulációs folyamat, amiben a résztvevők megmérettethetik magukat.
10: Jó, a részletek mindjárt jönnek a napvendége műsor második felében. Kránic Lívia a vendégem, az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, a KAP szakértője is, és ezeket mind megmagyaráztuk már. Néhány perc, és folytatjuk a műsort.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Mintegy 20 ezer ember nem jut ivóvízhez a déliráni Szirik kikötő városban, miután amerikai támadásért két környékbeli víztározót. A térségben a hőmérséklet akár az 50 Celsius fokot is elérheti. Az amerikai hadsereg éjszaka és hajnalban több hullámban intézett támadásokat iráni célpontok ellen, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert. Teherán erre válaszul öbölmenti országokban található amerikai bázisokat vett célba. Elfogadta a domináns törvényt az amerikai képviselőház, a jogszabály a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén kívánja erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát. Kína jelenleg a globális ritkaföldfém feldolgozási kapacitás mintegy 90%-át ellenőrzi, Peking ráadásul exportkorlátozásokat is bevezetett egy időben ezen anyagokkal kapcsolatban. Ismét működési engedélye meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenlegi engedély jövő kedden lejár. Az Egyesült Államok október 9-én vetett be szankciókat a Nissellem, mert a cég többsége orosz tulajdonban van. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprommal egy kötelező érvényű keretszerződés feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15%-os részesedését. A tárgyalások jelenleg is zajlanak. A MOL emellett egyeztet az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal a cég esetleges belépéséről az ügyletbe. A lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Monte dei Paschi di Siena bankban megmaradt részesedésétől az olasz kormány. A kabinet a legmagasabb ajánlatot tevő félnek értékesíteni a pénzintézet állami részvényeit, amely a teljes tulajdon 5%-a. A világ legrégebbi folyamatosan működő bankja iránt az Intesa San Paolo és a Banco BPM is érdeklődik. A mesterséges intelligencia által generált tartalmak megjelöléséről és címkézéséről tett közzé gyakorlati kódexet az Európai Bizottság. A dokumentum lépéseket határoz meg annak érdekében, hogy segítsen a szolgáltatóknak és telepítőiknek megfelelni az augusztus 2-ától érvényes átláthatósági kötelezettségeknek. Az Uniós Bizottság emlékeztetett arra, hogy a szabályozás szerint augusztus 2-ától a mesterséges intelligencia segítségével készített deepfake-eket, vagyis videók és hanganyagok alapján készült valósághű, de hamis tartalmakat, illetve a generált vagy manipulált szövegeket egyértelműen meg kell jelölni. A felhasználókat tájékoztatni kell arról is, amikor interaktív MI rendszerrel, például chatbottal lépnek kapcsolatba.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenés mellett 132.231 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt. 2,4%-kal csökkent a MOL 3.800 forintra. Az OTP 0,5%-kal került lejjebb 40.150 forintig. A Richter 0,2%-os mínuszban 11.820 forinton zárt. A Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.708 forintra. A bankközi deviza piacon jelenleg 1 euró 356 forintba és 26 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 308 forintot és 26 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 21 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3,1%-os pluszban zárt, a frankfurti DAX a nap végén 1%-kal, a párizsi CAC 0,5%-kal csökkent, Milánó 0,5%-kal, Madrid 0,2%-kal korrigált lefelé.
0: Időjárás jelentés.
4: Éjjel egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, esetleg nagyobb méretű jégesővel. Megélénkül a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 20 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendégem műsorunk itt a Trend FM-en. Kránisz Lívia a vendégem, az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, aki kap szakértő is. Elmondtuk, hogy a hazai kaphálózat, hivatalos nevén Nemzeti Kaphálózat 23-27-es uniós közös agrárpolitika magyarországi megvalósítását segítő szakmai kommunikációs tudás átadási hálózat. Információt, tudást, jó gyakorlatokat, visszajelzéseket juttatnak el tulajdonképpen a szektor mindenféle bugyrába, lehet azt mondani, a gazdáktól, az önkormányzatokig, a tudományos emberektől, az állami szektor, köt össze tulajdonképpen ez a rendszer. És eljutottunk a beszélgetésben odáig, miután a kaphálózatot is bemutattuk, hogy most egy innovációs versenyre készülnek, szénmegőrző gazdálkodás, ezt carbon farmingnak hívják, és arról volt szó, ugye azt mondta Lívia, hogy ez egyfajta ilyen ötletbörze tulajdonképpen, szerepjáték, ezt a kifejezést használta. Kiket várnak erre a lehetőségre, és mi egyáltalán a szén megtartás, nagyon rövid és nem tudományosan, ez miért fontos?
2: Tehát, hogy a szén megkötő, illetve a szén megőrző gazdálkodás összefügg a klímaváltozása, a biodiverzitás, de összességében az élelmiszertermelés.
1: Ezekkel a fontos és nagyon gyakran hangoztatott kifejezések és jelenségekkel.
2: Hiszen a talajból indul minden, az, hogy a talajnak milyen a szerves anyag tartalma, az alapjában meghatározza az, hogy az élelmiszerek, vagy az alapanyagok, amiket mi megeszünk, az milyen tápanyag tartalma.
1: És ha mindig csak kiveszünk, és nem
2: így
1: pótolunk vissza,
2: így van, akkor az károkat okoz. Tehát az olyan problémákat, mint például csökkenti a víz megtartó képességét, a szerves szénkészlet megtartó képességét, tehát egyszerűen muszáj biztosítani azt, hogy a talaj a szenet meg tudja tartani, és erre különböző technikák vannak. Például a takarónövények alkalmazása lehet erre egy jó megoldás, vagy a forgatás csökkentés, ugye egyre népszerűbb a forgatás nélküli talajművelés Magyarországon is, nagyon sokat beszélnek róla, akkor a szerves anyag visszapótlás, például pont az ITE keretében két héttel ezelőtt Fülöpházán, a homokhátságon volt egy bemutató üzemi.
1: Pedig az egy nehéz terület.
2: Igen,
1: most, ha már a víz megtartás is szóba került.
2: Így van, de azt néztük, egy projektnek az eredményeként azt vizsgálták, ilyen összehasonlító elemzéseket próbáltak, illetve összehasonlítani próbáltak a különböző pelletált szerves trágyáknak a hatékonyságát, hatásfokát, és a Fülöpházán ezen a bemutatón az eredményekről beszélgettünk arról, hogy ugyan mindent még nem látnak, de azért azt igen, hogy ezek az anyagok, ezek fontosak a talaj szempontjából, és fenntarthatóbb az előállításuk, Magyarországon készülnek, tehát mindenképpen hozzátesznek. Tehát egyszerűen fontos a szerves anyag visszapótlás, a szénmegkötés, vagy a szénmegtartás szempontjából, de lehet említeni a vetésforgó tudatos tervezését, vagy akár agroökológiai megoldásoknak az alkalmazását is, pont azért, hogy képes legyen a talaj alkalmazkodni a hirtelen lezúduló csapadékkal
1: szemben.
2: Tehát
1: a megváltozott viszonyokhoz.
2: Így van, a hőstressz, vagy a termés bizonytalanságot tudja.
1: Klímaváltozás, talajtömörödés, ezeket szokták mondani a szakemberek. Jó, szóval fenntartható agrárium is, ez azt gondolom az egyik kulcs szó, vagy tudományterület. És azt mondják, hogy az innovációs verseny szervezői, hogy sokszínűségre és együttműködésre van szükség. De kiket várnak egy ilyen innovációs versenyre? Nyilván nem csak a gazdákat, vagy nem csak a fiatal diákokat.
2: Igen, tehát alapvetően mi úgy határoztuk meg a jelentkezők körét, hogy a 16 évet töltsék be a jelentkezők, de nem szűkítettük diákokra vagy hallgatókra, egyetemi hallgatókra, hanem várjuk akár fiatal gazdálkodók jelentkezését, akiknek vannak megoldásaik arra, hogy hogyan lehet a talajnak a szénmegtartó képességét javítani, vagy akár van egy problémája, amire keresi a megoldást. Tehát alapvetően így van gazdálkodókat, de szívesen látnánk a csapatokban kutatókat, akik ezzel foglalkoznak, tehát azért nagyon erős kutató bázis van Magyarországon, tehát nem csak a Talajtani Kutatóintézet, de a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem foglalkozik ezzel, de a Győri Egyetemen, a Széchenyi

0: szól a meghirdetett versenynek a jelentkezése, de várunk szaktanácsadókat is, akik talajmintavételezéssel foglalkoznak, talajtani tanácsot adnak gazdálkodóknak.
1: Tehát akik nap mint nap látják, hogy szervesenek tartalmaz, hogy csökken egy adott birtokon vagy földterületen.
0: Akik
1: adatokkal találkoznak nap mint nap.
0: Adatokkal, fizikai vizsgálattal látják azt, hogy a talajok milyen állapotban vannak, és hogy milyen beavatkozásokra lennének.
1: Jó, de ez nem egy hagyomány konferencia, ugye, vagy nem egy ilyen szakmai előadásról, nem egy workshop, nem. Hanem ahogy ígérte, vagy mondta, Lívia, ez egy ilyen nagyon pörgős, nagyon aktív valami.
0: Igen, elvállalt a versenynek a facilitálását, moderálását a Gribek Dani újságíró, akit sokan ismernek, főleg a talajos körökben. Igen, a módszer alapján csapatok kerülnek összeállításra, akik mentorokkal egész nap a megoldáson dolgoznak, és nagyon aktív eszmecserét folytatnak gyakorlatilag egész nap, hogy hogyan lehet
1: az adott problémákra valamilyen megoldást találni.
0: Így van, és ezt struktúráltan kidolgozni. A nap végén lesz egy rövid bemutatója a megoldásoknak, amit egy zsűri értékel, és akkor ennek mentén kerül kiválasztásra.
1: De a csapatokat ott állítják össze, vagy a csapatok önállóan érkeznek már? Tehát hát nyilván van egy problémájuk, vagy olyan megoldásuk, akkor ez egy csapatot feltétez, nem ott verbúválódunk. Majd.
0: Egyénileg is lehet jelentkezni, tehát semmiképpen nem zárnánk ki annak megkötés. A lehetőségét, hogyha valaki...
1: Csapódni akar egy jó ötlettel, vagy megoldással.
0: Van, valaki be akar kapcsolódni, akkor jelentkezzen, tehát egyénileg is lehet jelentkezni, és persze csapatokban is. Tehát az egyéni jelentkezőket ott fogjuk reggel összerakni egy csapatba, a csapatok pedig már komplex módon összeállva érkeznek, és kezdenek el dolgozni a megoldáson. Úgyhogy várunk, és bátorítunk mindenkit, hogy jelentkezzen, mert izgalmas verseny elébe nézünk.
1: Vannak díjak is, meg most már nincs sok idő, tehát most érdemes figyelni, igen. Hogy június elején beszélgetünk, és 16-a, ugye maga
0: így
1: a verseny?
0: Van, így van, így van. Június 16-án lesz az esemény, az Akiban, az Akinak...
1: Agrárközgazdasági Intézet, aki még nem tanulta volna meg az elmúlt 30 percben, igen.
0: Igen, annak a könyvtár termében lesz. És díjakként pedig EFOT jegyeket kapnak a résztvevő csapattagok, tehát ez lesz
1: a... De nyertes az utazhat is, nem?
0: És a nyertes az utazhat is, részt vehet ennek a nemzetközi hálózatnak a nemzetközi versenyén. Úgyhogy érdemes részt venni, jelentkezni, mert... sokat lehet tanulni, már az adott napon is, új emberekkel lehet megismerni, megismerkedni, tehát a networkölésre is jó. A Gribek Dani...
1: Talajban nagyon jó.
0: Talajban nagyon jó, de az is biztos, hogy a hangulatról is gondoskodni tud, tehát a felszabadult hangulatot is biztosítani tudja. Minden mellett pedig értékes nyereményeket kapnak azok, akik díjazottakká válnak, úgyhogy én abszolút bátorítom a résztvevőket, és reményeink szerint az újonnan felálló Agrárminisztériumot is be tudjuk cserkészni, tehát ott lesz a jelenlegi szakpolitika képviselőjei.
1: Jelentkezni, információt kapni hol lehet?
0: Jelentkezni az ite.akif.gov.hu felületen meghirdetett információs lapon lehet. Van egy egyszerű form, ki kell tölteni, és akkor mi abban már látjuk a jelentkezést. Ha valakinek kérdése van, akkor állok rendelkezésre, én is meg a kollégák is, de igen, alapvetően az ite.aki.gov.hu felülete minden információ elérhető.
1: Ha már a kollégákat mondta, néztem az arcképcsarnokot, és egy csomó fiatal ember, lelkesnek látszó fiatal szakemberek alkotják a csoportjukat. Ez egy nagyon kreatív műhely lehet, ahogy én elképzelem. És nagyon sok mindennel foglalkozom. Most csak a nyitott portáktól eljutottunk eddig a szénmegőző, gazdálkodási, meg innovációs verseny, nagyon sok mindennel foglalkoznak.
0: Igen, tehát van egy fajta szabadság a támogató egységekben. Alapvetően a minisztérium, az Agrárminisztérium biztosítja a felügyeleti funkciót. Megvan egy kijelölt irány, hogy minek a mentén dolgozunk, de azon belül, hogy fogjuk meg az eszközöket és a tartalmakat, hogy rakjuk össze, illetve, hogy milyen kezdeményezés mögé állunk be, azért az abban van egyfajta szabadságunk. És igen, tehát fiatalokkal dolgozunk együtt, de jó, mert az aki belül azért a kutatói kompetencia is megjelenik, és ez sokszor nagyon eredményes eredménytermékek, vagy kommunikációs anyagok, vagy akár rendezvények formájában tud testet ölteni, tehát egészen

0: Csodás például, amikor egy talajos kutató kollégával megyünk le Fülöpházára, és szervezzük meg a szerves trágyának a bemutató eseményét. Tehát itt így van, a kutató találkozik a fiatal, lelkes és ambíciózus kollégával. Ez egy jó konspiráció minden tekintetben. És akkor ilyenek vannak. Tehát most például látjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia mennyire belekúszott az agráriumba, és akkor próbáljuk segíteni a gazdálkodókat, hogy hogyan lehet ezen az útvonalon elindulni, mik azok az eszközök, vagy a nagy nyelvi modelleket hogyan lehet egy kis termelőnek a saját gazdaságában alkalmaznia. Akkor például precíziós mezőgazdaságban szintén próbálunk kézzelfogható
1: robotok, drónok.
0: Igen, kézzelfogható tudást biztosítani, de most például egy szénmegkötéssel kapcsolatosan említettem, kiadvány készült, tehát annyira változatos és divers az, amivel foglalkozunk. Próbálunk az igényekre egyfajta reagálást biztosítani, és azt a lehető legkönnyebben hozzáférhető módon eljutatni.
1: Amikor akár kortársaival beszélget, akkor sok minden szóba kerül az agráriumban, mezőgazdasággal kapcsolatban. Egyfelől annak idején még ugye az volt a legenda, vagy az volt a mondás, hogy Magyarország ugye Európa éléskamrája, meg a félvilágot tudnánk etetni. Most pedig azért azt látjuk, hogy az import élelmiszerek dömpinge nagyon sok mindent visz, az agrárium nagyon sok területen zsugorodott, és rengeteg nehézséggel küzd. Tehát amit most itt mondott, a klímától a víz, meg rengeteg probléma, ezt mindenki tudja, jégkár, asszály és az összes többi. Az önök szerepe nagyon fontos, mert önök látják ezeket a jó gyakorlatokat, láthatják a túlélésnek a módozatait, a lehetőségeit, nagyon fontos a szerepük.
0: Igen, fontos a szerepük, de az is fontos, hogy a megfelelő ösztönzőket mellé tegyük. Azért az elmúlt időszakban fontos volt a közös agrárpolitikán belül az, hogy a terület alapon biztosítjuk a támogatást a gazdálkodóknak, meg az is nagyon fontos volt, hogy a beruházásokhoz hozzásegítsük. De kevésbé volt fontos az, hogy az együttműködéseket támogassuk, illetve a képzés vagy a szaktanácsadásnak a minőségi fejlesztését vagy támogatottságát biztosítsa a közös agrárpolitika. Ebben szerintem kell egyfajta szemléletváltás, mert tényleg az látszik, hogy a tőkeerős cégek azok piaci alapon be tudják szerezni a szaktanácsadót, akár külföldről, ki tudnak utazni külföldre, meg tudják nézni
1: a legmodernebb technológiát,
0: be tudják szerezni a legmodernebb technológiát, de egy bizonyos mérethatár alatt a kisgazdaságok nehezen jutnak hozzá a tudáshoz, annak ellenére, hogy minden elérhető az interneten, de nem feltétlenül tudja a szaktanácsadót megfizetni, nem tud részt venni egy képzésen, és ezeket valamilyen formában támogatottá kell tenni azért, hogy ők is hozzájussanak a tudáshoz, illetve egyfajta kiegyensúlyozottság ebben létrejön. És én nagy szerepét látom az úgynevezett innovációs együttműködéseknek is, erre a kap lehetőséget biztosít, de Magyarországon az elmúlt időszakban nem éltünk ennek az együttműködésnek a lehetőségével, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan probléma van, amire, hogyha gazdálkodó, kutatóval, szaktanácsadóval összeáll és kap egy működési finanszírozást arra, hogy egy kísérletet beállítsanak, vagy egy növényvédelmi megoldást teszteljenek, validáljanak, akkor abból tényleg olyan eredmények tudnak születni, amiket aztán utána alkalmazni tudnak a gazdálkodók, és erre a kapban van lehetőség, és forrás is, úgyhogy én nagyon bízok abban, hogy a következő időszakban az, hogy az együttműködést támogassuk, az innovációs együttműködéseket támogassuk, illetve az, hogy a képzésre és a tudáshoz való hozzájutásra, tehát a szaktanácsadásra forrást allokáljunk, az nagyobb prioritást fog élvezni. Ez szerintem a jövőnek a meghatározó eleme kell, hogy legyen. Tehát nem csak a hardware-re, hanem a szoftverre is fordítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, messzire jutottunk az innovációs versenytől, de nagyon örülök neki. Kránisz Líva volt a napvendége nálunk a Trend FM-ben, az Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, kap szakértő, most már minden rövidítést értünk is tudunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm, hogy eljöhettem.
2: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. 94.2 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
2: Reklámot hallottak!

A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n az átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba iráni infrastruktúrális létesítmények ellen az amerikai elnök. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak adott interjút, és ebben bírálta Teherán szerinte időhúzó tárgyalási taktikáját. Az elnök közölte, közelebb került ahhoz, hogy támadást rendeljen el iráni hídak és erőművek ellen. Csaknem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Szuezi csatornán áthaladó olajszállító teherhajók száma áprilisban, a bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren át vezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Szuezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27%-kal több az egy évvel korábbi szintnél. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy minden eszközzel megvédje a rakományokat a földközi tengeren, ezt az orosz külügyi szóvivő mondta újságírók előtt Moszkvában. Mária Zaharova hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése, olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenteni. Zaharova szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terheli. A mesterség és intelligencia által generált tartalmak megjelöléséről és címkézéséről tett közzé gyakorlati kódexet az Európai Bizottság. A dokumentum lépéseket határoz meg annak érdekében, hogy segítsen a szolgáltatóknak és telepítőiknek megfelelni az augusztus 2-ától érvényes átláthatósági kötelezettségeknek. Az uniós bizottság emlékeztetett arra, hogy a szabályozás szerint augusztus 2-ától a mesterség és intelligencia segítségével készített deepfake-et, vagyis videók és hanganyagok alapján készült valósághű, de hamis tartalmakat, illetve a generált vagy manipulált szövegeket egyértelműen meg kell jelölni. A felhasználókat tájékoztatni kell arról is, amikor interaktív MI rendszerrel, például chatbottal lépnek kapcsolatba.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 132.231 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt, a vezető papírok ára esett az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,4%-kal csökkent 3800 forintra, az OTP 0,5%-kal 40.150 forintra csökkent, a Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2708 forintra, a Richter 2,1%-kal került lejjebb 11.820 forintig. Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, miközben a befektetői hangulatot továbbra is az amerikai iráni feszültség és a technológiai részvények gyengélkedése terhelte. A piaci szereplők mellett az Európai Központi Bank kamat döntésére és az amerikai inflációs adatok következményeire figyeltek. A frankfurti DAX 9,1%-os mínuszban zárt, a párizsi CAC-ront és Milánó 0,5%-kal gyengült, a madridi IBEX 2,1%-kal került lejjebb, a londoni FTSE pedig 2,1%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést. Nézzük, hogy mi történik a tengeren túlon, az Egyesült Államokban, New Yorkban, a Wall Street-en, a Dow Jones 1,1%, az S&P 500-as 8,1%-kal csökken, a Nasdaq Composite 1,1%-kal áll a negatív tartományban. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 356 forint és 17 fillér, egy amerikai dollárért 308 forintot és 22 fillért kérnek, egy svájci frankért 386 forintot és 13 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 83 fillér, a cseh koronáé 14 forint 74 fillér, egy angol font 412 forintba és 85 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,3%-kal erősödött 91 dollár 10 centre. A Brent jegyzési ára 2,8%-os pluszban hordonként 94 dollár 4 centen áll.
0: időjárás jelentés.
1: Éjjel egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, nagyobb méretű jégesővel, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
0: Trend Night.
1: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Utazás időben és térben, szél és vízimalmok nyomában. Tési szélmalmok őrzik a régi idők emlékeit. A bakonyi fennsíkon egykor 4 malom is őrülte a gabonát, ma már csak 2 jelzi, hogy a szeles vidéken a molnároknak sok dolga akadt. A fazsindejes épületek ma is sok embert vonzanak magukhoz, látványuk a búzakalászok ölelésében olyan, mint egy képeslap. Nehéz és hatalmas kulccsal nyílik a malom. Odabent az egykori malomkövek és fából épült, méretes fogaskerekek őrzik a múltat. Vadregényes folyó munkál a Túr Istvándi vízimalomban. A fából készült épületen szinte alig hagytak nyomot a történelem viharos évszázadai. A malom köré épült teraszokon sétálva olyan érzésünk támad, mintha az öreg túrvizén lebegnénk. Tágas és fényes belső térben található szerkezet a mai napig működőképes. Külön kérésre pedig mozgásba is lendítik, amitől a Túr Istvándi kirándulás igazán emlékezetes lesz. Kengyeli szélmalom magasodik a Bagi Major fölé. A mesébe illő épület egy kunhalom tetején áll, sziluettje már távolról felfedezhető. A 19. század derekán épült malom ma már műemlék, belsejébe lépve mégis olyan, mintha megállt volna az idő. Az épület mögött húzódó halastó kékvize teszi teljessé a látványt.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk! I had a good wine.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Csaknem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Suezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban. A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a Hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren át vezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Suezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Elfogadta a dominance törvényt az amerikai képviselőház. A jogszabály a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén kívánja erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát. Kína jelenleg a globális ritka földfém feldolgozási kapacitás mintegy 90%-át ellenőrzi. Peking ráadásul exportkorlátozásokat is bevezetett egy időben ezen anyagokkal kapcsolatban. Erőteljesen gyorsult az éves fogyasztói áremelkedés üteme májusban az Egyesült Államokban. Az infláció az elemzők által vártnak megfelelő mértékben emelkedett. A mutató 4,2%-kal növekedett 2023 áprilisa óta a leggyorsabb ütemben, az előző hónapban jegyzett 3,8% után. A májusi volt sorban a harmadik gyorsulás, főként a közel-keleti háború okozta energiadrágulást tükrözve. A benzinára 40,5%-kal ment fel az előző havi 28,4%-os drágulást követően, miközben a gázolaj 58,9%-kal került többe, mint egy évvel korábban, szemben az előző havi 54,3%-os drágulással. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy minden eszközzel megvédje az orosz rakományokat a földközi tengeren, ezt az orosz külügyi szóvivő mondta újságírók előtt Moszkvában. Maria Zaharova hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenteni. Zaharova szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terheli. A lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Montedei Paschi di Siena bankban megmaradt részesedésétől az olasz kormány. A kabinet a legmagasabb ajánlatot tevő félnek értékesíteni a pénzintézet állami részvényeit, amely a teljes tulajdon 5%-a. A világ legrégebbi folyamatosan működő bankja iránt az Intesa San Paolo és a Banco BPM is érdeklődik. Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az Orlen részvényesei. A lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak kézhez.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 132.231 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt. A MOL 2,4%-kal esett 3800 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2708 forintig, a Richter 2%-kal került lejjebb 11.820 forintra. Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok. A frankfurti DAX 9%-os mínuszban zárt, a párizsi CAC40 és a milánói tőzsde 0,5%-kal gyengült, a madridi IBEX 2%-kal került lejjebb, a londoni FTSE 2%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést. Nincs elegendő hazai munkaerő a magyarországi Mastergood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására van szükség. Erről a vállalat ügyvezető igazgatója beszélt egy szakmai konferencián. Bárány László szerint, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor Magyarországon biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat, sőt a hazai termelést is csökkenthetik. A következő 5 évben ahhoz, hogy a vállalat megduplázza termelését, mintegy 3000 új munkavállalóra lesz szükség, ennek 15%-a fizikai munkaerő lesz. Ebben a hónapban is közlekednek nosztalgiajáratok Budapesten. A muzeális korú buszok, trolik, villamosok mellett az érdeklődők a fővárosi Nosztalgia autóbusz flotta legegyedibb darabján, egy Ikarusz kabriobuszon is utazhatnak majd. A BKV és a BKK közös közleménye szerint a fogaskerekű egy régi kocsija is az érdeklődők szolgálatába áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, esetleg nagyobb méretű jégesővel. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
3: Csak.

Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffman Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Csaknem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Suezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban. A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a Hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren át vezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Suezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Elfogadta a dominance törvényt az amerikai képviselőház. A jogszabály a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén kívánja erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát. Kína jelenleg a globális ritka földfém feldolgozási kapacitás mintegy 90%-át ellenőrzi. Peking ráadásul exportkorlátozásokat is bevezetett egy időben ezen anyagokkal kapcsolatban. Erőteljesen gyorsult az éves fogyasztói áremelkedés üteme májusban az Egyesült Államokban. Az infláció az elemzők által vártnak megfelelő mértékben emelkedett. A mutató 4,2%-kal növekedett 2023 áprilisa óta a leggyorsabb ütemben, az előző hónapban jegyzett 3,8% után. A májusi volt sorban a harmadik gyorsulás, főként a közel-keleti háború okozta energiadrágulást tükrözve. A benzinára 40,5%-kal ment fel az előző havi 28,4%-os drágulást követően, miközben a gázolaj 58,9%-kal került többe, mint egy évvel korábban, szemben az előző havi 54,3%-os drágulással. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy minden eszközzel megvédje az orosz rakományokat a földközi tengeren, ezt az orosz külügyi szóvivő mondta újságírók előtt Moszkvában. Maria Zaharova hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenteni. Zaharova szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terheli. A lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Montedei Paschi di Siena bankban megmaradt részesedésétől az olasz kormány. A kabinet a legmagasabb ajánlatot tevő félnek értékesíteni a pénzintézet állami részvényeit, amely a teljes tulajdon 5%-a. A világ legrégebbi folyamatosan működő bankja iránt az Intesa San Paolo és a Banco BPM is érdeklődik. Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az Orlen részvényesei. A lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak kézhez.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os csökkenéssel 132.231 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt. A MOL 2,4%-kal esett 3.800 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.708 forintig, a Richter 0,2%-kal került lejjebb 11.820 forintra. Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok. A frankfurti DAX 9%-os mínuszban zárt, a párizsi CAC40 és a milánói tőzsde 0,5%-kal gyengült, a madridi IBEX 0,2%-kal került lejjebb. A londoni FTSE 0,2%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést. Nincs elegendő hazai munkaerő a magyarországi Mastergood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására van szükség. Erről a vállalat ügyvezető igazgatója beszélt egy szakmai konferencián. Bárány László szerint, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor Magyarországon biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat, sőt a hazai termelést is csökkenthetik. A következő 5 évben ahhoz, hogy a vállalat megduplázza termelését, mintegy 3000 új munkavállalóra lesz szükség, ennek 15%-a fizikai munkaerő lesz. Ebben a hónapban is közlekednek nosztalgia járatok Budapesten. A muzeális korú buszok, trolik, villamosok mellett az érdeklődők a fővárosi Nosztalgia autóbusz flotta legegyedibb darabján, egy Ikarusz kabriobuszon is utazhatnak majd. A BKV és a BKK közös közleménye szerint a fogaskerekű egy régi kocsija is az érdeklődők szolgálatába áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, esetleg nagyobb méretű jégesővel. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
0: Trend Nights.
1: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Csak nem 30%-kal emelkedett az egyiptomi Suezi csatornán áthaladó olajszállító tartályhajók száma áprilisban. A bevételek 2024 eleje óta nem látott szinten járnak. A Bloomberg összefoglalója szerint a Hormuzi szoros lezárása miatt jelentősen felértékelődött a Vörös-tengeren át vezető alternatív energiaszállítási útvonal. Az egyiptomi statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban 529 tartályhajó haladt át a Suezi csatornán. A csatorna áprilisi bevétele elérte a 419 millió dollárt, ez 27%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Elfogadta a dominánc törvényt az amerikai képviselőház. A jogszabály a Kínától való függőség csökkentésével és a szövetségesekkel való szorosabb együttműködés révén kívánja erősíteni az Egyesült Államok kritikus fontosságú ásványkincsekkel való ellátásának biztonságát. Kína jelenleg a globális ritka földfém feldolgozási kapacitás mintegy 90%-át ellenőrzi. Peking ráadásul exportkorlátozásokat is bevezetett egy időben ezen anyagokkal kapcsolatban. Erőteljesen gyorsult az éves fogyasztói áremelkedés üteme májusban az Egyesült Államokban. Az infláció az elemzők által vártnak megfelelő mértékben emelkedett. A mutató 4,2%-kal növekedett 2023 áprilisa óta a leggyorsabb ütemben, az előző hónapban jegyzett 3,8% után. A májusi volt sorban a harmadik gyorsulás, főként a közel-keleti háború okozta energiadrágulást tükrözve. A benzinára 40,5%-kal ment fel az előző havi 28,4%-os drágulást követően, miközben a gázolaj 58,9%-kal került többe, mint egy évvel korábban, szemben az előző havi 54,3%-os drágulással. Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy minden eszközzel megvédje az orosz rakományokat a földközi tengeren, ezt az orosz külügyi szóvivő mondta újságírók előtt Moszkvában. Maria Zaharova hangsúlyozta, az Európai Unió földközi tengeri biztonsági és védelmi katonai művelete keretében hadihajók bevetése olajtermékeket szállító hajók átkutatására vagy elfogására a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértését jelenteni. Zaharova szerint a felelősség minden lehetséges incidensért és a feszültség növekedéséért a földközi tengeren teljes mértékben az eszkaláció kezdeményezőit terheli. A lehető leghamarabb megválna a korábban állami mentőcsomaggal talpra állított Montedei Paschi di Siena bankban megmaradt részesedésétől az olasz kormány. A kabinet a legmagasabb ajánlatot tevő félnek értékesíteni a pénzintézet állami részvényeit, amely a teljes tulajdon 5%-a. A világ legrégebbi folyamatosan működő bankja iránt az Intesa San Paolo és a Banco BPM is érdeklődik. Rekordnagyságú osztalék kifizetéséről döntöttek az Orlen részvényesei. A lengyel olajvállalat tulajdonosai összesen több mint 2,5 milliárd dollárt kapnak kézhez.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenéssel 132.231 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt. A MOL 2,4%-kal esett 3.800 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 40.150 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.708 forintig, a Richter 0,2%-kal került lejjebb 11.820 forintra. Többnyire csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok. A frankfurti DAX 9,1%-os mínuszban zárt, a párizsi Kakkaront és a milánói tőzsde 0,5%-kal gyengült, a madridi IBEX 2,1%-kal került lejjebb, a londoni FTSE 2,1%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést. Nincs elegendő hazai munkaerő a magyarországi Master Good növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására van szükség. Erről a vállalat ügyvezető igazgatója beszélt egy szakmai konferencián. Bárány László szerint, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor Magyarországon biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat, sőt a hazai termelést is csökkenthetik. A következő 5 évben ahhoz, hogy a vállalat megduplázza termelését, mintegy 3000 új munkavállalóra lesz szükség, ennek 15%-a fizikai munkaerő lesz. Ebben a hónapban is közlekednek nosztalgiajáratok Budapesten. A muzeális korú buszok, trolik, villamosok mellett az érdeklődők a fővárosi nosztalgia autóbusz flotta legegyedibb darabján egy Icarus Cabrio buszon is utazhatnak majd. A BKV és a BKK közös közleménye szerint a fogaskerekű egy régi kocsija is az érdeklődők szolgálatába áll.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjjel egyre több felé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, esetleg nagyobb méretű jégesővel. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, holnap napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kami csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mi egyetlenek.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

time has come to release your soul and let your spirit

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
2: Üres a ház, és üres az agy, üres a szíved, te is tökéletes vagy.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanceért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skyland-del, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Night.
0: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre saját a stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pankasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a Pankasztikot. A zenekar első